két percben azt, amit nem lehet. Hogyan játszom el két percben, mondd csak az életem, s hogyan adjam el mindazt, ami bennem él. Két

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
2: Innen a Lándvai stúdióból ezúttal is 17:30-kor köszöntjük Önöket ezen a csípős és kifejezetten hideg reggelen. Engem meg is lepett, mert hogy erre talán még nem is volt példa így hajnalok hajnalán, hogy egyszer csak felvillant a kis hópehely az autó visszajelzőjén, ami ugye azt jelenti, hogy 3 fok alá ment a hőmérő higanyszála, és helyenként még annál is hűvösebb van mai reggelen, de itt Lendván és környékén, meg a közeli Muraszombatban is bizony 3 fokot mutatnak most a hőmérők. Ez szerencsére napközben majd sokkal ideálisabb lesz, na de hát addig még néhány órát kell várnunk, mert hogy most kifejezetten hűvös van, tehát kell a réteges meleg, az évszaknak megfelelő öltözködés. Október 6-a köszöntött ránk, kedd van, és ezen a csípős hajnalon azért hát azzal kell indítanom, hogy ehhez a mai naphoz azért rengeteg olyan esemény kötődik, amit a történelemből ismerünk, többek között 1849. október 6-a, amikor a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét Aragodon kivégezték. Ez az aradi vértanúk emléknapja. Erről is majd részletesen, természetesen szólni fogok a mai reggelen délelőttön. Bruno névnap van ma a naptár szerint, és hogy mi mindent rejt még ez a mai nap, október 6-a, ha velünk tartanak, kiderül, és bízom benne, hogy így is lesz. Várjuk Önöket a mai reggelen és délelőttön. A zenéket Király Boglárka válogatja, a hangtechnikus kolléga Lebár Teodor, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezetőt, Cseresnyi Stündét hallják.

Hát mondanám, hogy madárcsicsergős jó reggel, de még a madarak sem énekelnek odakint, hiszen hideg van, és a nap felkeltére is még jócskán várnunk kell. Ma október 6-a van, és a mai naphoz rengeteg minden kötődik, bár konkrétan egyébként időjárási babonát nem találtam, de azért az október elejé időre komoly népi megfigyelések vonatkoznak, mert a népi bölcsesség úgy tartja, hogy ma van a meleg böltje, mert ha októberben még meleg van, annak böltje egy hideg februárral jön el. Ha viszont az október eleje szeles és hideg, az enyhe januárt jelez előre. Hát az biztos, hogy ma kellemes időre készülhetünk, hiszen még tart, de már nem soká a szép idő, mert most már úgy tűnik, hogy szerdával ér véget a rendkívüli időjárás érzékenyeket kritikusan megterhető anticiklonális helyzet. Viszont ma, és ez a lényeg, derült, fátyolfelhős, napos, változatlanul száraz idő várható, és mérsékelt marad a légmozgás is, bár most hűvös van, általában 3 fok körül alakulnak a hajnali minimumok, de döntően napközben meg 22-26 fok között alakulnak majd a délutáni maximumok, és mondhatom azt, hogy még 2 nap, és ezt a 2 napot használják is ki. Illetve ébredjenek ma is velünk, 6 perccel vagyunk, 5:30 után, jön a Kormorán, és hamarosan Weekend.

A naptár szerint október 6-a van, és ma Bruno névnap. Ez egy ófelnémet eredetű név, jelentése barna, illetve barna medve. De lehet köszönteni, hiszen a naptárban szerepel a Bruno, főnévnap mellett a Renáta, a Berény és a Csaba név is, akik ma ünnepelnek, ezen az október 6-án minden jót kívánunk. Névnaposok, születésnaposok, házassági évfordulósok. Legyen csodás napjuk, nagyon sok boldogságot és Isten éltesse önöket. Most 5 óra 43 perckor az Intim Torna illegál zenél, és hamarosan jön Molnár Ferenc Karamell.

Hamarosan 6 órakor jövünk majd a legfrissebb információkkal, ebben időjárás, közlekedés, orvos, meteorológia szerepel, és természetesen kiderül az is, hogy ha vált az időjárás, akkor mennyire lesz drasztikus a váltás. Hát azt már lehet tudni bizony, hogy 2 napot kapunk még ebből a nyárias, igazán kellemes időjárású vénasszonyok nyarából, de már közeleg a változás. Továbbra is napsütéses idő lesz jellemző ma és holnap. Változást hozó hideg front csütörtökön éri el térségünket, és záporok, zivatarok kíséretében érkezik, ami olyannyira átalakítja időjárásunkat, hogy bizony ez a fajta kellemes idő, amit ezekben a napokban még élvezhetünk, már úgy tűnik, hogy nem tér vissza. A jövő héten kifejezetten hűvös időre készülhetünk, hiszen fokozatosan a hidegfront után csökken majd a hőmérséklet. A jövő héten napközben is átlagosan 12-14 fokra lehet majd készülni. Részletek hamarosan, 6 órakor, tartsanak velünk!

Zsédával és a Fantommal jövünk az éjszaka után, legalábbis dalban, zenében most 5 óra 57 perc van, hamarosan 6 órakor időjárás, közlekedés, orvos, meteorológia, maradjanak velünk!

0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió. Időjárás.
1: 6 óra van, jó reggelt kívánok, friss információk a Muravidéki Magyar Rádióban. Már nem tart soká, egészen pontosan 2 napot kapunk még ebből a kifejezetten szép időből, a vénasszonyok nyarából. Ugyanis marad még szerda estig az anticiklonális hatás, így ma ezen a kedden derült, fátyolfelhős, napos és száraz idő várható 22-26 fokkal kora délután. Szerdán sok napsütés valószínű fátyolfelhők mellett, de délután már egy keskeny felhősáv is érkezhet, amelyből nem kizárt jelentéktelen csapadék. Helyenként megélénkül a szél, holnap kora reggel is jobbára 1 és 7 fok közé hűl a levegő, tehát csípős reggelünk lesz holnap is, délután pedig még 23-27 fok közé megy föl a hőmérő higanyszála. Csütörtökön többfelé már megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar. Lesznek még területek, ahol csütörtökön is lesz néhány órás napsütés, de sokfelé élénk széllel érkezik a hideg front. Csütörtök hajnalban 3 és 10 fok várható, még a délután jó részében általában marad a 20 fok körüli csúcsérték, de a csapadékos területeken ennél hűvösebb várható. Lesznek még csütörtökön is olyan területek az országban, ahol 20-25 fok közé melegedhet a levegő, és ez lesz tulajdonképpen a határvonal, mert péntektől felhős idő valószínű, több helyütt csapadékkal. Napközben egyre inkább, főleg a csapadék éjszaka várható, napközben csökken az esélye, de a felhőzet marad, helyenként válhat szakadozottá. Általában változékony időt hoz a péntek, kora reggel 8-16 fokkal, tehát reggelek sokkal barátságosabbak lesznek, délután pedig átlagosan 14-18 fok valószínű majd. Az előttünk álló hétvégén, szombaton, vasárnap általában közepesen vagy felhős, erősen felhős időre számíthatunk, kevés helyen előforduló kisebb esőkkel, záporokkal, nagyrészt gyenge légmozgással. Kora reggel általában 3-13, a csúcsérték pedig jellemzően 15 és 21 fok között alakul majd a hétvégén, szombaton, vasárnap, és a jelentősebb hőmérsékletváltozás a jövő hét elejétől indul be, akkor tartósan napközben is 11-15 fokra számíthatunk, és a jövő hét hétfőt csapadékos időjárással kísért hidegfront hozza el nekünk, és a jövő héttől kifejezetten őszies időre számíthatunk, tartósan felhőségbolttal. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból mit jelent a most még meleg időjárás, és aztán a közeledő változás. Ugye említettem, hogy még 2 napig kitart az anticiklonális helyzet, és egyelőre változatlanul kritikusan terheli a szervezetünket. Példátlan erősségű a napi hőingás, és ez viseli meg leginkább az érzékenyek szervezetét. Ugye száraz idő uralkodik, hajnalban pedig kifejezetten hideg van, most is 3 fokot mutatnak a hőmérők, délután pedig nyári hőmérsékletekig tart a hőingás. Ennek a szervezetünket erősen terhelő következményeivel kell valójában erősödő jelleggel számolni még a mai napon is. Tartósan fennmaradnak a vérnyomás ingadozások, erősödhetnek a szív- és légzési panaszok, sokan nehezen viselik ezt az időszakot, például, hogyha fejfájással küszködnek. Gyakori lehet a gyulladásos folyamatok erősödése, a nap folyamán változó módon jelentkezik, gyengül az immunrendszerünk ennek következtében, és egyre gyakrabban kell például szorongásos reakciók kialakulásával is számolni. Ezek a terhelő hatások a következő 2 napban szinte változatlan formában fennmaradnak, és az ismétlődő jelleg, ami különösen fokozza a szervezet kifáradását. úgyhogy ezt a néhány napot még próbálják valamilyen módon áthidalni. Érdemes csökkenteni a szervezet fizikális, mentális terhelését minden lehetséges módon, és megfelelő öltözködéssel tudják némileg korrigálni a szélsőséges hőmérsékleti ingadozásokat. Ugye csütörtökön érkezik a nagy változás, ez sem lesz problémamentes, és nem is fog egyébként mindent megoldani, de most jelenleg inkább érdemes a mai meg a holnapi időjárásra és azokra a változásokra, hatásokra koncentrálni. Egyre több embert érint már az időjárás érzékenység, egyre súlyosabb formában jelentkezik, és akár komolyabb egészségügyi veszélyeket, következményeket is magába rejt, úgyhogy figyeljenek a testre jelzéseire. Ha pihenésre van szükség, akkor pihentessék, illetve használják ki a délutáni órákban majd a szép időt és a kellemes vénasszonyok nyarát. A várható UV-index már csak 3-as körüli, ezen a szinten már nincs szükség UV-sugárzás elleni bőrvédelemre, sőt, fontos is, hogy minél több időt töltsenek kint a napsütésben, és erősítsék az immunrendszerüket.
0: Közlekedési hírek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de vezessenek körültekintően és óvatosan. Egyrészt, mert ma reggel több helyütt már pára és köd alakult ki, ami ronthatja a látótávolságot. Hűvös van, úgyhogy érdemes körültekintően közlekedni és odafigyelve. Ma egyébként a Trafipax elsősorban Ljutomer körzetében méri majd a gyorshajtókat. Vezessenek óvatosan, jó utat! Hat óra, 7 perc van, ezek voltak a kora reggeli friss információk. A folytatásban Tabáni István érkezik, és KT is zenélni fog. Aztán hamarosan lapszemlézünk, és megnézzük az elmúlt 24 óra rendőrségi eseményeit is.

Lapszemlével folytatjuk, negyed hét után másfél perccel. Hát nagyon sok minden található a mai lapszámban is, a keddi lapszámban. Többek között beszámolnak arról, hogy a Nagykanizsai Polgári Egyesület az Aradi Vértanúk Emléknapja alkalmából szervezett megemlékezést a vértanúk tiszteletére Nagykanizsán az Aradi udvarban hétfőn. Az aradi vértanúk hitéről és bátorságáról is szóltak a főhajtáson. További részletek a mai lapszámban, ahol olvashatnak arról is, hogy különleges vendégek érkeztek az zalaegerszegi Ötvös József általános iskolába, köztük Sanyi, a Csacsi. Az intézmény az Állatok Világnapja alkalmából már második alkalommal szervezett programot, amelyen a gyerekek a Csácsi állatotthon és állatsimogató több lakójával találkozhattak hétfőn. Találkozásukra ezúttal adománygyűjtést is szervezett támogatásukra az iskola. És maradjunk az állatoknál, Boldizsár és Tóbiás emléke immár szobor formájában él tovább Hévízen. Szintén az Állatok Világnapja alkalmából felavatott alkotás a két város szerte ismert kutyának állít emléket, akik éveken át hozzátartoztak a hévízi utcaképhez. A kutyaszobor a Sétáló utcában áll majd. És ugyancsak a mai lapszámban írnak a Nyitott Porták rendezvénysorozatról. Ennek keretében Fülétől a Farkáig címmel tartott rendezvényre várták a közelmúltban a látogatókat Várvölgyön. A Farm 54 családi gazdaságban az Angus marhatartással és a húsfeldolgozással ismerkedhettek meg a látogatók. Az eseményre rengetegen jöttek el, és sokakat érdekelt, miként tartják itt a ritka állatokat, és hogyan készül például a páratlan finomságú marhasült, a steak. Részletek a Zalai Hírlap mai számában. Jó olvasást!

Nézzük, milyen volt az elmúlt 24 óra rendőrségi szempontból. A Muravidéki régió rendőrei 4 bűncselekmény, 6 közlekedési baleset és egy közrendsértés, köznyugalomsértés ügyében intézkedtek. Emellett történt 9 vadgázolás és illegális határátlépéshez is kivonultak. Tegnap reggel 8 óra körül Lendva körzetében 2 afgán állampolgárt fogtak el, akik nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtottak be, a külföldieket a legközelebbi menekültügyi központba szállították. A nyomozók Ljutomerben elkövetett lopással foglalkoztak, aztán Krizsevcipri Ljutomer térségében gyertya árusító automatát törtek fel. Volt egy csalás, valamint Gornyaradgonában elloptak egy elektromos rollert. A közlekedésbiztonság terén 3 anyagi kárral végződő közlekedési balesethez hívták a helyszínelőket, és hát a rendőrök ismételten arra kérik a gépjárművezetőket, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek, elsősorban a gyalogos átkelőhelyek közelében, és minden olyan területen, ahol gyalogosok jelenlétére lehet számítani. Kérik, hogy vezetés közben tartózkodjanak minden olyan tevékenységtől, ami csökkenti a figyelmüket, vagy elvonja a figyelmet a forgalmi viszonyoktól. És ugye már említettem, ma Ljutomer körzetében mérik a gyorshajtókat, arra felé állomásozik a Trafipax.

Minden szobába kell álom, ez így is van, viszont most már sokan ébredeznek, van, aki jóval korábban, van, aki lehet, hogy éppen csak most nyitotta ki a szemét. 6 óra 27 perc van, jó reggelt, még aki most ébredezik is sötétre ébred, mert a nap felkeltére bizony várnunk kell jócskán, és nagyon érzékeljük, hogy napról napra rövidülnek a nappalok, és egyre hosszabbak az éjszakáink, tehát még jó nagyjából 20-25 perc, amikor föl kell a nap, és hát nyilván érzékelik önök is, hogy este 7 óra előtt, 3-4 hét, fél hét után már szürkülni kezd, nagyon gyorsan eltűnik a nap a horizonton, és aztán pillanatok alatt köszönt be az este, és ugyanezt tapasztaljuk reggel is, hogy nagyon sokáig ilyen komor sötét van, aztán egyszer csak hirtelen világos lesz, és indul a nap. Talán pont ezért nehezebb most már a reggeli ébredés, mert mennyivel könnyebb a nyári időszakban, amikor hajnali 4 órakor már csivitelnek a madarak, és fönt van a nap. Ez most másképp lesz, most megyünk bele igazán az őszi időjárásba, bár két napot még kapunk a vénasszonyok nyarából, aztán a hétvégétől már hamisítatlan őszi időben lesz részünk, úgyhogy élvezzék minden pillanatát. A folytatásban a Republik jön, és aztán jövünk két reggeli terepjárós hírrel.

0: Fél hét múlt egy perccel a kedreggeli hírmagazin jelentkezik ezúttal két témával. Koszorúzással és kulturális műsorral emlékeztek vasárnap Fehér Janira a hosszúfalui falu otthonban. A településről származó neves operaénekes életét és művészi pályafutását felidéző délután ünnepi hangulatáról Baranyai Lajos és zenekara gondoskodott. Az emléknapot a hosszúfalui Fehér Jani Művelődési és Turisztikai Egyesület, valamint a Lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet szervezte. Ptichár Inés összeállít.
1: Egy falu híres szülöttjének emlékét nem csak az emléktábla őrzi. Tovább él a helyiek történeteiben, és az évről évre megszervezett találkozásokban is. Hosszúfaluban az egyesület neve ugyancsak Fehér Janira emlékeztet, hogy annak idején miként esett rá a választás, az ünnepi beszédében Göncz László idézte fel.
2: Akkor volt egy ötlet, hogy legyen egy olyan valaki, aki a falu szülötte. Pozsonis Mária, tehát Marika volt akkor az elnöke az egyesületnek, ő adta ezt az ötletet, de mindenki támogatta az akkori vezetőségből. Szabó József volt még most hirtelen nem akarok, tehát semmi sem kihagyni. Kepe István és mások, ugye. No és akkor még nagyon közeli volt, tehát Fehér Jani távozásának tehát az időpontja, hiszen ugye 1978-ban halt meg, ez pedig 1981-ben történt, amikor az egyesületet hivatalosan is felvette, tehát ezt a nevet. Tehát így született a választás Fehér Janira, és én úgy gondolom, hogy ez rendkívül jó döntés volt, és a mai napig, tehát megőriztük ezt a nevet.
1: A megemlékezéshez ezúttal is zene társult. Baranyai Lajos és zenekara lépett a közönség elé, magyar nótákkal és más ismert dallamokkal téve teljessé az emléknap programját.

0: Kezdetét vette a gyermekhét, és folytatódott egy szép hagyomány is. A lendvai rendőrállomáson hétfőn ismét a legkisebbek vendégeskedhettek. Az állomáson Dejan Krányec és Mojca Kepe körzeti vezetők várták a lendvai óvoda hosszúfalusi kétnyelvű tagozatának óvodásait, óvónőit. Hogy mi mindent láthattak a gyerekek, a Szabó Márk riportjából derül ki.
1: Dejan Krányec rendőr mondta el, miben volt része a gyerekeknek a lendvai rendőrállomáson.
2: Ma a hosszúfalusi ovisok látogattak meg minket, és még a legkisebbeket is elhozták magukkal az óvónők. Bemutattuk nekik az állomás helyiségeit, a fogdáinkat, de a legjobban a fegyveres bemutató érdekelte őket. Érdeklődők voltak, és szerintem jól érezték magukat. Láthattak ma pisztolyt, bilincset, tehát a felszerelésünket is. A fegyvereket természetesen csak a biztonsági előírásoknak megfelelően mutattuk meg nekik. Elég sok kérdésük volt, főleg az óvónőknek. Utána megkérdeztük őket, hogyan érkeznek az iskolába, és felhívtuk a figyelmüket a biztonsági övé és a sisak helyes használatára. Ezt egy gyakorlati bemutatóval tettük érdekesebbé. Tojások helyettesítették az emberi fejet, és a gyerekek láthatták, hogy ha nincs rajta sisak, akkor a tojás bizony eltörik, amikor valaminek nekiütközik. Szerintem egy ilyen kis gyakorlati bemutató többet ér minden elméleti figyelmeztetésnél.
1: A gyerekeket általában a fegyverek, a fogda és az ilyen valódi különlegességek érdeklik a legjobban, de tetszett nekik az ügyeletes rendőr sok monitorral felszerelt irodája is.
2: Igazi
3: börtönünk nincs, de fogdánk az van. A gyerekeket az is érdekelte, hogy hol van az idekerülők vécéje, hol tusolhatnak, van-e fűtés, és mikor kapnak enni, vagyis mi történik azokkal, akik azért kerülnek ide, mert nem hallgattak a rendőrökre. Végül pedig megjelent Leon, a kabala rendőrünk is. Ő az a kedves Maci, akivel mindig könnyebben tudunk közel kerülni a kicsikhez. Habár eleinte néhányan megijedtek tőle, utána már örülnek neki, és szívesen fogadják. A rendőrségi megelőző programjaink egyik fontos eszköze. Az ilyen látogatásokhoz, mint a mai, a rendőrautók szirénája is dukál. Ez szintén ijesztő lehet eleinte, de általában jó hangulatot teremt a gyerekek körében, és számunkra a velük való kapcsolatfelvétel egyik fontos eszköze.

6 óra 41 perc van, a keddi program szerint megy a reggeli adásunk is, de némi módosítás lesz azért a mai délelőttben, ugyanis 11 óra után biztosan tegnap már észrevették, ugye a népszavazásról lesz szó, és mindenképpen erre fókuszálunk. Ma is, október 11-én vasárnap népszavazás lesz Szlovéniában. 4 kérdésben nyilváníthatnak véleményt, ugye a parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosításáról, a pénzbeli szociális támogatás közhasznú munkavégzéshez kötéséről, a harmadik országok állampolgárainak helyhatósági választásokon való választójogáról, valamint a kötelező RTV előfizetési díj megszüntetéséről. Muravidéki Magyar Rádióban október 5-e és 8-a között délelőtt 11 órakor mutatjuk be mind a 4 referendum kérdése mellett, illetve az ellenen szóló érveket, úgyhogy érdemes a mai adást is meghallgatni majd 11 óra után. Értelemszerűen így a mai kertész válaszol, majd a déli krónika után jelentkezik, tehát nem fog elmaradni, hanem déli 12 óra után tehetik fel majd kérdéseiket a szakértőnek, az okleveles kertészmérnöknek, Salamon Jánosnak, úgyhogy ennyiben módosul a mai délelőttünk, a reggelünk pedig annyiban, hogy 7 óra után megtudhatják, hogy milyen, hogyha az ember mondjuk egy ilyen október 6-ai reggelen nem a pihe puha meleg ágyikóban ébred, hanem mondjuk úton Spanyolország felé egy transzporterben, ugyanis 2 hölgy, és ha jól tudom, 2 kutyával ezt az utat vállalta és választotta egy 20 éves transzporterrel, úgyhogy őket fogjuk majd fölhívni 7 óra után, és mesélnek arról, hogy milyen egy reggeli ébredés egy ilyen út során és egy transzporter hátsó felében. Egyébként a hölgy elismert kékfestő, ami ma már egy nagyon ritka szakma, úgyhogy ezt is érinteni fogjuk. Tartsanak velünk a folytatásban, és mindenkinek csodás reggelt kívánunk!

Jó reggelt, október 6-án kedden a magyar történelemben ez a nap nemzeti gyásznap, amelyen az aradi vértanukra és gróf Batthyány Lajosra, az első felelős magyar kormány miniszterelnökére emlékezünk, akiket 1949-ben ezen a napon végeztek ki. Egyébként hivatalosan 2001-ben lett nemzeti gyásznap ez a dátum. 13 honvéd főtisztről van szó, 12 tábornok és egy ezredes, és a szabadságharcban betöltött szerepük miatt végezték ki őket Aradon. Ugyanezen a napon Pesten az új épület udvarán lőtték agyon Magyarország első alkotmányos miniszterelnökét, Batthyány Lajost is. De október 6-a nem csak az aradi vértanúk emléknapja, hanem egyben az építészek világnapja is, ugyanis az Építészek Nemzetközi Szövetsége hozott egy határozatot, és ez alapján világszerte ezen a napon hívják fel a figyelmet az építészet fontosságára. És azt már említettem, hogy ezen a napon Bruno és Renata nevű ünnepelteket lehet köszönteni, hogyha van ilyen ismerősük, tegyék meg. Isten éltesse azokat, akik ma bármilyen eseményt ünnepelnek. Október 6-a egyébként a kalendáriumban nagyon sok mindenről szól. Hogyha a népi hagyományokat, jeles napokat nézzük, akkor a nagyon régi magyar kalendáriumok szerint október 6-a Ábrahám napja, amely a középkori mise könyvekben Ábrahám, Izsák és Jákob patriárkák ünnepe volt, és egykoron októbert ugye a népnyelvben Mindszent Havának, vagy Mustososnak nevezte. Ez az időszak a mezei munkák lezárásáról, a szüretre való felkészüléséhez szólt egykoron. Bár az igazi nagy szüreti mulatságok Teréz napján, október 15-én kezdődtek meg, Ábrahám napján a gazdák már szigorúan az őszi vetéssel foglalkoztak. És hát figyelték az időjárást is, úgy tartották, hogy ha októberben még meleg van, annak a böltje egy hideg februárral jön el. Október első hetében jelennek meg amúgy menetrendszerűen az első komolyabb talajmenti fagyok, és sajnos a makacs délutánig megmaradó kötfoltok is. Ettől még mentesülünk nagyjából két napig, aztán az időjárás csütörtöktől fordul majd kifejezetten ősziesre, csütörtökön ér el bennünket ugyanis egy erőteljesebb hideg front. Most pedig jöjjön egy zene Brody Jánostól.

Ő volt Bródy János és a Semmi sem tökéletes című dala. Hát remélem, hogy a mai nap felkelt azért tökéletes lesz. Hivatalosan pár perc múlva, itt lendván 6 óra 59 perckor fölkel a nap, és 18 óra 25 perckor tér majd nyugovóra, viszont jó sokat fog sütni, és bár most szűkösnek és hidegnek érezzük azt a kevéske 3 fokot, ami lendván van, de nem csak nálunk van ám hűvös, hanem gyakorlatilag az egész országra ez a jellemző. A legfrissebb jelzések szerint derült az idő Muravidéken, lendván 3 fok van, Muraszombatban csak 2 fokot mérnek, Novomesto derült 5 fokkal, Posztolyna felhős 8 fok, Szlovengrádecben köd van 2 fokkal, a fővárosban Ljubljanában felhős az ég 7 fokot mérnek, Lissza derült 11 fok, Portorož felhőség 15 fok van, Maribor derült némi köddel 4 fok a hőmérséklet, Novagorica felhős 10 fok, Celje derült idő 2 fok, és a Triglava részben felhős az ég, 4 fokot mutatnak most a hőmérők. Az óra pedig 6 óra 54 percet, jön már is a Hiperkarma, pontban 7 órakor pedig lesznek friss hírek, a reggeli hírszerkesztő Aleti Zsuzsanna.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Janez Jansa miniszterelnök és olasz kollégája Giorgia Meloni közös célja, hogy a két szomszédos ország közötti kapcsolatokat egy hamarosan elfogadásra kerülő akcióterv révén stratégiai szintre emeljék. Az együttműködés fokozását olyan kulcsfontosságú területeken tervezik, mint a védelem, az energiaügy, a konnektivitás, a kutatás-innováció, valamint a kultúra. Külön figyelmet fordítanak az Olaszországban élő szlovén, illetve a Szlovéniában élő olasz nemzeti közösségek helyzetére és jogaira, jelentette be a vezetők római találkozója után a Kicsi kormánypalota. A miniszterelnökök egyeztettek az Európai Tanács prioritásairól, az Európai Unió versenyképességének erősítéséről, az energiaárak strukturális csökkentéséről, valamint a migrációs folyamatok kezeléséről is, közölte a honlapján a szlovén kormány. Magyarország az eddigi jelzések szerint a héten feloldja a vétóját Ukrajna EU csatlakozási folyamatának egy technikai lépésénél, amivel Kijev uniós integrációja újabb jelentős mérföldkőhöz érkezhet. A Financial Times erről szóló cikkét a Portfólió vette észre. A magyar támogatás attól függ, hogy az ukrán parlament október 12-i ülésén megszavazza-e a nemzetiségi kisebbségek oktatásának kiterjesztéséről szóló törvénytervezetet. A brit lapnak nyilatkozó uniós források szerint a törvény elfogadásával lehetségessé válna az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez vezető formális politikai eljárás elindítása a 10 nap múlva esedékes brüsszeli EU csúcs találkozó előtt. Horvátországban kedden kismértékben csökken a motorüzemanyagok ára. Egy liter 95-ös oktán számú benzin 1,74 €-be, azaz 2 centtel kevesebbe kerül, mint a múlt héten. A gázolaj ára szintén 2 centtel csökken, literenként 1,84 €-re, döntött a kormány a hétfői levelezési ülésén. A mezőgazdaságban használt kék dízel ára 4 centtel, 1,38 € csökken. A cseppfolyós gáz ezzel szemben drágul. A tartályos változat kilogrammonkénti ára 3 centtel, 1,55 €-re, a palackosé szintén 3 centtel, 2,13 € emelkedik. Az új árak a következő 7 napig lesznek érvényben. Az Izraelbe tartó Fly Dubai járat másodpilótája a repülőgép Tel Aviv Ben Gurion repülőterébe történő nekivezetését tervezte, derül ki több amerikai és izraeli médium beszámolójából. Ugyanezen források szerint az ománi állampolgár, akit több forrás is Hamam al-Hamamiként azonosított, nagy valószínűséggel egyedül cselekedett. Miután rátámadt Smith McChord kapitányra, al-Hamami azt tervezte, hogy a gépet a Ben Gurion repülőtér felé irányítja, a szokásos megközelítési és leszállási eljárásokat követve, majd az utolsó pillanatban a földnek vezeti, fedélzetén több mint 180 utassal. Az ügyet ismerő forrásokra hivatkozó izraeli médiumok szerint a másodpilóta hónapokon át készítette elő a támadást, és korábban már Izraelbe is elutazott, hogy információkat gyűjtsön. Carl Deisseroth, Peter Hagman és George Nagel kutatók érdemelték ki a 2026-os fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat. A hivatalos indoklás szerint az elismerést a fénykapuzott ioncsatornákkal és az optogenetikával kapcsolatos felfedezéseikért kapták. A fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat idén 117. alkalommal ítélték oda, és eddig összesen 235 szemét ismertek el vele. Köztük volt Békési György, Bárány Róbert, Szent Györgyi Albert és Karikó Katalin is. A szlovén labdarúgó válogatott ma este 20:45 perctől Glasgow-ban játssza negyedik mérkőzését a Nemzetek Ligájában. Bosnyán Cseszár csapata ismét Skóciával találkozik, akikkel a nyitó fordulóban gól nélküli döntetlenre mérkőzött a Stožice stadionban. Ezúttal a csoport második helyéért folytatott küzdelemben szeretnék gyarapítani pontjaikat.
2: Időjárás.
1: A csípős, néhol ködös reggel után folytatódik a többnyire derült idő. A sok napsütés hatására 18-23 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség az esti órákig Ljutomer körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.
3: Népszavazási kampány a Moravidéki Magyar Rádióban.
4: Tisztelt hallgatóink, október 11-én vasárnap népszavazás lesz Szlovéniában. Négy kérdésben nyilváníthatnak véleményt. A parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosításáról, a pénzbeli szociális támogatás közhasznú munkavégzéshez kötéséről, a harmadik országok állampolgárainak helyhatósági választásokon való választójogáról, valamint a kötelező RTV előfizetési díj megszüntetéséről. A Muravidéki Magyar Rádióban október 5-én, 6-án, 7-én és 8-án délelőtt 11 órakor bemutatjuk a mind a négy referendum kérdése mellett, illetve az ellene szóló érveket. Hallgassák meg a két álláspontot, és ismerjék meg a referendum kérdéseit.
3: Népszavazási kampány a Muravidéki Magyar Rádióban.

Ez volt a Halott pénz és My Alex és az Ó igen című közös daluk. Most 10 perccel vagyunk reggel 7 óra után. Nézzünk bele egy picit a napi kalendáriumba. Ugye említettem már az aradi vértanukat. 1849. október 6-áról beszélünk. 177 évvel ezelőtt Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét. Az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete alapján végezték ki őket. A bukás után kerültek osztrák fogságba. A nemzeti vértanúk Aulik Lajos, Damjanics János, Dezsőfi Arisztid, Kis Ernő, Knézics Károly, Lakner György, Lázár Vilmos ezredes, Leningen, Weisserburg, Károly, Nagy Sándor József, Pöltenberg Ernő, Svejdel József, Török Ignác és Vécsei Károly. Szintén a mai naphoz köthető Kartaúzi Szent Bruno neve is, ő kölni születésű katolikus áldozópap volt, az ő ünnepe a mai, 1101 óta, aki a Kartaúzi rend alapítója is egyben, 1057-től vezette a Reimszi Székesegyházi iskolát, tanítványai között pedig a későbbi második Orbán pápa is volt. 1975-ben érseki kancellár lett, aztán engedélyt kapott egy remete közösség létesítésére, és egy Grenoble melletti völgyben kápolnát építetett, és e körül laktak. Második Orbán Rómába hívta, de magányra vágyott, ezért 1091-ben Kolobriában új közösséget alapított. 1101. október 6-án halt meg. Formálisan sohasem avatták szenté, minthogy a kartaúziak rettegnek a hírnévtől, de 1514-ben 10. Leó pápa engedélyezte, hogy megújjék Bruno ünnepnapját, majd 1674-ben 10. Kelemen pápa az ünnepet az egyház hivatalos ünnepnapjává nyilvánította. És szintén a mai dátumhoz köthető Párizs és a Moulin Rouge, a táncos Revue Színház, a Kabaré 1889-ben alapították és nyílt meg. Látványos táncos revue műsorokkal kápráztatta el a közönséget. Felháborodás övezte egyébként ezt az extravagáns, erotikus, ugyanakkor cirkuszos előadásokat. Ennek a rossz híre becsalta a közönséget, ez volt egyébként a jó reklám, a botrányos tánc, a kánkán és a táncosnők, valamint a zseniális plakátok nagyon gyorsan híressé tették, majd világhírűvé ezt a mulatót. Megnézzük majd a többi mai naphoz kötődő eseményt, évfordulóst is, de érkezzen most Taylor Swift.

Szintén a mai naphoz köthető Martin Behaim felfedező és térképész is. 1459-ben született ezen a napon. Ő volt az első földgömb megalkotója. Kereskedő családból származott, és tanulmányai elvégzése után Lisszabonba ment, ahol portugál hajósokhoz csatlakozva részt vett az Indiába vezető tengeri út felkutatásában. 1492-ben elsőként ábrázolta a földet gömb formában. Aztán 1949-ben, 77 évvel ezelőtt született Bobby Ferrell, ő a Boniem együttes férfi tagja. De szintén a mai napon 2018-ban, 8 évvel ezelőtt halt meg Montserrat Caballé spanyol-katalán szoprán operaénekesnő, és van egy születésnaposunk, akit úgy hívnak, hogy Szekeres Adrián. 1973-ban, 53 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot, és neki van egy nagyon jó kis dala Gáspár Lacival közösen, a Kikötők, úgyhogy ha a technikus ezt gyorsan megtalálja, akkor mindjárt le is játsszuk, és ahogy ígértem, utána elmegyünk egy kicsit délre, megnézzük, hogy milyen az ébredés egy transzporter hátuljában, és milyen vállalkozni egy 20 éves autóval egy meglehetősen hosszú útra. Szóval mi pihe-puha ágyban, meleg ágyban ébredtünk, de vajon milyen lehet több éjszakát eltölteni egy transzporter hátsó felében, amit kialakítottak egyébként kényelmesen? Azt majd elmeséli Széki Gabriel, aki egyébként nemzetközileg elismert kékfestő, belőlük már nagyon-nagyon kevés van, nagyon kevesen űzik ezt a régi szakmát, úgyhogy megtudjuk, hogy miért vállalkozott erre a kihívásra. Most azonban jöjjön Szekeres Adrián és Gáspár Laci.

0: Jó reggelt a hallgatóknak, mai vendégünkkel. Nem egy kényelmes stúdióban ülünk, ő ugyanis vasárnap fogta magát, beült egy 20 éves transzporterbe és elindult Spanyolországba. Élőben kapcsoljuk Széki Gabriella kékfestőmestert, az Örök Kék márka alapítóját. Jó reggelt kívánok, kedves Gabriella!
1: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak is! Annyi helyreigazítás, bocsánat, tennem kell, hogy én nem kékfestőmester vagyok, mert a kékfestőmesterből összesen 60 Magyarországon, hanem hagyományos kékfestő eljárással készítek nem hagyományos dolgokat, tehát én tulajdonképpen tervező vagyok, aki ezzel az eljárással dolgozik.
0: Na, akkor már ezt is tudjuk. Hol értük most utol, és milyen látvány fogadta ma reggel, amikor elhúzta a kis busz függönyét?
1: Pont itt vagyok egy ilyen autogrill nevezető ilyen autós pihenőhelyen, ami egyébként szenzációs, mert azon túl, hogy lehet kávézni, vannak friss végsütemények, van shop, van minden, van fürdőszoba is benne. Úgyhogy a kamionosok is szoktak itt zuhanyozni, és abban a kamionos zuhanyzós részben van még mosógép és megszárítógép is, úgyhogy ez egy ilyen nagyon jó kis hely. Ez most Triest és Grádó között van valahol, nem tudom pontosan, hogy Triestől hány kilométerre, mert most fogom tervezni a további utat, mert azt tűztem ki, hogy ma Grádóig kell eljutnom, és egy kicsit ott nézünk körül, de Triestből indultunk tegnap este, és akkor ameddig bírtam, addig vezettem, úgyhogy valahol itt vagyok Triest és Grádó között.
0: Na hát ez fantasztikusan hangzik, a tenger mellett felébredni reggel, és az a látvány fogadja. Nálunk 2 fok van, ott talán picit barátságosabb a reggel.
1: Igen, 13. Igen, de megtapasztaltuk egyébként a tegnap reggeli ébredés, ami még Nagy Kanizsa mellett volt, tehát az ugye közelebb van ugye a Muravidékhez már. És ott azért az a 3 fok az kegyetlen volt, tehát az emberek az arca fázik, az azért kemény.
0: Megvan már egyébként az otthonos rutin ebben a buszban?
1: Igen, mert már tavaly kitaláltam, de akkor még csak az ágykeret volt benne, és én előtte egyébként lakókocsisztam, tehát nekem ebbe az ilyen autós utazásban azért van rutinom, és ezt az távot azért tettük meg többször Márszeig, legalábbis minden évben Márszeig jó vagyok, mert a fiam Provence-ban volt borász, és minden évben kimentünk hozzá. Úgyhogy igazából nekem ezen tehát a Budapest-Márszei útvonalon van már több ilyen hely leszúrva, ahol lehet éjszakázni és jó megállni.
0: Hogy bírja egyébként a veterán járgány ezt az utat?
1: Nagyon jól, de veterán járgány volt a belgyógyászánál, és mindenféle beavatkozásokon átesett, úgyhogy néhány szervcserére is sor került, úgyhogy ő most köszönjük szépen, nagyon-nagyon jól van.
0: Mennyire merész vállalkozás egyébként nekivágni Európának egy 20 éves autóval? Nekem nincs tapasztalatom benne, de lehet, hogy sok embernek valóban nincs, csak hallomásból tudják.
1: Én azt gondolom, hogy mondjuk ez a típus, tehát a transzporterek, azok nagyon megbízhatóak egyébként. Tehát rendszeresen karban van tartva, rendszeres olajcseréje van, akkor azért ezek kiváló autók. Tehát ezek nem nagyon hagyják ott az embert az útszélén. Csak ez nagyon fontos, hogy egy karbantartott autóról beszélünk. Nekem miután ugye ez munkaeszköz, mert rengeteg vásárba jártam, de 2 évvel ezelőttig rendszeresen minden vasárnap jártam a Balatonfelvidékre ilyen kézműves piacra. Gyakorlatilag ez az autó rengeteget ment, tehát csak én 300 ezer kilométert tettem bele 19 óta. Úgyhogy nagyon odafigyeltem arra, hogy a műszaki állapota rendben legyen.
0: Hát a mai világban, hogyha így jól belegondolok, a legtöbben azért felülnek kényelmesen egy repülőre, aztán 2 óra múlva ott vannak mondjuk Spanyolországban. Ön a nehezebb, meg talán kiszámíthatatlanabb utat választotta. Mi ennek az útnak, kérdezhetem így, a valódi missziója? Mit keres?
1: Igen, ez egyébként egy kiváló kérdés, mert úgy is hívom azt, hogy ez az én kaminom, mert 10 éve csináltam meg ezt az Örök Kék márkát, és ennek egy nagyon-nagyon szép íve volt. De mint ahogy a gazdaság is ugye folyamatosan megy le, valahogy elmúlt ez a kézműves romantika, tehát már nem nagyon lehet belőle megélni. És azt éreztem, hogy én nagyon-nagyon szeretem ezt csinálni, és nem akarom azért megutálni, mert már nem élek meg belőle. Tehát ez most az én útkeresésem egyébként ebben, mert abba hagyni semmiképpen nem fogom ezt a márkát, csak meg kell néznem, hogy mi az, amiből én még igazából pénzt tudok keresni, amiből hozzá tudok keresni, amiből meg tudok élni. Úgyhogy ez tulajdonképpen ez tényleg az én kaminom, az én útkeresésem, hogy valamelyik picit, amikor az ember eltávolodik a problémáitól, akkor egészen másképp tud azokra ránézni. Úgyhogy nekem ez volt a célom gyakorlatilag ezzel az úttal.
0: Ez egy teljesen privát út és a feltöltődésről szól, hogyha jól értelmeztem az iménti mondatokat, de hát ha valaki alkotó, akkor ki tudja kapcsolni a gondolatait? Vagy amikor a volán mögött egy picit a tájat figyeli, azért csak megjelenhetnek akár ruhatervek, vagy új minták is? Lehet-e inspiráló az út?
1: Igen, az út az mindig inspiráló, mert egyébként magát az az örökkéknek az egyik zászlós hajója egy ilyen kámzsás nyakú felső, és azt is egyébként, mert én nagyon szeretek utazni, azt is egyébként egy ilyen út során láttunk egy hasonló nyakmegoldást egy pulóveren Olaszországban, és tehát az így lett annak a nyakmegoldását. Úgyhogy hát amiből jön az inspiráció, azon fogok tovább menni.
0: Nem egyedül utazik, ugye?
1: Nem a barátnőmmel utazom. Egyedül készültem, csak amikor meghallotta a barátnőm azt, hogy eljövök, azt mondja, itthon ne hagyjál. Úgyhogy ez egy 30 éves barátságunk van, úgyhogy eléggé, mert akárkivel az ember, de azért nem zárja be magát egy ilyen pici kabinba.
0: Ez így.
1: Bárhogy is nézzük, azért a transporter nem egy nagy autó, úgyhogy oda azért kell az, hogy az ember ismerje jól a másikat.
0: Azért ez jó sok kilométer lesz. Hány napra tervezték?
1: Két hétre terveztem az utat, és azért terveztem két hétre, hogy ott, ahol kedvem van, ott megálljak. Tehát ma még ilyen utazós napunk van, ugye Genováig, de onnantól kezdve, tehát ez a Ligó-tenger, meg a Kotazőr, hát ezek annyira csoda gyönyörű helyek, meg amikor az ember átmegy Barcelonán, szóval ott muszáj megállni. Tehát úgy akartam ezt az egész utat megcsinálni, hogy azokon a helyeken, és ez a jó egyébként az autóban repülővel szemben, hogy ahol valami szép van, hogy ezt meg lehessen nézni. Úgyhogy nem is akarok innentől kezdve már autópályán menni, csak tényleg ezt amíg itt a csizmaszárából eljutottam az egyik szélétől a másikig, addig akartam csak autópályázni, mert utána az, amit az ember közben lát, útközben, az mindig csoda.
0: Gabriella, nagyon köszönjük, hogy velünk ébredt ezen a kedreggelen. Én mit is kívánhatnék? Hát hatalmas kalandot leginkább, meg defektmentes utat. Vigyázzanak egymásra ezzel a transzporterrel. És a hallgatóknak csak azt tudom mondani, hogy kövessék Gabriella útját az örökkék oldalán, és hát remélem, hogy onnan azért nagyon sokan mások is tudnak majd inspirálódni. További szép napot kívánok, és jó
1: köszönöm
0: utat!
1: Köszönöm szépen! Köszönöm!
0: Minden jót!
1: Köszönöm.

0: időjárás. Kedden még sok napsütésre és akár 22-26 fokos délutáni hőmérsékletekre is számíthatunk, miközben az esőnek is azért megvan már az esélye. Reggel most még hűvös van, a hidegre hajlamos helyeken akár még a gyenge fagy is előfordult, hát közeli Muraszombatban 2 fok van, itt lentben 3 fokot mutatnak a hőmérők, tehát csípős a reggel. Még egy picit kitart a vénasszonyok nyara, de már közeleg a választás, változás, pontosan tudjuk, hogy mikor érkezik az a változást hozó hidegfront. Ma és holnap élvezhetjük ezt a kellemes napsütéses időjárást, és a hidegfronttal együtt felhők jönnek, és nagyon változékony időre készülhetünk. Csütörtökön megvan az esélye a csapadéknak is. Ma, ahogy mondtam, 22-26 fok várható, és gyenge légmozgás, zavartalan napsütés, száraz idővel. 2 napig tart a meleg, mert ugye szerda a maihoz hasonló időt hoz, sok napsütéssel. Érkeznek ugyan fátyol felhők, de jelentősebb mennyiségű csapadékra nem kell számítani. Holnap is 23-26 fok közötti értékek várhatók, és hát hajnalban megint hideg lesz. 1-7 fok közé hűl le majd a levegő. Aztán csütörtökön már egyre több felé megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, de hőmérsékletben azért még kellemesen alakul a csütörtök. Viszont növekvő eséllyel kapunk esőket, záporokat, néha zivatarokat is. Lesznek még területek, ahol előbukkan a nap, a csütörtöki változékony időben hajnalban 3 és 10 fok várható, délután jó részt még 22-25 fok közötti értékek várhatók, ahol nyilván megérkezik a csapadék, vagy az erősödő szél, ott hűvösebb idő lesz már csütörtökön is. Pénteken marad a felhőség, éjszaka várható inkább csapadék, aztán péntek napközben majd csökken ennek az esélye, és a felhőzet is felszakadozhat, így pénteken hosszabb, rövidebb időszakokra újra kisüt a nap. A kora reggeli 8-16 fok után délután 14 és 20 fok valószínű majd. Szombaton, vasárnap általában közepesen vagy erősen felhős időre számíthatunk, kevés helyen esőkkel, záporokkal, nagyrészt gyenge légmozgással, és szombaton, vasárnap hajnalban jellemzően 3-13 fokra készülhetünk, a csúcsérték pedig 15 és 21 fok között alakul, és ez még mindig kellemesnek mondható, mert a lényegesebb, nagyobb változás a jövő hét elején indul el, a hétfő csapadékot hoz, és napközben 10-11 fokra számíthatunk. A jövő héttől kifejezetten őszi időnk lesz, napokig felhőséggel és 12-14 fokkal. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból ez mit jelent. Ma és holnap még nagy lesz a napi hőinges, ugye alapvetően száraz levegő uralkodik, és hát ez okozza a legtöbb panaszt. Erősödik a szív- és légzési panasz, fennmaradnak a vérnyomás ingadozások, sokan nehezen viselik ezt az időszakot, főleg a fejfájósok, a görcsös, gyulladásos folyamatok változó módon jelentkezhetnek majd a nap folyamán. És hát sajnos gyengül az immunrendszerünk, erre oda kell figyelni, nagyon sok most a megfázásos megbetegedés, úgyhogy érdemes rétegesen melegen öltözködni, főleg kora reggel és az esti órákban, napközben pedig érdemes jól variálható öltözékkel készülni, hiszen nyárias meleget kapunk. A szervezet viszont ezeket nehezen tudja átállítani, nehezen alkalmazkodik ezekhez az intenzív, gyors változásokhoz, és ez okozza a szervezet kifáradását. Érdemes csökkenteni a fizikális, mentális terhelést minden lehetséges módon, és ahogy mondtam, megfelelő öltözködéssel tudjuk némileg korrigálni a szélsőséges hőmérséklet ingadozásokat.
1: Közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de vezessenek nagyon körültekintően és óvatosan, hiszen ma elsősorban Jutomer körzetében mérik a gyorshajtókat. Jó utat kívánunk! 6 és fél perccel vagyunk 7:30 után, a folytatásban Azaria érkezik, itt lesz a Takás Tamás Dirty Blues Band, és hamarosan Király Linda is.

Játszom, ahogyan lélegzem, hát tökéletesen illik ehhez az őszi reggelhez és az őszi reggelünk hangulatához. Ugye a dalban volt egy ilyen mondat, hogy mikor felébredsz és még nem tudod, hol vagy. Hát szerintem ez a sor teli találat, hogyha ránézek egy-két emberre, aki még nem olyan régen ébredt. Hát ez minden olyan reggelre teli találat, amikor nehezen indul a nap és kell mondjuk néhány perc, de van, akinek akár egy fél óra is, amíg magához tér. Lehet, hogy a zene néhol kicsit melankólikus, de azt gondolom, hogy pont segít felvenni ennek a napnak a ritmusát, úgyhogy egy jó lélegzetvétellel kint a friss levegőn, higgyék el, hogy pillanatok alatt meg lesz az ébredés, úgyhogy mindenkinek csodás keddi napot kívánok, hát most már 4 perccel vagyunk 3:48 után, van, aki már szerintem a munkahelyre tart, van, aki már a munkahelyén ül és dolgozik, és a legtöbb gyerek már az iskolapadban várja a tanítás kezdetét, szóval ez is egy tipikus hétköznapi reggel, ami remélem, hogy önöknél is a Muravidéki Magyar Rádióval indult. Zoránnal folytatjuk, itt lesz hamarosan Sting, 8 órakor pedig jövünk az aktuális friss hírekkel.

és megmutatnám, milyen vagyok, s hogy így lássál, itt maradok, s ennél többet úgysem tehetek.

Egy értesítés következik. A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség értesíti a választópolgárokat, hogy a 2026-os helyi önkormányzati választásokra, valamint az önkormányzati közösség tanácstagjainak megválasztására november 15-én kerül sor. Tanácstagjelölt lehet mindenki, aki megfelel a törvényi feltételeknek, jelöléshez legalább 10, a nemzetiségi választói névjegyzékben szereplő választópolgár aláírása szükséges. A jelöléseket október 15-én 19 óráig lehet benyújtani. A szükséges űrlapok a www.lendva.info honlapon, vagy az LKMNÖK Lendvai Malom utca 6/A szám alatti székhelyén érhetők el.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Kedd 0 órától csökkentek a szabályozott üzemanyagárak Szlovéniában. A 95-ös oktán számú benzin literje 1,6 centtel, a gázolajé pedig 4,6 centtel lett olcsóbb. A fűtőolaj literje mától szintén 4,6 centtel kerül kevesebbe. A hatósági árak a megszokott módon kizárólag az autópályákon és a gyorsforgalmi utakon kívül benzinkutakra vonatkoznak, és október 12-éig érvényesek. A kormány a legutóbbi döntése során nem módosította jövedéki adókon, így december 15-éig továbbra is érvényben marad a széndioxid kibocsátási környezetvédelmi adó, valamint az energiahatékonysági hozzájárulás megfizetése alóli mentesség. Sólyog Tamás volt köztársasági elnök a 2024. március 5-i hivatalba lépésétől 2025 végéig összesen 33 alkalommal utazott külföldre. Ezekre összesen több mint 387 millió forint közpénzt költöttek, írja a 444 a külügyminisztérium adatai alapján. A portál összesítése szerint az utakhoz kapcsolódó szállásköltségek meghaladták a 323 millió forintot, az utazásra több mint 56 millió, egyéb kiadásukra pedig mintegy 8,3 millió forintot fordítottak. A 33 út közül a legdrágább a 2024-es párizsi látogatás volt, amely csaknem 232 millió forintba került. Sólyog a feleségével együtt utazott ki a nyári olimpiai játékokra július 25-e és 27-e között. A delegáció létszáma 19 fő volt. A szállásfoglalás az olimpiai játékok teljes időszakára szólt. Ezzel szemben Sólyog csak 3 napot töltött a francia fővárosban. A külgazdasági és külügyminisztérium ennek ellenére 18 napra fizette ki a szállást. A volt magyar köztársasági elnök legolcsóbb útja, amikor is 2025. november 28-án Szlovéniában járt, ahol Natasa Pirc-Muszár szlovén államfővel közös munkalátogatáson vett részt, még 50 ezer forintba sem került. Legalább 17-en megsérültek a tüntetők és a rendőrök összecsapásaiban Koszovó fővárosában, Pristinában. Az összetűzésre azt követően került sor, hogy elakadt a parlamentben az egykori koszovói felszabadítási hadsereg, az UCK háborús bűncselekményei tárgyaló hágai különleges bíróság jogkörét korlátozó törvénymódosítás végleges elfogadása. Kivonta összes nehéz bombázóját az amerikai légierő a nyugat-angliai Fairford légitámaszpontról. A brit királyi légierő tulajdonában lévő, de csaknem kizárólag az Egyesült Államok által használt bázison az iráni háború február végi kezdete óta az amerikai légierő számos B-52-es, illetve B-1 és B-2 típusú hadászati nehéz bombázója állomásozott, és ezek a gépek bekapcsolódtak az Egyesült Államok és Izrael által indított iráni hadműveletekbe. Két hajó ütközött össze vasárnap este a Kongói Demokratikus Köztársaság északnyugati részén, Ekvator tartományban. A baleset a Kongó folyón történt. A hatóságok hétfői tájékoztatása szerint legalább 30 ember megfulladt, több tucat utast pedig továbbra is eltűntként keresnek. A mentőegységek kutatást indítottak a folyón. Sport. A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re nyert Ukrajna ellen a Nemzetek Ligájában. A Szlovákiában megrendezett mérkőzésen Tóth Milán és Csinger Márk góljai döntöttek. A sikernek köszönhetően a magyar válogatott egy pontra megközelítette a veretlenül éllovas északireket, és 3-mal elhúzott a 3. helyre visszacsúszó ukránoktól. Marco Rossi együttese a november 14-i 5. fordulóban a nyeretlenül és szerzett gól nélkül sereghajtó Grúzia vendége lesz Tbilisiben, 3 nappal később pedig Észak-Írországot fogadja.
2: Időjárás.
1: A csípős és néhol ködös reggel után folytatódik a többnyire derült idő. A sok napsütés hatására 18-23 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Ljutomer körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét. Gyászjelentés. A gyászoló család megtört szívvel és mély fájdalommal tudatja a rokonokkal, jó barátokkal, ismerősökkel és mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy 76 éves korában elhunyt Fehér Laci csentei lakos. Hamvait október 7-én, szerdán 16 órakor helyezik öröknyugalomra a csentei temetőben. Az elhunyt előtt szerdán 14 órától róhatják le kegyeletüket, tiszteletüket. Megismétlem. A gyászoló család megtört szívvel és mély fájdalommal tudatja a rokonokkal, jó barátokkal, ismerősökkel és mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy 76 éves korában elhunyt Fehér Laci csentei lakos. Hamvait október 7-én, szerdán 16 órakor helyezik öröknyugalomra a csentei temetőben. Az elhunyt előtt szerdán 14 órától róhatják le kegyeletüket, tiszteletüket.

Egy lélegzetvételnyi nyugalmat hozott ez a dalocska, ezzel indult tulajdonképpen ez a kedd délelőtt, hiszen 8 óra múlt, most már 10 perccel Kökény Attila és Zséde és a Közös Hello című dal. Hát csodás délelőttet mindenkinek, és további jó rádiózást kívánok. És hogyha már lélegzetvételmi nyugalmat említettem, és gondolom, hogy ezt mindenki keresi az adott a napban, úgyhogy ehhez hoztam most egy nagyon szép útravalót, hozzáillő kis mottót Márai Sándortól, aki azt mondta: minden nap, amikor felébredsz, gondold meg, hogy a nap, ami kezdődik, nem jön vissza többé. Add meg a napnak, ami a napé. A munkát, a figyelmet, a fegyelmet és a tiszta szándékot. Ez a mai nap mottója. Legyen szép napjuk!

Akárhova mész, ez volt a hét sláger, Egeszti Petiék énekeltek, most 7 perccel vagyunk, 8:45 után gyönyörűen kisütött a nap, és azért most már barátságosabb odakint is, bár még mindig hűvöskés azért a délelőttünk, a kora délelőttünk. A legfrissebb mérések szerint itt Lendván most 6 fok van, derült ég mellett Muraszombatban 5 fokot mutatnak a hőmérők, és ahogy nézem az országos helyzetképet, azért helyel közel már a reggeli ködés pára is eltűnt, ugye a felkelő napnak ez az áldásos hatása, és aztán napközben majd ezt élvezhetjük, így jócskán 20 fok fölé megy majd a hőmérő higanyszála. Még nagyon sokan, így október első heteit is kihasználják, ezt a szép időt mondjuk lent a tenger melléken, akár egy jó kis kikapcsolódásra, pihenésre, sétára, töltődésre, feltöltődésre, a bátrabbak pedig még megmártóznak ebben a 20-21 fokos tengervízben, ami még egyébként az Adriát jellemzi, és hát valóban egy-két napig még tart a vénasszonyok nyara, és lehet is élvezni ennek a napsütésnek és a kellemes időnek minden áldásos hatását. Hogyha a környező strandokat nézzük, azok ugye augusztus végén azért bezártak, de hát a víz utáni vágy valószínűleg nem száll el a nyárral együtt, mert hogy ilyenkor októberben még lehet kellemesen meleg sokak számára az év egyik legjobb időszaka arra, hogy mondjuk visszatérjen oda, ahol a legjobban érzi magát, vízpart mellé. És hát mondanám azt, hogy a hétvége még erre alkalmas lesz, de egyelőre úgy néz ki, hogy hétvégére már borúsabb és csapadékosabb időt kapunk, és a hőmérséklet is általában a maihoz képest alacsonyabb lesz, de ha nem vízpart, akkor akár lehet választani majd a hegyi túrákat, az erdei sétákat, és hogyha lesz eső, akkor talán az őszi gomba is majd intenzívebben bújik elő a talajból. Most még nagyon-nagyon éles szemmel kell vadászni, hogy egyet-kettőt találjanak sikeresen az erdőt járók, de hát ez is változni fog a következő hetekben. Érdemes egyébként a természettel harmóniában eltölteni a napokat, és egyébként a természetből töltődni valóban egy akár munka utáni, délutáni könnyed sétával is. Aki pedig kénytelen a munkahelyén eltölteni az időt, mint ahogy mi is itt vagyunk, hát nézzük a jó oldalát. Kint gyönyörű idő van, a feladatok remélem, hogy amik előttünk vannak, azok könnyen megoldódnak majd a nap folyamán, úgyhogy mindenkinek kitartást a munkahelyen is, iskolában, bárhol is legyenek, vagy akár odahaza, készülődve már az ebédhez. Mi itt leszünk Önökkel a mai délelőttön is. A NASA-val jövünk, és a Senkid vagyok című dalukkal 8:25 van.

Ez volt a NASA és a Senkid vagyok, és ha már az őszt említettem, akkor tényleg van még pár hét ebben az évben, amikor a természet úgymond extra műsort szolgáltat nekünk, mert hogyha jól körülnézünk, akkor ott van a sárga, a vörös, a rozsdabarna, mintha a természet is tudná, hogy tulajdonképpen ez a nagy utolsó fellépése, mielőtt jön a hideg és nyírkos szürkeség. Úgyhogy ezeket a napokat érdemes kihasználni, és kicsit nyitottabb szemmel járni a világban és a természetben, mert nagyon sokan elmennek a természet szépsége mellett, gyorsan fotóznak egy fát, egy-két fát a telefonjukkal, aztán mennek tovább, és lehet, hogy soha nem is nézik meg ezt a képet, pedig az ősz azért nem csak háttérként szolgál, hanem igazi főszereplő, hiszen ilyenkor meleg aranyló árnyalatok vannak, ez az, amire egyébként nagyon sokan várnak, és nem véletlenül nevezik ezt aranynapoknak, szóval, hogyha tehetik, akkor ne menjenek el mellette, hanem álljanak meg egy kicsit, és nézzék meg, hogy milyen gyönyörű a természet, és a mód van rá, akkor akár meg is lehet örökíteni. De egy a lényeg, hogy az ősz is rövid, és amit megőrzünk belőle, az viszont hosszú ideig velünk maradhat. És nézzenek ki nyugodtan az ablakon, én is a sárguló fákat látom, és azt, hogy hétágra süt a nap, úgyhogy egy nagyon kellemes keddelé nézünk. Most egyébként pont 8:30 van, Kalum Scotttal jövünk, és Whitney Houstonnal.

3 perccel vagyunk 8:30 után, és ugye a burgonya alap élelmiszerünk, úgyhogy ha már főzünk, mindig hozok valamilyen receptet, és most én már napok óta nagyon kívánom a krumpli főzeléket, de ezt nem csak simán lehet elkészíteni, hanem akár egy picit újra gondolni, mondjuk kaprosan, mustáros változattal. Ugye, ha úgy nézzük, akkor a krumpli főzelék a klasszikus magyar konyha egyik jól ismert étele, de attól még nem kell mindig ugyanúgy elkészítenünk. A tejfölös, babérleveles változat helyett ezúttal most egy ilyen friss, kapros, kevés dijoni mustárral és citrommal fűszerezett változatot hoztam. A végeredmény pedig higgyék el, hogy igazán finom lesz, mert hogy krémes lesz, kicsit savanykás, kicsit frissebb, karakteresebb, de az alap továbbra is az ismerős burgonya marad. Ez a változat egyébként nagyon jól működik akkor is, hogyha könnyedebb köretként vagy önálló húsmentes ételként készítenék el, hogy mi kell hozzá 4 adaghoz. 80 deka burgonya, egy kisebb vöröshagyma, 2 gereszt fokhagyma, 1 evőkanál olívaolaj, 1 teáskanál füstös paprika, 2 babérlevél, 7 deci zöldségalaplé, 15 deka tejföl vagy görög joghurt, ki amelyiket szereti, 1 evőkanál dijoni mustár, 1 evőkanál citromlé, egy nagy marék friss kapor, só frissen őrölt fekete bors, 1 teáskanál kukorica keményítő és 2 evőkanál hideg víz. Ennyi az összetevő. És hogy hogyan tudjuk elkészíteni ezt a kicsit modernebb krumpli főzeléket? Hát nyilván a burgonyát meghámozzuk, nagyjából azonos méretű kockákra vágjuk, a finomra aprított hagymát az olívaolajon üvegesre pároljuk, hozzáadjuk az úzott fokhagymát, a füstölt paprikát, majd rögtön felöntjük ugye az alaplével, hogy a paprika ne égjen meg. Aztán beletesszük a burgonyát és a babérlevelet, sózzuk, borsozzuk, majd közepes lángon addig főzzük, amíg a krumpli nagy része úgy megpuhul, de néhány darab még mondjuk tartja magát. A tejföld vagy görög joghurtot egy kevés forró főzeléklével elkeverjük, majd visszaöntjük az edénybe. A keményítőt hideg vízzel simára keverjük, és ezt is hozzáadjuk. Néhány perc alatt ugye besűrűsödik, majd kivesszük belőle a babérleveleket és a főzelék egy részét, akár lehet bokmixerrel röviden akár krémesíteni is, de ha ezt nem szeretnék, akkor nem muszáj, tehát nem kell teljesen simára dolgozni, így a burgonya darabok megmaradnak benne. És hát a végén jön majd a friss íz, mert ahogy levettük a tűzről, akkor kell hozzákeverni a dijoni mustárt, a citromlevet és a finomra vágott kapor nagy részét. A mustárból viszont nem kell sok, mert nem az a célunk, hogy mustáros legyen a főzelék, hanem pont az, hogy kicsit pikánsabb ízt adjon neki. A citromlé fogja ellensúlyozni a burgonya és a tejfölnek a krémességét, és tálaláskor megszórhatjuk a maradék friss kaporral, és akár kerülhet rá néhány csepp olívaolaj is, és hogy mivel kínáljuk, hát így önmagában is lehet fogyasztani, de hát hogyha már krumpli főzelék, azt hagyományosan fasírtal vagy sült virslivel szokták az asztalra tenni, de például ez a változat, hogyha van friss gomba, akkor nagyon jól működik sült gombával is, vagy akár tükörtojással is. Próbálják ki, akár a mai ebédre is elkészülhet. Egy kicsit más íze lesz, mint a hagyományosnak, de azért az alap ízvilág meg fog maradni. Ráadásul szerintem ez egy tökéletes keddi ebéd is lehet. Mi pedig zenével töltjük meg a következő perceket, jön a Kistehén tánczenekar, a Bikini, és hamarosan a Hertz.

8 óra 50 perc van, hoztam egy kis olvasnivalót, és a könyvajánlóban ezúttal egy különleges könyv, az a címe, hogy Teó ajándékai, a szerző pedig Allen Levy. Egy napfényes tavaszi reggelen különös alak érkezik Goldenbe, egy apró georgiai kisvárosba, és Teónak hívják. Kedves, mosolygós, de furcsa öreg úr, aki álmélkodva sétál az utcákon, rácsodálkozik az épületekre, és bocsánatot kér a madaraktól, amiért nem hozott magával eleséget. Hogy mit keres épp Goldenben? Az maga a rejtély. Teó ráadásul nem igazán beszél magáról, de annál több kérdést tesz fel azoknak, akiket a sors az útjába sodor. Miközben új otthonával ismerkedik, betér egy kávézóba, ahol 92 ceruza portré függ a falon. A rajzok Golden lakóit ábrázolják. Teót annyira lenyűgözik a képek, hogy elhatározza, megvásárolja őket, egyenként felkutatja a rajtuk szereplő embereket, és ajándékba adja nekik saját arcképüket. Cserébe csupán annyit kér, hogy az illetők meséljenek magukról. Így minden találkozáskor feltárul egy-egy emberi sors, titkokra derül fény, régi sebek gyógyulnak be, és végül megváltozik a város élete. A Teó ajándékai az adás és elfogadás, a látás és láttatás felejthetetlen története, gyönyörű és megható regény az alkotói nagylelkűség erejéről, a kapcsolatok fontosságáról és a csendes csodákról, amelyek akkor történnek, ha a jóság és a szeretet vezérel bennünket. Allen Levy regénye eredetileg magánkiadásban jelent meg, majd napjaink egyik legnagyobb könyvszenzációja lett. Egy év alatt több mint 3 millió példányt adtak el belőle, és mostanra 40-nél is több országba elkeltek a kiadási jogok. Olvasható már magyarul is Allen Levy kötete, a címe Teó ajándékai. Keressék a könyvesboltokban.

0: Népszavazási kampány a Moravidéki Magyar Rádióban.
1: Tisztelt hallgatóink, október 11-én vasárnap népszavazás lesz Szlovéniában. Négy kérdésben nyilváníthatnak véleményt. A parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosításáról, a pénzbeli szociális támogatás közhasznú munkavégzéshez kötéséről, a harmadik országok állampolgárainak helyhatósági választásokon való választójogáról, valamint a kötelező RTV előfizetési díj megszüntetéséről. A Moravidéki Magyar Rádióban október 5-én, 6-án, 7-én és 8-án délelőtt 11 órakor bemutatjuk a mind a négy referendum kérdése mellett, illetve az ellene szóló érveket. Hallgassák meg a két álláspontot, és ismerjék meg a referendum kérdéseit.
0: Népszavazási kampány a Moravidéki Magyar Rádióban. 8 rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.
2: Hírek a Moravidéki Magyar Rádió.
3: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Szlovéniában október 6-a és 8-a között, azaz 2-től csütörtökig tart a korai szavazás, amely megelőzi az október 11-én vasárnap megrendezésre kerülő 4-es népszavazást. A korai szavazás minden választókerületben, összesen 99 szavazókörületben, mindhárom nap reggel, 7 és este 19 óra között áll nyitva azok előtt, akik vasárnap nem tudnak személyesen megjelenni a voksoláson. A választópolgárok összesen 4 kérdésben fejthetik ki véleményüket. A parlamenti vizsgálati törvény módosításáról, az RTV Szlovénia közszolgálati média kötelező hozzájárulási díjának eltörléséről, a pénzbeli szociális segélyek feltételhez kötéséről, valamint a helyhatósági választásokon való szavazati jog korlátozásáról a harmadik országbeli állampolgárok esetében. Augusztusban 4,9%-kal magasabb volt a szlovén export értéke, mint tavaly augusztusban, és 5,1 milliárd eurót tett ki. Az import éves szinten 36%-kal 6,5 milliárd euróra nőtt. Az importot főként a feldolgozási műveletek befolyásolták erősebben, de ezek nélkül is nőtt az export és az import, nevezetesen 15,3 illetve 13,2%-kal jelentette be hétfőn a statisztikai hivatal. A parlament előtti Kossuth Lajos téren zászlófelvonással kezdődik, a Batyány örökmécsesnél koszorúzással folytatódik. A Fiumei úti sírkertben, a Batyány mauzóleumnál pedig megemlékezéssel zárul az aradi vértanúk emléknapja alkalmából szervezett rendezvény sorozat kedden a magyar fővárosban. Délután 4 órakor Magyar Péter miniszterelnök és Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Gyulai vár mellett az 1848-49-es honvédtiszti emlékhelynél mond beszédet. Október 6-át 2001-ben nyilvánította a Magyar Nemzet gyásznapjává a kormány arra emlékezve, hogy 1849. október 6-án végezték ki Aradon a Magyar Szabadságharc 13 honvéd főtisztjét és Budapesten Batthyány Lajos grófot, az első magyar felelős kormány miniszterelnökét. Ugyan több mint 150 izraeli állampolgár utazott a fedélzeten, Izrael készen állt arra, hogy lelője a Tel Avivba tartó Fly Dubai járatot, amelyet a másodpilóta próbált meg eltéríteni múlt hét szerdán, írja a CBS News 2, az ügyet ismerő izraeli forrásra hivatkozva. A beszámoló szerint Izraelben már korábban kidolgoztak egy forgatókönyvet a 9/11-hez hasonló esetekre. Miután a repülőgép fél perc alatt több mint 5000 métert zuhant, az izraeli légierő megpróbálta felvenni a kapcsolatot a pilótákkal, de sikertelenül. Az ilyen szituáció kezelésére hivatott bizottság azonnal összeült és parancsnoki központot állítottak fel. Nem sokkal később harci gépek emelkedtek a magasba, az izraeli légteret pedig lezárták. A vadászgépeket csak azt követően hívták vissza, hogy a gép visszafordult Szaúd-Arábia felé, ekkor már a járaton civilben utazó pilóták vezették a repülőt. Sport. A Hapoel Jeruzsálem ma 18 óra 30 perces kezdettel lép pályára Ljubljanában, a KKC Debita Olimpia otthonában a kosárlabda Európa Kupa alapszakaszának második fordulójában. Az izraeli sztárcsapat magabiztos győzelemmel indította a szezont. Az első fordulóban hazai pályán 94-73-ra verték a német Rostock Sea Wolves együttesét. A szlovén házigazdák ezzel szemben javítani szeretnének, miután a nyitókörben kikaptak a spanyol San Pablo Burgostól. A ma esti összecsapás a ljubljanai Stožice arénában lesz megrendezve.
4: Időjárás.
3: A csípős és néhol ködös reggel után folytatódik a többnyire derült idő. A sok napsütés hatására 18-23 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
2: Közlekedési hírek.
3: Vidékünkön továbbra is zökkenőmentes a közúti forgalom. Radarral Gyutomer körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.

Vanilla Ice kezdte a 9 órai utáni idősávunkat, és aztán mondom, hogy mivel folytatódik a délelőtt, és mivel folytatjuk mi a Muravidéki Magyar Rádió október 6-ai adását. Hát hamarosan 9:30-kor majd az apró hirdetés rovat jelentkezik, tehát ha hirdetni szeretnének, akkor ezt ma is, hogyha lakossági apró hirdetésük van, ingyenesen megtehetik 9:30 és 9:45 között. 9:10-kor mutatunk egy friss újdonságot, óránként jövünk a hírekkel, 9:11-kor pedig a Horizont jelentkezik. A Kelemen Quartet lendvai Bartók koncertjéről lesz egyrészt szó, illetve a Lesz Társulat készülő darabjáról is szó esik a mai összeállításban, Botka Ágnes a műsor szerkesztője. És 11 óra után lesz ugye egy kis változás az adás menetünkben, mert a népszavazásról lesz szó, és a pénzbeli segélyről, ma ezt a témakört járják körbe. Október 6-án a pénzbeli szociális támogatás közhasznú munkavégzés feltételéhez kötése mellett és ellenszóló álláspontokat fogjuk bemutatni. A műsort Cigán Szilvia készíti, 11 óra után várja majd önöket, tehát hamarosan népszavazás, úgyhogy ebből a mai műsorból is sokat megtudhatnak. 11 óra után hallhatják a Muravidéki Magyar Rádióban, és mivel 11 óra után lesz ez az összeállítás, a Kertész válaszol, a Déli Krónika után jelentkezik majd, Salamon János lesz ezúttal is a stúdióban, és 12 óra után válaszol az önök feltett kérdéseire is. Itt az október számos kérdés merülhet fel abban, hogy mit, hogyan csináljunk akár a kinti növényeink, a kert, a szőlő területén, a gyümölcsösökben, vagy akár a szobanövények területén. A hívható telefonszámok most már változatlanok, tehát visszaálltunk a régi telefonszámokra, 575 17 18 és 575 17 19. A műsor teljes ideje alatt hív vagyunk, és várjuk is kérdéseiket majd. Tehát ennyiben módosul a mai délelőtt, illetve a délután egy pici része. Tartsanak velünk, hallgassák a Muravidéki Magyar Rádiót.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és hoztam Teddy Swims-et, mert hogy megvan Teddy Swims új albumának megjelenési dátuma. Az énekes a napokban bejelentette, hogy az Ugly címet viselő korongot 2027. január 22-én dobja majd piacra. A lemez anyaga az elmúlt 15 hónapban született egy olyan időszakban, amely fia születésével kezdődött és válással végződött. A projekt egyfajta önvizsgálat és személyes fejlődés lenyomata az énekes életében, aki ezúttal férfiként és apaként is új tapasztalatokkal nézett szembe. Az új kislemez, a Perfect Man, őszinte dal azokról a teljesíthetetlen elvárásokról, amelyeket saját magunkkal szemben támasztunk, valamint arról, hogyan találhatunk erőt a saját tökéletlenségeinkben. A hallgatóhoz közel álló őszinte szerzemény zeneileg fokozatosan építkezik, miközben azt a nyomást járja körül, hogy mindenkinek mindenben meg kell felelnünk, valamint annak fontosságát, hogy magunkkal szemben is ugyanazt a megértést tanúsítsuk, amelyet másoknak adunk. A Perfect Man az önmagunknak való megbocsátásról szól, mondta az énekes Teddy Swims. Életem során teljesen irreális elvárásokat támasztottam magammal szemben. Túl szigorú voltam magammal partnerként, apaként, valamint azzal a felelősségtudattal is, amely abból fakad, hogy tudom, vannak emberek, akik számítanak rám, és példaképként tekintenek rám. Őszintén hiszem, hogy a bizonytalanságaink és furcsaságaink az erő, nem pedig a gyengeség jelei. Remélem, hogy ezzel a dallal, valamint a hozzá kapcsolódó beszélgetésekkel, munkával az emberek némi megkönnyebbülést találnak, és megtanulják elfogadni a hiányosságaikat, nyíltan beszélni róluk ahelyett, hogy megpróbálnak elrejteni őket. A tökéletességre való törekvés szépsége abban rejlik, hogy tudjuk, soha nem fogjuk elérni. Az énekes amúgy márciusban Európában folytatja a koncertsorozatot, a turné állomásai között Norvégia, Svédország, Dánia, Németország, Hollandia, Csehország, Ausztria, Svájc, Belgium, Franciaország és az Egyesült Királyság is szerepel. Most azonban nem kell semennyit várni, jön az aktuális új dal, ő Teddy Swims, ez pedig a Perfect Man.

Friss. Zenei újdonságok. Muravidéki Magyar Rádió. A régió hang.

Hamarosan jövünk az apró hirdetés rovattal, úgyhogy készüljenek. Ha hirdetni szeretnének, eladni, vásárolni, cserélni, ajándékozni, a lakossági apró hirdetések továbbra is ingyenesek. De mielőtt jönne a Vár Republic slágere, azért térjünk ki arra, hogy délután 3 órakor jelentkezik majd a keddi hírmagazin a terepjáró aktuális helyi vonatkozású témákkal. Ugye a 20. rendes ülését tartotta volna a Muravidéki Régió Fejlesztési Tanácsa. Muraszombatban ült össze a testület, és nagyon sok napirendi pont szerepelt egyébként a mai tanácskozáson, viszont nem volt határozatképes a tanács, a testület, így levelező üléssel folytatja. Erről tehát nem tudunk emiatt beszámolni, viszont ami biztosan lesz, október a tűzvédelmi hónap, amelynek idei központi témája a tűzjelzők és a tüzek korai felismerésének fontossága. A szakemberek ilyenkor arra hívják fel a figyelmet, hogy néhány egyszerű megelőző intézkedéssel akár ember életeket is megmenthetünk. A tűzoltók számára azonban az év minden időszakában fontos a megelőzés, a megfelelő felkészültség és a lakossággal való kapcsolat. A hónap témájáról és arról, hogy milyen programokkal készülnek a tűzvédelmi hónapban, Szabó Márk Matej Miholicsot, a Muravidéki Tűzoltó Régió parancsnokát kérdezte. Ezt a beszélgetést hallhatják majd délután 3 órakor. Tartsanak velünk!

0: Unta, nem fér el a lakásában, vagy épp újat keres? Hirdessen az MMR-en!
1: Már is elindult az apró hirdetés rovatunk, innen indul a negyed óra. Ebben a negyed órában tehát páratlan hívjanak minket, 575-17-18 és 575-17-19 a két telefonszám, elérhetőek vagyunk, de küldhetik hirdetéseiket természetesen e-mailben az mmr@rtvslo.si e-mail címre, vagy akár messenger üzenetként is továbbíthatják. Sokan ezt a módot választották egyébként, úgyhogy van itt jó néhány hirdetésünk. Nem használt autóalkatrészek, tehát új autóalkatrészek eladók. Lada Samara, Warburg, Dacia és Skoda. A hívható telefonszám 00-3630-623-02-80-as. Eladó Lendvahegyen, jó minőségű új bor, Chardonnay, Sauvignon és olasz Riesling, valamint vegyes bort is árulnak. A hívható telefonszám 040-226-121-es.

Tenkehegyen eladó pince, a telefonszám pedig 00 36 20 364 71 01-es. Vásárolnának traktort, billenős pótkocsit, trágyaszórót, szárzózót és Tomos mopedet, az ajánlatokat pedig a 031 416 412-es mobilszámra várják.

Régi motorokat, autókat vásárolna a hirdető, és ugyanitt árul egy 26-os mountain bike, 18 sebességes kerékpárt, olcsón, a hívható telefonszám pedig 00 36 30 553 77 66-os. Eladó egy 2001-es évjáratú Volvo S60-as, javítása vagy alkatrészre benzines a gépjármű, a karosszéria rozsdamentes, jó állapotú, az autót ideiglenesen kivonták a forgalomból, tehát nincs biztosítása. Ármegegyezés szerint a hívható telefonszám, ahol bővebb információval szolgálnak, 031 442 770.

Lenti környékén eladó 80 per 100-as öntvény prés, hozzátartozó sajtár, húsmérő és egyéb berendezések. Ugyanitt vásárolnának pálinka főzése alkalmas szőlőseprőt jó állapotban. A telefonszám 00 3630 204 87 67-es. 4 darab alufelnyire szerelt nyári gumi, 185 per 65 R15-ös, 1 darab pótkocsi, Fogelnot 3-as eke, 3 darab lemezfelni pótkocsira, 12,5x18-as a mérete, és sövényvágó állítható fejjel eladó Vasmegyében. A hívható telefonszám 00 3620 982 5723.

Motorkerékpár alkatrészek, kis dutra alkatrészek eladók, érdeklődni lehet a következő telefonszámon, ez egy vezetékes telefonszám, 00 36 93 348 352. Zala megyében eladó TZ4K traktorra gyári keréksúlyok, valamint Orbit szervó kormány és munkahenger. Az információs telefonszám pedig 00 36 30 23 23 713.

Négy darab téli gumit árulnak, a mérete 226/60R18-as, és ugyanitt eladó 7 darab kacsa. A telefonszám 00-3630-97-99-206. Gyert Jánosban eladók, 9 ár nagyságú terület, egy Renault személygépkocsi, rossz sebességváltóval, aztán eladó egy Ursus 335-ös, 80 centi vágó felületű kaszálógép, továbbá szerszámokat, gépeket árulnak olcsón, a telefonszám 040-375-713.

0: Gábor Jenházen a szlovén határ mellett egy 126 négyzetméteres téglaépület 130 négyzetméteres melléképülettel eladó vagy kiadó. Az ingatlan szomszédmentes, kiválóan alkalmas családi fészeknek, vállalkozási telephelynek és állattartása is tökéletes választás. Teljes közmű, furtkút, békés környezet és határmenti logisztika várja az új gazdát, vagy éppen a bérlőjét. A telefonszám 00 36 30 986 20 73. Lendva környékén eladó INT 60-as forgató borona, 220-as fogel, eke és egy soros kukorica vetőgép. Az információs telefonszám 070 329 389. És van telefonálunk is, üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Igen, hallgatom.
1: Volna egy eladó INT 60-as, férfoson, egy rotovránna, 220 centis, egy forgatós eke, fogél, 14-16 szalos. Egy soros kukoricaszedő gép.
0: Igen.
1: Egy precetfenék, 200-as. Ezen kívül még eladó egy 440 literes traktor után permetező gép. A tartálya 440 liter.
0: 440 literes, igen.
1: Igen. Elérhetőség 570, nem, 070.
0: Igen.
1: 040. 040, 329, 389.
0: 040, 070.
1: Igen. 040.
0: 040, 300, 070.
1: Nem. 040.
0: Jó, én bemondhatom, csak akkor nem lesz hívója, mert közben kint a technikus látja, hogy 070 egyébként a hívószáma.
1: Igen, igen.
0: És 329, 389.
1: Igen, igen.
0: Rendben. Igen. Köszönjük, hogy nálunk hirdetett. Minden jót kívánok önnek.
1: Viszonthallásra.
0: Szép napot, viszonthallásra. Tehát akkor az imént egyébként elhangzott ez a hirdetés, de aztán most kapott egy kis bővítést, akkor nézzük, hogy mi mindent árulnak. Lendva környékén eladó INT 60-as forgatóboron a 220-as szélességgel, aztán egy fogel eke, egy ecsoros kukorica vetőgép, egy 700-as borona és egy 440 literes permetezőgépet is árulnak. A telefonszám pedig 070 329 389.

0: Van egy újabb hirdetőnk, üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Szép jól kívánok, szeretnék én is hirdetni.
0: Igen.
1: Lenne Pannónia motorkerékpárok eladók.
0: Tehát Pannónia motorkerékpár, igen.
1: Lenne egy TLT típusú.
0: Igen.
1: Egy másik TLT, szintén az egyik a zöld, másik fekete.
0: Tehát egy zöld és egy fekete, tehát két darab, akkor így egyszerűbb, két darab TLT, zöld és fekete színű, igen.
1: Gyári állapotában vannak, igen. Akkor lenne egy T5-ös típusú.
0: Igen.
1: Motorkerékpárból ennyi. Akkor lenne egy Renault Megane személyautó.
0: Igen.
1: Kombi, 1.9-es dízel.
0: 1.9 dízel.
1: Okpányok nélkül lenne eladó.
0: Igen.
1: És Skoda favorithoz lenne egy motor és egy váltó, ami egyben van, semmi más nincs, csak ez a motor váltó egyben.
0: Skoda favorithoz motor és váltó, ugye?
1: Igen, igen, így kompletban. Aha.
0: Jó.
1: Mondanám a telefonszámot, 30-as.
0: Igen.
1: 511.
0: Igen.
1: 8009.
0: És helyileg? Nagy Kanizsa. Rendben, köszönöm szépen. Legyen szép napja, minden jót, viszont hallásra. Tehát Nagy Kanizsán eladók Pannónia motor kerékpárok. Van két darab TLT típusú, az egyik zöld, a másik fekete színű, szinte gyári állapotban vannak, és ezen kívül eladó egy T5-ös Pannónia motor kerékpár is. Aztán egy Renault Megane kombi, 1.9-es dízel, okmányok nélkül, illetve Skoda favorithoz árulnak motor blokkot váltóval együtt. A telefonszám 00 36 30 511 80 09. Üdvözlöm az újabb hirdetőt, jó napot kívánok!
2: Kerik Jókolom!
0: Jó napot kívánok!
2: Szeretnék eladni egy régi cseppelvarrógépet.
0: Tehát régi cseppelvarrógép.
2: Egy kéménybe köthető gázkonvektort.
0: Tehát kéménybe köthető gázkonvektor, igen.
2: És egy 2 méter magas citromfát.
0: Igen.
2: A telefonszám, tehát helyileg körben.
0: Igen.
2: 06 30.
0: Igen, 30-as.
2: 9 56.
0: Igen.
2: 9 859.
0: Rendben, feljegyeztem. Köszönöm szépen, hogy minket választott. Nagyon szép napot önnek is, minden jót, viszont hallásra. Tehát Körmenden eladó egy régi cseppel varrógép, ezen kívül kéménybe köthető gázkonvektor és egy 2 méteres citromfát is árulnak. A hívható telefonszám 00 36 30 956 98 59.

Ma még hirdetésünk, eladó Petesházán 2005-ös Toyota Corolla Caravan, 85 kW-os 2000-es dízel autó. Második tulajdonostól árulják, rendszeresen karbantartott a gépjármű, a telefonszám pedig 041 644 680. Dobriban eladó háromszobás összkomfortos családi ház, központi fűtéssel, két garázssal, nagy udvarral, saját kuttal, a telefonszám pedig 00 36 30 364 29 33-as. És van még egy hirdetésünk, Landván árulnak egy Nissan Primera Caravant, egy 8-as benzines autót, 2006-os évjáratot, kisebb hibával, javításra szorul, forgalomból kivonva árulják, a telefonszám pedig 041 890 016.

A délelőtti apró hirdetés rovatot hallották, hirdetni ma még tudnak, 2:45 után az imént elhangzott hirdetéseket pedig vissza tudják keresni honlapunkról is, rengeteg más hirdetéssel együtt. Jó böngészést kívánunk, és további szép délelőttöt. 9 óra 51 perc van, hamarosan 10 órakor friss hírekkel várja Önöket Oleti Zsuzsanna.

jó, hogy együtt vagyunk. Aztán ahogyan nagyobb lettem, és mentem a fejem után, egyre ritkábban láttuk egymást, csak néha este vagy délután. De akkor is tudtuk, hogy jó, jó, jó, hogy együtt vagyunk.

0: a Muravidék hullámhossza.
1: MMR.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A következő két évre vonatkozó állami költségvetési javaslatokat és más dokumentumokat mai rendkívüli ülésén vizsgálja felül a szlovén parlament. Az anyagokat ezt követően az országgyűlés munkacsoportjai a következő 10 napban vitatják meg. A képviselők várhatóan november 16-án fogadják majd el a költségvetést. Közben a kormány már hivatalosan is rábólintott a 2027-es és 2028-as évekre vonatkozó költségvetési javaslatokra. A tervezett büdzsé hiány 2027-ben a GDP 2,9%-a, míg 2028-ban 2%-a lesz. A kormány kiemelte, hogy nem tervez új adókat bevezetni, és a hangsúly a gazdasági növekedésen, valamint a stabilitáson lesz. A maribori rendőrök vasárnap szigorított közúti ellenőrzést végeztek egy Provida videókamerás megfigyelő rendszerrel felszerelt civil rendőrautóval. A Lénárt és Ptúj közötti regionális útszakaszon a forgalmisták egy 42 éves ptúji sofőrt mértek be, aki az érintett 607 méteres távolságon a megengedett 90 km/h sebesség helyett 191 km/h száguldott. A rendőrök a helyszínen bevonták a férfi jogosítványát, és megtiltották neki a vezetés folytatását. Mivel a megengedett sebességet több mint 100 km/h lépte túl egy lakott területen kívüli úton, az ügye a bíróság elé kerül, ahol súlyos pénzbírságra és a vezetői engedély hosszabb távú bevonására számíthat. 16-szor repült Moszkvába, utolsó miniszteri ciklusában Szijjártó Péter. Az egykori magyar külgazdasági és külügyminiszter 2022 és 2026 között az ENSZ tagállamok majdnem felében megfordult, a legdrágább útja pedig 262 millió forintba került. Többek között ez derült ki a külügyminisztérium 24.hu közérdekű adatigénylésére adott válaszából. Alap azt írja, Szijjártó külügyminiszterként összesen 342 kiküldetésen vett részt, ezek alatt 468 állomást látogatott meg. Az EU és NATO tagságból adódó kötelezettségeknek köszönhetően a legtöbbször, 48 alkalommal Brüsszelben járt. Az úti célok között második helyen az Egyesült Államok áll 31 utazással, amelyek során többször ellátogatott Donald Trump amerikai elnök floridai otthonába is. A környező országok közül legtöbbször, szám szerint 25-ször Szerbiában járt. Kiderült az is, hogy a negyedik Orbán kormány 1447 napjából Szijjártó összesen 590 napot töltött külföldi kiküldetésen. Szijjártó Péter a Fidesz-KDNP választási veresége után beült a parlamentbe, de júliusban lemondott a mandátumáról, hogy a BRD külső kapcsolatokért és új üzletágakért felelős vezetője legyen. Hétfőn 3 órán keresztül fogadták az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságában a kínai céghez fűződő kapcsolatáról és a kínai autógyártónak juttatott állami támogatásokról. Donald Trump jóváhagyta Nidal Malik Hassan halálos ítéletének végrehajtását. Az amerikai hadügyminiszter Pete Hedget javasolta a kivégzést, amelyet az elnök engedélyezett. A végrehajtás módja az amerikai hadsereg kivégző osztaga lesz, az időpontot és a helyszínt pedig a hadsereg illetékes vezetése jelöli ki. Nidal Malik Hassan 2009-ben nyitott tüzet a texasi Fort Hood egyik épületében, ahol katonák készültek külszolgálatra. A támadásban 13 ember meghalt, több mint 30-an pedig megsebesültek. Az amerikai hadsereg pszichiátereként szolgáló Nidal Malik Hassan a tárgyaláson nem próbálta megtagadni a történteket. Indoklása szerint a támadással azt akarta megakadályozni, hogy a katonák Afganisztánba kerüljenek és ott muszlimokat öljenek meg. Sport: a Los Angeles Lakers meggyőző 127-103-as idegenbeli győzelemmel indította az NBA előszezonját a Sacramento Kings ellen. Luka Doncic fantasztikus formában tért vissza, mindössze 16 percnyi játékidő alatt 21 pontot, 2 lepattanót és 3 gólpasszt jegyzett. Az első félidőben nyújtott ponterős játékát követően a nagy szünet után már nem is tért vissza a pályára, a stáb pihentette őt a magabiztos előny tudatában.
1: Időjárás.
2: Ma is folytatódik a többnyire derült idő, a sok napsütés hatására 18-23 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Ljutomer körzetében ellenőrzi gyakran a járművek sebességét.

Tina Turner után Ásós Attila Pacsirta fogja énekelni, nagyon kellemes hangja van, és érkezik még a Jambalaya is, utána pedig egészen más vizekre evezünk, a Horizont indul kultúra, művelődés bő negyed órában, Botka Ágnes a műsor szerkesztője, szó lesz a Kelemen Kvartett Lendvai Bartók koncertjéről, és arról is, hogy a Lesz Társulat újra próbál, tehát készül a következő darab. Tartsanak velünk!

0: Köszöntöm műsorunk hallgatóit. Aki ott volt, csodálhatta. Aki elmulasztotta, sajnálhatja a Kelemen Kvartett koncertjét a Lendvai zsinagógában. Bartók Béla 6 vonós négyese volt hallható egyestén világszínvonalon. Mai adásunkban a ciklus létrejöttének körülményeiről Kelemen Barnabás, Kossuth Díjas hegedű művész szól.
1: Bizony, mind a 6 Bartók vonós négyes egy-egy állomása Bartók életének. Talán a 3. és 4. vonós négyes, amelyik viszonylag közel született egymáshoz, de hogyha meg kéne határozni, akkor a 3. és 4. vonós négyes közt van a legnagyobb különbség zeneileg. Tehát egy nagyon érdekes fejlődésen ment át Bartók zeneileg a két legközelebb készült mű között. Viszont az első vonós négyes az egészen személyes mű, sőt, ha lehet mondani, a legszemélyesebb. Tehát ez egy szerelmi vívódásnak az időszakában íródott, és ez az az érdekes, hogy egy bizonyos motívum, amit Gelyes Steffi motívumnak mondunk, hiszen Gelyes Steffi volt az a hegedűs fiatal leányzó, aki megihlette oly sok művével is, tehát nagyon sok művét kvázi dedikálta így Gelyes Steffinek, mondjuk az egyik az első hegedű verseny, ami kifejezetten egy szerelmi vallomás. De az első vonós négyes is, és ennek ez a motivuma, ez még a 6. vonós négyesben is feltűnik. Tehát az európai működésének az utolsó befejezett művében is, ami már teljesen más miatt szomorú. Tehát ott a 39-ben a második világháború kitörése előtti időszak az teljesen rányomja a hangulatát erre az időszakra. És hát nagyon izgalmas, hogy aztán a második vonós négyesben kvázi mondhatjuk, hogy megtalálja Bartók már a saját hangját, de már az elsőben is a népzenei motivumok ott vannak, és aztán a 3.-4. kvártett az már igazán a mély bartóki útkeresés után, amikor megtalálta a saját hangját, tulajdonképpen lubickol abban a népzenei világban, amit aztán hol a francia, hol az orosz, hol a bécsi iskola inspirálta behatásokat is észrevéve, szóval nagyon is, hogy már megtalálta a saját hangját. Az 5. vonós négyes szokás mondani a legnagyobb, legsúlyosabb, legfajsúlyosabb darabnak, és aztán a 6. vonós négyes pedig már a búcsú érzi, hogy el fog kelleni mennie, mert nem volt már tere, se levegője, se élettere úgymond alkotni, és egy alkotóművész megfulladna tulajdonképpen. Úgyhogy ez pedig a 6. vonós négyes, és azt is mondta Siff András nemrég, amikor újra Magyarországon járt, hogy a legnagyobb életművek és a legnagyobb műalkotások a csendből indulnak, és a csendbe is fejeződnek be. Ha így veszük, az első vonós négyes első tétele és a 6. utolsó tétele is bizony, hát éteri csendből indul, és oda is tér vissza.
0: Igen, még egy nevet meg kell említeni, Kurták Györgyet.
1: Kurták Gyuri bácsi, aki most 100 éves idén, és nem lehetne bárkit említeni, aki mélyebben ismerni a bartóki életművet, mind előadó művészeti, mind zenetörténeti, mind alkotóművészi, tehát zeneszerzői szemmel, ha szemléljük, akkor azt hiszem, hogy az ő rálátása az elképesztően unikális, és csodálatos, hogy elmondhatjuk, hogy Gyuri bácsinak az elmúlt hát közel 5 évben 68 órán át dolgoztunk vele, ami mind rögzült videóra is, és megtalálható már az interneten, és az összes vonós négyes minden tételét elejétől a végéig átnéztük vele, és hát mondhatjuk állítólag kölcsönösen, hogy élveztük a munkát, tehát ő alig várta a következő alkalmat, mindig kérdezte, mikor jövünk újra, készült heteken át, gyakorolt, elemezte a darabot, kikérte a kottatárakból, meg népzenei gyűjtésekből a elképzelt kapcsolódási pontokat, úgyhogy hát nagyon büszkék vagyunk erre a időszakra is, de ugyanúgy Rados Ferenccel is dolgoztunk együtt több mint 60 órán át, és a vonós négyes tagjai, akik feleségem mellett, Kokas Katalin mellett két külföldi taggal

kezdtük újra a vonós négyeshezést 6 évvel ezelőtt. Ők Jonian Ilias Kadasa, egy albán görög származású hegedűművész, és Vasti Mimoza Hunter, aki pedig Angliából érkezett ide hozzánk. Nem messze raknak itt most Bécsben éppen, úgyhogy ez nem is olyan bonyolult, és itt nem messze Lendva Jakab fán próbálunk, mert ott van nekünk egy művész tanyánk, úgyhogy onnan ugrottunk ide.

0: Slavomir Mrozek drámaíró, illusztrátor 1930-ban született Krakkóban. Sokáig kereste helyét az akkori lengyel társadalomban. Noha katolikus családból származott, a vallás nem érdekelte. Annál inkább a rajz, a karikatúrában rejlő lehetőségek. Ezért 3 hónap után nem folytatta tanulmányait az építészeti karon. Lapoknak szatirikus rajzokat készített, majd előbb Szovjetunióba utazott, de hamarosan kiábrándult a rendszerből és nyugatra költözött. Először Olaszországba, majd Franciaországba ment. 1964-ben írta meg a Tangó című darabját, amelyik által Beckett és Ionesco drámaírók rangjára emelkedett egyszerre. A színdarabban egy radikálisan széthulló világgal találkozunk, amelyik saját végéhez közeledik. Már veszve minden, az elvek, a hagyományok, a társadalmi rend, nincsenek ideálok sem. Eluralkodik a káosz. Erről többet Gál Éva pécsi rendezővel, aki a Lesz társulat számára választotta a darabot.
1: Számomra is érdekes, hogy mégis meg tudta fogni a mi generációs problémáinkat. Nyilván akkor már csirájában szabályozott rendszer volt, de biztos megjelent már ENSZ. Illetve azt gondolom, hogy én bármelyik Mrozek darabot olvasom, ő nagyon úgy ír, hogy szerintem még évtizedig, évszázadokig aktuális az egész, mert hogy valahogy bár élőek a szereplői, de mégis inkább elméleteket ütköztet, és az elméletek meg a gondolatok azok meg mindig aktuálisak szerintem.
0: Hány szereplő van a darabban, és esetleg néhány szót arról, hogy kiket láthatunk?
1: Eredetileg ez egy 7 szereplős darab, de ez sikerült egy szereplő összevonással a Vörös Piroskának a nagybácsi és a nagymama szerepét összevonnom, így lett 6 szereplős ez az előadás. Ugye Galambos Milán játsza, hát ő a legfiatalabb itt köztünk, a fiatalembert, aki megpróbál rendet teremteni a családban, és úrrá lenni a káoszon, és belépni az életbe, úgyhogy egy rend uralkodik körülötte. Piroska játsza a nagymamát, van még egy édesanyja és egy édesapa, 2 nagy művész, akik egy iszonyatosan felszabadult világra törekszenek és felszabadultan élnek, csak sajnos nem tudják megteremteni a gyermeküknek azt, amiben ő szeretne élni, hiszen ő orvostanhallgató és nem tudja továbbvinni ezt a liberális gondolkodást. Nelly játsza, Cornélia játsza az anyukát, és Laci játsza az apukát, mint szereplőt. És akkor van egy külső szereplőnk, ugye, aki mint edek bejön, és mint egy kakuk igazából megpróbál befészkelni ebbe a családba, látja az összes hátrányát, és tudja pontosan, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy átvegye a hatalmat itt a dolgok fölött, illetve Tánya fogja majd, szintén ő is egyébként egy külső kívülről bejött szereplőnk, Tánya fogja játszani azt a lányt, aki miatt igazából megpróbál majd valamiféle, hogy is mondjam, hagyományt teremteni a családban, hogy legyen már valami hagyomány ebben a családban majd a főszereplőnk, Artúr.
0: Általában szövegközpontúan közelítenek az elemzők, de itt mégis azért, ahogyan az előbb is említettük, ez a társadalmi környezet az nagyon fontos, amelyikben született ez a mű. Van itt valami olyan, amit azért még plusz aktualizálni kellett ahhoz, hogy a mai néző vagy a mostani közönség ezt majd könnyebben vegye?
1: Megpróbáltuk ezt, és szerintem jól is sikerült, hogy ezeket a téziseket nem tézissé tenni, hanem nagyon mai eleven szövegekké. És a karakterek is szerintem nagyon eleven mai karakterek lettek, mai szereplők. Ezáltal nagyon könnyen tud szerintem egy anya, egy minden korosztály tud azonosulni a karakterrel, és a jelmez díszlet is abszolút korhű, nem a 70-es évek, 60-as évekbeli jelmez használat. Meg talán a díszlettel próbáltunk, de nem volt annyira archaikus a szöveg, hogy ez problémát okozzon.
0: És akkor, ha már említette a díszletet, a kosztümöket, van itt még külső segítség?
1: Hát leginkább a kosztümöket, jelmezeket mi magunk. Hát nekem volt egy ötletem, amit szintén nem akarok elmondani, hogy hogyan fog kinézni a színpad, és hogyan fog ez megváltozni. És akkor itt azért már a társulatnak van egy nagy kelléktára, jelmeztára, ahol tudtunk keresgélni, meg kellett némileg vásárolni is, de igazából én nagyon képekben gondolkozok, mert én a film világából is indulok, úgyhogy nekem volt egy nagyon erős elképzelésem, és akkor ezt próbáljuk megvalósítani.
0: Mikor a várható a bemutató?
1: November 8-án este 7-kor lesz itt Lendván bemutatva ez az előadás.
0: A Lesz társulat egyik mozgatórugója Gál Patrik.
2: Megmondom őszintén, hogy most az én karakteremre lebontva, nekem talán egy kicsit könnyebb a helyzetem, mert én nem vallom magam ebbe a szabad elvű világba, mint karakter, ahogy a többiek, illetve Milán még az én úgymond ellenpontom, vagy valahogy talán mi igazából szimpatizálunk eszmékbe egymással, de közben meg pont emiatt, mivel egymásnak talán így ellentmondásba is kerülünk a színpadon, mert ugye én betolakodom az ő területére, holott mi úgymond egy elven vagyunk, hogy ezek úgymond mind bolondok, hogy ezek ilyen szabad elven élnek, meg hogy nekik az életük ennyire felszabadult, és nem törődnek semmilyen korláttal, semmilyen konvencióval, és ezt én kihasználom, Milán meg ezt próbálja valahogy ellensúlyozni és levinni, hogy inkább konzervatív irányba menjen a színdarab. Hogy nekünk talán nem is olyan nehéz ezt eljátszani, mert ez a normális, úgymond, hogy ilyen viszonylag keretek között tudjunk élni, míg nekik egy kicsit nehezebb ezt talán színpadra vinni, mert ők se a saját életükben nem ilyen életet vallanak, de én örülök, hogy van mindig egy ilyen kis kihívás a színészek előtt, és akkor tudnak olyan szerepekbe belebújni, amik talán nem állnak annyira közel hozzájuk, így nehezebben, de végül is eléggé jól el tudják sajátítani ezeket a karaktereket.
0: A moravidéki tájoláson kívül más magyar közösségekben is szeretnék bemutatni az előadást.
2: Nem csak az a célunk, hogy megőrizzük Lendván a kultúrát, hanem ezt terjesszük is, és vigyük hírét a mi kis közösségünknek az egész Kárpát-medencébe. Ugye tavaly még Vajdaságba is eljutottunk, így ezeket a határon túli kapcsolatokat is felelevenítve, vagy megőrizve szeretnénk továbbvinni a hírét a mi kis színházunknak, mi kis tevékenységünknek, és Magyarországon is természetesen a Magyar Színjátékos Szövetség fesztiváljaira szeretnénk eljutni minél több alkalommal, hogyha azt megengedi a időnk. Többnyire ez itt a probléma, ugye mindenkinek saját kis polgári foglalkozása van, és emiatt lehet, hogy egy kicsit kevésbé egyik évben, de van ott, hogy másik évben pedig többször tudunk eljutni. Így igen, járunk Budapest, Debrecen, akár Vasvár, Pécset, ugye most van a rendező asszony jóvoltából megint ismét lehetőség, hogy oda is eljussunk, mert ugye több kapcsolattal rendelkezik. Így hát reméljük, hogy idén is több nagyvárosban Magyarországon be tudjuk mutatni a mi kis társulatunkat, ugye hál' Istennek amatőr szinten tudjuk művelni, de megpróbáljuk a legmagasabb színvonalat hozni a színpadon.

Emlékeztető, a Penta Essencia a Magyar Lélek Hangja című koncert október 7-én szerdán este 7-kor kezdődik a Lendvai zsinagógában. Ennek előtte 18 órai kezdettel a Lendvai 2-esben, vagyis a Kultúregyesületek Községi Szövetsége székhelyén Lendva szerelmi történetei címmel Deán Szűcs történész ad elő az Európai Zsidó Kultúra napjai jegyében.

0: Október 9-én pénteken szimpóziummal ünnepli meg a Lendvai Könyvtár a Laubheimer villában eltöltött fél évszázadot. A délelőtt 10 órakor kezdődő program első előadója professzor dr. Balázs Géza nyelvész, a Színház és Filmművészeti Egyetem oktatója lesz. Őt követi dr. Zágorec Csuka Judit előadása a felújított villa kultúrtörténeti jelentőségéről, majd Varga Ines, a Lendvai Könyvtár elmúlt 50 évének jelentősebb állomásait foglalja össze. Ezt kerekasztal beszélgetés, majd a szimpózium záró része következik. A Horizont keddi adását Lebár Teodor hangtechnikus műszaki segítségével Botka Ágnes szerkesztette és vezette. Köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra!
1: Horizont.

Hát felhőt nem látni, pedig ebben a dalban benne volt, és az imént Balázs Fecó énekelt. Szerencsére derült kék az ég, és nem csak nálunk, hanem az egész országra most már ez a jellemző, tehát ami délelőtt vagy kora reggel még helyenként kissé felhős volt, az is már eltűnt, és szép lassan arra szolgat fölfelé a hőmérő higanyszála. Lendván 13 fok van, Muraszombatban szintén 13 fokot mérnek, lent a tengermeléken, Portorosban pedig 21-22 fokot mutatnak a hőmérők már most így a délelőtt derekán. Én pedig mondom, hogy mire érdemes majd elmenniük a hét folyamán, mert van itt néhány tényleg érdekes program, amit érdemes betervezni. A Lendvai Kultúregyesületek Községi Szövetsége a Lendvai Zsidó Kultúra Európai Napjai alkalmából szervezett egy rendezvénysorozatot. Ennek keretében minden érdeklődőt szeretettel várnak Szűcs Deán történész Lendva szerelmi történetei című előadására, amelyre október 7-én, tehát holnap 18 órakor kerül sor a szövetség termében. A belépés ingyenes, várnak mindenkit. Sálovcai községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség is szervezett jó kis programokat, több eseményt is a Domonkosfai portára. Október 7-én szerdán 11 órakor kukorica törés lesz, aztán október 8-án csütörtökön 9 óra 30 perckor Minitök fesztiválra várnak mindenkit, és október 9-én pénteken 18 órakor lesz majd a kukorica fosztás, ennek a helyszíne tehát a Domonkosfai porta, mindenkit szeretettel várnak. Október 8-án csütörtökön 17 órakor a Lenti Kertbarátkör Egyesület szervez egy előadást. Kovács Gyula kertész tartja az előadást, téma az ecet készítés és az őshonos fák. A helyszín a Lenti Művelődési Központ, ide is várnak mindenkit nagy-nagy szeretettel. Aztán Magyar Fotóművészek Világszövetsége rendezi meg a 26. Nemzetközi Magyar Fotószalont, ez a fotókiállítás. Október 9-én pénteken 19 órakor nyílik meg a Bánfi Központ galériájában. A kezdési időpont tehát este 7 óra. És még egy hétvégi rendezvény a Lendvai Méhész Egyesület szervezi. A mézes napot hagyományosan idén október 10-én lesz egy jó kis mézes túra. 8 óra 30 perckor a TAM méhészet előtt lesz a gyülekező, és a Csentei méhészetnél alsó lakosban tartanak egy rövid megállót Mézes Uzsonnával, az alsó lakosi tűzoltó otthonnál, ahol a 2026-os évjárat mézeinek a bemutatására is sor kerül. A túra egyébként regisztrációhoz kötött, de mindenkit szeretettel várnak, tehát mézes nap, szombaton, mézes túrával egybekötve, amely 8:30-kor indul a TAN méhészettől, várnak mindenkit szeretettel erre a lendvai rendezvényre is. Mi pedig önöket itt a folytatásban John Lennonnal, aztán a 4-es Street zenekarral, de itt lesz George Michael, 11 órakor pedig jövünk a friss hírekkel, szép délelőttöt.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Az Emberi Jogok Európai Bírósága ma hirdeti ki döntését két horvát halász Szlovénia elleni panaszával kapcsolatban, akik azt állítják, hogy egy szlovén bíróság előtt folyó perben megsértették a tisztességes eljáráshoz való jogukat. Az EJEB korábban például a szlovén halászok Horvátország elleni hasonló ügyében hozott határozatában kimondta, hogy nincs joghatósága dönteni a tengeri határok kijelöléséről vagy a nemzetközi választott bírósági döntések érvényességéről. Emlékeztetőül, Szlovénia a 2017-es nemzetközi választott bírósági döntésre hivatkozva a Piráni-öböl jelentős részét saját felségvizeként kezeli. Még Horvátország ezt a döntést nem ismeri el, és a felező vonalat tekinti határnak. Emiatt mindkét állam rendszeresen büntetéseket szab ki a másik ország halászaira. A bíróságok korábbi érvelése szerint a helyi halászok pontosan tudatában vannak annak, hogy vitatott vizeken hajóznak, így a helyi hatóságok, akár a szlovén, akár a horvát rendőrség által kiszabott bírságok jogi következményei számukra előreláthatóak. Magyarország 2032. január 1-én vezetheti be az eurót, amennyiben a kormány 2030-ra teljesíti az ehhez szükséges Maastrichti kritériumokat. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke a Portfólió egy keddi konferenciáján vázolta fel a közös valuta bevezetésének lehetséges menetrendjét. Elmondta, hogy a sikeres felkészülést követően az euró előszobájának számító ERM2 árfolyam mechanizmushoz 2029-ben csatlakozhat az ország, a végleges döntés pedig 2031-ben várható. Megjelent a spanyol parlament feloszlatásáról és a november 29-ére előrehozott választások kiírásáról szóló rendelet a spanyol hivatalos állami közlönyben kedden. A dokumentumot azután tették közzé, hogy 6. Fülöp spanyol király aláírta. A törvényben előírt határidők alapján a pártoknak 10 napjuk van arra, hogy bejelentsék a különböző választási együttműködéseket a Központi Választási Bizottságnál. A jelöltek listáját legkésőbb további 10 nap múlva kell benyújtani, amelyet egy héttel később hirdetnek ki a közlönyben. A 15 napos választási kampány november 13-án veszi kezdetét. A szavazás előtti napon kampánycsend lép életbe. A választások után létrejövő új parlament december 23-án tartja alakuló ülését. A Meteorológiai Világszervezet friss jelentése szerint 2025 tavaszán és nyarán Európa számos részét jelentős aszály sújtotta. Szlovéniában és Szerbiában például rekordalacsony júniusi csapadékot mértek, de Magyarország, Moldova és Szlovákia is nyári aszályról számolt be. A szárazság nem csak a mezőgazdaságot érintette, a jelentés szerint az aszály a Dunán a hajózást is akadályozta. A téli hóviszonyok sem kedveztek a térségnek. A WMO szerint az európai hóborítás összességében a normálisnál alacsonyabb volt, és a kelet-európai vízgyűjtők, köztük a Duna, a Dnyeper, a Don és a Volga medencéi esetében is a normálisnál alacsonyabb, helyenként jóval alacsonyabb szezonális csúcshó tömeget és márciusi hóvíz egyenértékeket mértek. A 2023-2025 közötti 3 évben a globális gleccserveszteség összesen mintegy 1400 gigatonna víz volt. A WMO szerint több kisebb gleccservidék, köztük az Alpok, Skandinávia és a Kaukázus esetében már az úgynevezett peak water, vagyis a gleccserek olvadásából származó maximális vízhozam időszaka is elérkezhetett. Sport. A szlovéniai országúti kerékpáros Európa-bajnokságon a péntektől vasárnapig tartó mezőnyversenyek után a program a vegyes váltó csapat időfutamokkal, majd az egyéni időfutamokkal folytatódik. A férfi elitmezőversenyt egyébként a belga Remco Evenepoel nyerte centiméterekkel az olasz Giulio Ciccone előtt, míg a nőknél a holland Demi Vollering diadalmaskodott. Ma azaz október 6-án a vegyes csapatváltók versenyeznek junior és elit kategóriákban. Majd szerdán, október 7-én az egyéni időfutamok következnek minden korosztály számára Sencsúr környékén.
2: Időjárás.
1: Ma is folytatódik a többnyire derült idő. A sok napsütés hatására 18-23 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Ljutomer körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
3: Uglesen.
4: Szintonizzati e accordati.
5: Összhangban. A Szlovén Rádió koncertje Lendvától Kopperig közös hang- és videóközvetítésben 8 rádiócsatornán. Holnap 16 órakor.

0: Tisztelt hallgatóink, október 11-én vasárnap népszavazás lesz Szlovéniában. Négy kérdésben nyilváníthatnak véleményt a parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosításáról, a pénzbeli szociális támogatás közhasznú munkavégzéshez kötéséről, a harmadik országok állampolgárainak helyhatósági választásokon való választójogáról, valamint a kötelező RTV előfizetési díj megszüntetéséről. A Moravidéki Magyar Rádióban október 5-én, 6-án, 7-én és 8-án délelőtt 11 órakor bemutatjuk mind a négy referendum kérdése mellett, illetve az ellene szóló érveket is. Hallgassák meg a két álláspontot és ismerjék meg a referendum kérdéseit. Október 6-án a pénzbeli szociális támogatás közhasznú munkavégzés feltételéhez kötése mellett és ellenszóló álláspontokat mutatjuk be. A műsort Cigán Szilvia készítette.
1: Népszavazási kampány a Moravidéki Magyar Rádióban.
2: Jó napot kívánok! A népszavazásról és a polgári kezdeményezésről szóló törvény 26., 27., 30. és 33. cikke, valamint a parlament házszabályának 171. cikke alapján a parlament a 2026. augusztus 28-i ülésén elfogadta a következő határozatot: a munkaképes jogosultak társadalmilag hasznos munkában való aktív részvételéhez kötött pénzbeli szociális támogatásra való jogosultságról szóló véleménynyilvánító népszavazás kiírásáról. A népszavazásra bocsátott kérdés így hangzik. Egyetérte ön azzal, hogy a munkavégzésben objektív körülmények által nem akadályozott, munkaképes személyek pénzbeli szociális támogatásra való jogosultsága a közhasznú munkában való aktív részvételükhöz legyen kötve? A kezdeményező, Resnica és a koalíció álláspontját Andrej Kossi, az SZDSZ képviselője részletezi. Kérem, mutassa be a pénzbeli szociális segély társadalmilag hasznos munkavégzéséhez kötéséről szóló referendum kezdeményezését.
3: Lepo zdrav, torej znano je, da imamo v Sloveniji primere, ko nekateri posamezniki, ki so sposobni upravljati delo, torej izkorišča to socialno pomoč, kajti s tem jim je bolje, kot da bi delali.
4: Üdvözlök mindenkit! Ismert tény, hogy Szlovéniában vannak olyan esetek, amikor egyes munkaképes személyek kihasználják a szociális segélyt, mert így jobban járnak, mintha dolgoznának. Ezért elhatároztuk, hogy erről a fontos kérdésről véleménynyilvánító népszavazást kezdeményezünk. És mivel a törvényhozási népszavazás kiírására is sor került, mellé a véleménynyilvánító népszavazást is kiírtuk, hiszen ezzel nem növeljük a referendum lebonyolításának költségeit. Amint ismeretes, minden népszavazás mintegy 6 millióba kerül. Itt csak a plusz szavazólapok jelentettek költséget. Ezért tettük ezt, hogy az emberek döntsenek arról, hogy a szociális segély azoknak az embereknek, akik képesek dolgozni, tehát itt nem beszélünk a rokkantakról, akik tartósan munkaképtelenek, hanem azokról, akik képesek dolgozni, a pénzbeli segély folyósításának feltétele valamilyen társadalmilag hasznos munkavégzés legyen. Hogy milyen módon, az majd a referendumi döntés meghozatala után alakul ki. Ha az emberek a feltétel mellett lesznek, akkor a népszavazást kezdeményező koalícióban megfelelő törvényhozással, a törvényhozási eljárás során, a törvénytervezettől kezdve a részlegek közötti egyeztetésen, a közvitán és a teljes parlamenti eljáráson át eljutunk a végrehajtást meghatározó megoldásokig. Tehát korai lenne kényszermunkáról beszélni, ez valójában a kényszermunkáról és ezen személyek kihasználásáról szóló félrevezetés. Aztán arról, hogy most munkára kényszerítjük a rokkantakat és munkavégzésre képteleneket, ez nem igaz. Vannak olyan esetek, amikor az emberek képesek dolgozni, és valamilyen társadalmilag hasznos munkát végeznének. Hogy milyen munka lenne ez? Valamilyen egyesületnek lehetne segíteni, például a Vöröskeresztnek, a tűzoltóknak, vagy hasonlónak. Hogy ez részleteiben hogyan nézne ki, azt a minisztérium készíti el, illetve a kormány és az országgyűlési eljárás után kialakul a megfelelő megoldás arra, hogy miként kerül ez megvalósításra.
3: Integrálba podana tudja ösztrézen, hogy csinálnak, ha nagy csinálható izvállal.
2: A javaslattevők szerint a hatályos törvény nem biztosít elegendő garanciát a pénzbeli szociális segéllyel való visszaélések megakadályozására? Kérem, magyarázza el, milyen konkrét példákra gondol?
3: Dejansko zakon ni tako slab, ampak so primeri in dejansko menimo, da tukaj so določene pomanjkljivosti.
4: Valójában a törvény nem olyan rossz, de vannak esetek, és úgy véljük, hogy ezen a téren vannak bizonyos hiányosságok. Különböző esetek vannak, magam is tudok egyet. Nem olyan régen történt, az ismerősöm, akinek 4 órás foglalkoztatása volt egy vállalatnál, a következő találkozásunkkor, amikor rákérdeztem, hogy van, azt mondta, jól. Arra a kérdésre, hogy dolgozik-e, azt válaszolta, hogy már nem, mert nem kifizetődő. Inkább a pénzbeli szociális segélyt választotta, ugyanis a szüleinél él, és a 40 év feletti személynek nincs más bevétele. Azt mondta, hogy megkapja a szociális segélyt, aztán a 600 eurós egyszeri éves támogatás is megilleti, és itt-ott még besegít valakinek, és így többet keres, mintha a 4 órás munkaviszonyban lenne. Aztán személyesen is ismerek olyan embereket, akik képesek dolgozni, de nem akarnak munkába állni, mert a pénzbeli, szociális támogatással jobb a megélhetésük. Azok, akik munkát keresnek, gyakran azért mennek el az állásinterjúra, hogy a munkaadó pecsétet adjon nekik bizonyítékként arról, hogy megjelentek, hiszen amúgy sincs szándékukban munkába állni. Aztán a szociális ügyintéző központban, illetve a foglalkoztatási intézetben felmutatják a bizonylatot, hogy munkakeresőként ott voltak az adott vállalatban, ahol nem tudtak nekik munkát biztosítani. Így továbbra sem dolgoznak. Az az eset is közismert, hiszen a média is foglalkozott vele, amikor egy 2 gyermekes családot, ahol a szülők minimálbért kaptak, egy másik 4 tagú családhoz hasonlítottak, amely szociális támogatásból él, és az eltérés minimális volt. A mi vágyunk az, hogy a munka, és ne a nem munka váljon értékké. A jelenlegi törvény alapján is a felügyelők ellenőrzéseket végeznek, de felügyelők őkből túl kevés van. Ugyanakkor olyan példák is vannak, hogy a munkakeresők orvoshoz mennek, és kézhez kapják a bizonylatot arról, hogy 3-4 hónapig munkaképtelenek. Az orvos kiírja őket, ellenőrzés nincs, és az érintett kihasználja a helyzetet. Igazából nem kényszeríteni akarunk, hanem csak elérni azt, hogy az ember valamilyen módon aktív legyen, ha egyszer szociális segélyben részesül. A szociális segélyt nem szüntetjük meg senkinél, ugyanis Szlovénia szociális állam, és mindenkinek, aki ilyen helyzetbe kerül, meg kell kapnia a segélyt. Mindenkinek alkotmányos joga van a tisztességes élethez. Azonban mégis helyén való, hogy ha valaki joga van a tisztességes élethez. Azonban mégis helyén való, hogy ha valaki szociális segélyt kap, ezt valamilyen

0: ne bo, ostane tako, kot je. Če pa bo, pa smo torej mi obljubili, da bomo sledili volji ljudi.
1: Ha nem lesz eredményes, minden marad úgy, ahogy van. Ha eredményes lesz, mi megígértük, hogy követni fogjuk a polgárok akaratát. Tehát ebben az esetben a kormány elkészíti a törvényjavaslatot, amely végigmegy a törvényhozási eljáráson. Ahogy már az imént elmondtam, nyilvános vita, a részlegek közötti egyeztetés, a vélemények begyűjtése, majd a tervezet a parlament elé kerül, a három lépcsős rendes eljárása, aztán a kiegészítésekkel végigvezetik az eljárást. És olyan törvény készül el, amelyben, ha megszavazzák, a referendumi kezdeményezés megvalósul. Tehát az, hogy azok a személyek, akik munkaképesek, a szociális segély ellenszolgáltatásaként kötelesek lesznek társadalmilag hasznos munkát végezni. Hogy milyenek lesznek a szankciók, ha ezt valaki nem vállalja, hogy ez a támogatás összegének csökkentésével jár-e, vagy mással, azt nem tudom, mert nem az intézkedésekről beszélünk. Mi nem azt kérdezzük az emberektől, hogy milyen legyen a törvény, majd a törvényben lefektetik a végrehajtásának módját. Erről még nagyon sokat fogunk beszélni, a médiában is. A szóban forgó törvény támogatói és ellenzői részéről is hallani fogunk arról, hogy az ilyen törvény megfelelő-e vagy sem.
0: Po to izvalen takrat bo še seveda veliko govora medijskega in vse posled o tem zagovorniku tega zakona, nasprotniku ali ta zakon ustrezalne.
2: Népszavazási kampány a Moravidéki Magyar Rádióban.
3: A folytatásban a szóban forgó referendum ellenzőinek álláspontját mutatja be Szűcs Deán, a Gibanye Svoboda képviselője. Mutassa be az ellenzék álláspontját, amely ellenzi azt a kezdeményezést, hogy a pénzbeli szociális segély folyósítását a társadalmilag hasznos munka végzéséhez kössék.
4: Szép jó napot kívánok minden tisztelt hallgatónak. Hát én azt szeretném mondani, hogy a ellenzék már most is azt a álláspontot foglalja, hogy abszolút nem jó, ha bárki kihasználja ezt a lehetőséget, hogy tehát szociális segítséget kapjon, és a törvény már most is úgy mondja, hogy azok, akik mondjuk nem dolgoznak aktívan abból a szempontból, hogy munkát kapjanak és keressenek, tehát nekik megszűnik ez a segítség. Azzal abszolút nem szeretném azt mondani, hogy nincsenek olyan példák, ahol ez a jövedelem vagy ez a lehetőség ki van használva, de szerintünk inkább azon kellene dolgozni, hogy magasabb jövedelmeket kapjanak tehát a munkások, az emberek, és talán nem ezt a témát nyitani ki. Amit el szeretnénk mondani, tehát hogy a mi kormányunkban, tehát a múlt 4 évben azoknak a száma, akik kapták ezt a jövedelmet, tehát a szociális segítséget, ahogy populárisan még van nevezve, ennek a száma csökkent 11.700 fővel, ami azt jelenti, hogy a mi kormányunk a abszolút legalacsonyabb munkanélküliséggel rendelkező kormány volt, és olyan volt a szituáció, amikor mi elhagytuk ezt a kormányt, és a új kormány vette át a kormányozást az állammal. Tehát nekünk az a véleményünk, hogy azon kellene dolgozni, hogy jobb jövedelmek legyenek, és igazából fájdalmas nézni még egy dolgot, az, hogy a parlamentben olyan személyek ülnek, akik kihasználták a munkásokat, nem fizetik meg őket, tehát igazából egy nehéz szituációba rakták a munkásokat, hogy jövedelem nélkül maradtak, és tehát persze a Boris Mihics képviselőről beszélünk, aki szerintem ennek a koalíciónak, ennek a kormánynak az egyik leglátványosabb képviselője, és abszolút ebből a szempontból úgy lássuk a dolgot, hogy ez egy, tehát butát akarnak csinálni a népből, és úgy bemutatni, mint ha igazából küzdenek a nép javára, de másik oldalról meg olyan, tehát olyan embereket támogatnak, képviselőket támogatnak, akik abszolút az emberek, a munkások ellen dolgoztak, és igazából azért dolgoztak, hogy ezek a szegény emberek, akik megdolgozták a munkájukat, nem kapták meg a fizetést, igazából arra voltak rákényszerítve, hogy szociális jövedelemmel tehát éljenek túl. És itt lássuk a lehetőséget, tehát inkább, mint ezzel a témával foglalkozni, ahhoz szerintünk már elég jó jól el vannak rendezve a dolgok. Persze, nem optimálisak, nem ideálisak, de sehol nem. Inkább azzal foglalkozni, hogy az embereknek jobb jövedelmük legyen, magasabb bérük, és akkor olyan kérdésekkel szerintünk majd nem kell foglalkoznunk.
3: Ön szerint tehát a hatályos törvény

0: Kellően átlátható módon szabályozza ezt a területet, és a pénzbeli szociális segély intézményével való visszaélés minimális.
1: Hát szerintem igen, tehát persze mindig lehetne minden törvényen bővíteni, tehát én mindig úgy látom, hogyha mindegy sakkozó, hogyha valamit elmozdítasz a közepéből, akkor mindig egy kicsit gurul az egész dolog, de szerintünk inkább azon kellene dolgozni, hogy popularizálni a munkát, azt, hogy mindenki megérti, hogy normális, hogy mindenki, aki egészséges dolgozik, de másik oldalról pedig mi nagyon büszkék voltunk, és vagyunk mindig arra, hogy Szlovénia egy szociális állam, amely igazából, ahogy mi gyakran mondjuk, hogyha bizonyos dolgok a társadalomban rosszul mennek, mindig valahogy a rendszer megfog, hogy te nem mensz igazából hazaiasan mondva tönkre, hanem megvan a lehetőséged a egészségügyi ellátásra, a szociális ellátásra, valami minimális jövedelemre. És szerintünk itt igazából egy nagyobb, tehát valami szempontból keresztény háborúról van szó azok az emberek ellen, akik talán nem támogassák ezt a kormányt, és lehet, hogy ez a kormány itt találta meg az ellenfelüket, amit én személyesen sajnálok. Tehát szerintem mégis a szituáció ezen a téren nem olyan rossz. Biztos, ahogy elmondtam már, hogy vannak példák, amikor ez a szociális jövedelem ki van használva, de igazából szerintünk a miniszternek kellene dolgozni azon, hogy ezeket a példákat csökkenti, leminimalizálja, és nem az embereket kérdezgetni olyan kérdésekről, amelyekről igazából ő tehetne.
0: Annyiben a referendum nem jár sikerrel, tervezik-e az ellenzéki pártok a törvény módosítását annak érdekében, hogy ezt a területet további szabályokkal rendezzék?
1: Hát személyes és őszinte véleményem az, hogy az államunk már túl normírozott abból a szempontból, hogy nagyon sok a törvény, nagyon sok az előírás, és igazából arra kellene figyelni, hogy a törvények ki vannak vitelezve, és nem csak új törvényeket hozni létre, ami nem azt jelenti, hogy nem kell gondolkodni bizonyos térekről. Nálunk azt elmondhatom, hogy vannak bizonyos törvények, amelyek a volt Jugoszláviából származnak még, és senki nem tapogatta őket tízezreken keresztül. De szerintem mondjuk ez a törvény nem egy olyan, és igazából még egyszer szeretném hangsúlyozni azt, hogy inkább a minisztériumon van, és a miniszteren, és azokon a szolgálatokon, amelyek tehát dolgoznak vele, hogy ellássa azt, hogy a kihasználást, tehát negatív szempontból minimalizálja, és hogy igazából azon dolgozik, hogy a jövedelmek magasabbak, hogy az emberek jobban élnek meg, és hogy igazából mindenkinek lenne érdeke dolgozni, és nem szociális jövedelmen lenni.
0: Tisztelt hallgatóink, a pénzbeli segély társadalmilag hasznos munkavégzéshez kötéséről szóló véleménynyilvánító népszavazási kérdés mellett Andrej Kossi, az SZDSZ képviselője, ellene pedig Szücs Deán, a Gibanye Svoboda képviselője ismertette álláspontját.
2: Népszavazási kampány a Moravidéki Magyar Rádióban.
3: Moravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Hát akár az időjárásra is mondhatjuk ezt, hogy beautiful, tényleg nagyon szép idő van, és marad ez a kellemes idő még holnap is, aztán érkezik a hidegfront és átalakítja időjárásunkat, de ami talán meglepő, hogy a hegyvidéki területeken is szokatlanul enyhe az idő, tehát akár 1000 méter fölött is szokatlanul magas értékeket mutatnak a hőmérőket. Ma hajnalban is például a Triglav csúcsán melegebb volt, mint itt lent, akár Lendván vagy környék. Igaz, hogy csak 1 fokkal, de ott 4 fok volt, nálunk meg 3. Szóval most még élvezhetjük ezt a tényleg nyárias, nyárvégi időjárást. Most már közelítünk lassan a 20 fokhoz, hőérzetben meg már talán, hogyha valaki szélvédett helyen, napos területen van, akkor érzi is, hogy van ereje a napnak. Úgyhogy, ha kinti kerti munka van, akkor ezeket nyugodtan ütemezzék még mára, meg holnapra. Nagyon sokan mondták, hogy füvet fognak nyírni, vagy éppen gyümölcsöt fognak szedni. Ez egy tökéletes kikapcsolódás a mai napra, akár az irodai munka után is. Ugye 6:30 körül sötétedik, tehát azért még sok minden beleférhet a délutánba. És tegyék is meg, mert csütörtöktől csapadékosabbra, borúsabbra fordul időjárásunk, de ettől függetlenül azért még alkalmas lesz a kertészkedésre. De ha már ennyit említettem a kertészkedést, akkor az nem véletlen, mert hogy ugye a hónap első kedje van, a kertész válaszol nem fog elmaradni ma, hanem a Déli Krónika hírei után jelentkezünk majd, és leszünk itt élő egyenes adásban. Itt lesz a stúdióban Salamon János, aki minden hónapban hozzá hasznos tanácsokat önöknek, és ezt a műsort pont azért hoztuk létre, hogy önök kérdezzenek, hogy az aktuális problémákkal forduljanak a szakemberhez, tehát majd 1:45 után hívhatóak vagyunk a már jól ismert telefonszámainkon, ez az 575 17 18 és az 575 17 19, szóval ma is lesz kertész válaszol, majd a krónika után ezzel folytatódik tulajdonképpen még a délelőtti műsor rész, hiszen az még ehhez a mai délelőtthöz csatlakozik. Maradjanak velünk, hallgassák délig még a jó zenéket. Presser Gábor jön, itt lesz a Kocsmazaj, Bogi, Takács Nikolász, Ross Stewart, de mondhatnám az Aporozsec zenekart is. Pontosan 5 perccel vagyunk 11:30 után, és Lendván ezekben a pillanatokban 18 fokot mutatnak a hőmérők.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A hírügynökségek fontosabb délelőtti jelentéseit Kovács Sándor műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műszaki szobában Lebár Teodor hangtechnikus tart velünk. Munkatársaim nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Ha velünk tartanak a következő negyed órában, egyebek között megtudhatják, hogy
2: Szlovénia és Olaszország stratégiai szintre emeli kapcsolatukat.
1: Szlovéniában 2-től csütörtökig tart a korai szavazás.
2: Magyarország ma az aradi vértanúkra emlékezik.
1: Horvátországban kismértékben csökkent a motorüzemanyagok ára.
2: Legalább 17-en megsérültek a tüntetők és a rendőrök összecsapásaiban a Koszovó fővárosában, Pristinában.
1: Izrael készen állt arra, hogy lelője a Tel Avivba tartó Fly Dubai járatot. Ennyit bevezetől, és már is jönnek a részletek, élőkön a szlovén kormányfő római látogatásáról szóló hírrel. Tartsanak velünk!

0: Janez Jansa miniszterelnök és olasz kollégája Giorgia Meloni közös célja, hogy a két szomszédos ország közötti kapcsolatokat egy hamarosan elfogadásra kerülő akcióterv révén stratégiai szintre emeljék.
1: Az együttműködés fokozását olyan kulcsfontosságú területeken tervezik, mint a védelem, az energiaügy, a konnektivitás, a kutatás, innováció, valamint a kultúra. Külön figyelmet fordítanak az Olaszországban élő szlovén, illetve a Szlovéniában élő olasz nemzeti közösségek helyzetére és jogaira, jelentette be a vezetők római találkozó után a csigi kormánypalota. A miniszterelnökök egyeztettek az Európai Tanács prioritásairól, az EU versenyképességének erősítéséről, az energiaárak strukturális csökkentéséről, valamint a migrációs folyamatok kezeléséről is, közölte a honlapján a szlovén kormány.
0: A szlovén országgyűlés jóvá hagyta az idei 2026-os költségvetés módosítását, amely elsősorban az uniós helyreállítási alapok gyorsabb lehívását és a NATO vállalások teljesítését szolgáló védelmi kiadásokat növeli, miközben a hiánycélt változatlanul hagyja.
1: Következő két évre vonatkozó állami költségvetési javaslatokat mai rendkívüli ülésen vizsgálja felül a parlament. Az anyagokat ezt követően az országgyűlés munkacsoportjai a következő 10 napban vitatják meg. A képviselők várhatóan november 16-án fogadják el a költségvetést. A kormány már hivatalosan is elfogadta a 2027-es és 2028-as évekre vonatkozó költségvetési javaslatokat. A tervezett költségvetési hiány 2027-ben a GDP 2,9%-a, még 2028-ban 2% lesz. A kormány kiemelte, hogy nem tervez új adókat bevezetni, és a hangsúly a gazdasági növekedésen, valamint a stabilitáson lesz.
0: Szlovéniában 2-től csütörtökig tart a korai szavazás, amely megelőzi az október 11-én vasárnap megrendezésre kerülő 4-es népszavazást.
1: A korai szavazás minden választókerületben, összesen 99 szavazókörben, mindhárom napon reggel 7 és este 19 óra között áll nyitva azok előtt, akik vasárnap nem tudnak személyesen megjelenni a voksoláson. A választópolgárok összesen 4 kérdésben fejthetik ki véleményüket: a parlamenti vizsgálati törvény módosításáról, az RTV Szlovénia közszolgálati média kötelező hozzájárulási díjának eltörléséről, a pénzbeli szociális segélyek feltételes kötéséről, valamint a helyhatósági választásokon való szavazati jog korlátozásáról a harmadik országbeli állampolgárok esetében.
0: Kedd 0 órától csökkentek a szabályozott üzemanyagárak Szlovéniában. A 95-ös oktán számú benzin literje 1,6 centtel, a gázolai pedig 4,6 centtel lett olcsóbb. A fűtőolaj literje mától szintén 4,6 centtel kerül kevesebbe. A hatósági árak október 12-éig érvényesek, és a megszokott módon kizárólag az autópályákon és gyorsforgalmi utakon kívüli benzinkutakra vonatkoznak.
1: A kormány a legutóbbi döntése során nem módosított a jövedéki adókon, így december 15-ig továbbra is érvényben marad a szén-dioxid kibocsátási környezetvédelmi adó, valamint az energiahatékonysági hozzájárulás megfizetése aluli mentesség.
0: A parlament előtti Kossuth Lajos téren zászlófelvonással kezdődött Budapesten, a Batthyány örökmécsesnél koszorúzással folytatódott, a Fiumei úti sírkertben, a Batthyány mauzóleumnál pedig megemlékezéssel zárult az aradi vértanúk emléknapja alkalmából szervezett rendezvénysorozat kedden a magyar fővárosban.
1: Délután 4 órakor Magyar Péter miniszterelnök és Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Gyulai vár mellett az 1848-49-es honvéd tiszti emlékhelynél mond beszédet. Október 6-át 2001-ben nyilvánította a Magyar Nemzet gyásznapjává a kormány arra emlékezve, hogy 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd főtisztjét, Budapesten pedig Batthyány Lajos grófot, az első magyar felelős kormány miniszterelnökét.
0: Magyarország az eddigi jelzések szerint a héten feloldja a vétóját Ukrajna EU csatlakozási folyamatának egy technikai lépésénél, amivel Kijev uniós integrációja újabb jelentős mérföld kőhöz érkezhet. A Financial Times erről szóló cikkét a Portfólió vette észre.
1: A magyar támogatás attól függ, hogy az ukrán parlament október 12-i ülésen megszavazza a nemzetiségi kisebbségek oktatásának kiterjesztéséről szóló törvénytervezetet. A brit lapnak nyilatkozó EU források szerint a törvény elfogadásával lehetségessé válna az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez vezető formális politika eljárás elindítása a 10 nap múlva esedékes brüsszeli EU csúcstalálkozó előtt.
0: Magyarország 2032. január 1-én vezetheti be az eurót, amennyiben a kormány 2030-ra teljesíti az ehhez szükséges Maastrichti kritériumokat.
1: A Magyar Nemzeti Bank alelnöke a Portfolio egy keddi konferencián vázolta fel a közös valuta bevezetésének lehetséges menetrendjét. Elmondta, hogy a sikeres felkészülés követően az euró előszobának számító ERM2 árfolyam mechanizmushoz 2029-ben csatlakozhat az ország, a végleges döntés pedig 2031-ben várható.
0: Súlyog Tamás volt köztársasági elnök a 2024. március 5-i hivatalba lépésétől 2025 végéig összesen 33 alkalommal utazott külföldre, ezekre összesen több mint 387 millió forint közpénzt költöttek, írja a 444 a külügyminisztérium adatai alapján. A portál összesítése szerint az utakhoz kapcsolódó szállásköltségek meghaladták a 323 millió forintot, az utazásra több mint 56 millió, egyéb kiadásokra pedig mintegy 8,3 millió forintot fordítottak.
1: A 33 út közül a legdrágább a 2024-es párizsi látogatás volt, amely csaknem 232 millió forintba került. Súlyog a feleségével együtt utazott ki a nyári olimpiai játékokra július 25-én és 27-e között, a delegáció létszáma 19 fő volt. A szállásfoglalás az olimpiai játékok teljes időszakára szólt, ezzel szemben Súlyog csak 3 napot töltött a francia fővárosban. A külgazdasági és külügyminisztérium ennek ellenére 18 napra fizette ki a szállást. A volt köztársasági elnök legolcsóbb útja, amikor is 2025. november 28-án Szlovéniában járt, a Natasa Pirc Muszár szlovén államfővel közös munkalátogatáson vett részt, még 50 ezer forintba sem került.
0: Szijjártó Péter külügyminiszterként az elmúlt 4 évben a szuverén országok közel felében járt, Oroszországban többet, mint Németországban. A legdrágább útja pedig 262 millió forintba került, derül ki a 24.hu által megszerzett külügyminisztériumi adatsorokból.
1: A BYD-nél munkát találó Szijjártó külügyminiszterként összesen 342 egybefüggő kiküldetésen vett részt 468 állomással. Legtöbbször, azaz 38 alkalommal Belgiumban, elsősorban Brüsszelben látogatott EU és NATO-s ügyekben. A második leggyakoribb úti cél az Egyesült Államok volt, 31 alkalommal járt ott, Donald Trump floridai otthonában többször is. A harmadik helyet Szerbia foglalja el Szijjártó kedvenc célpontjai listán, a szomszédországban 25 alkalommal tette tiszteletét. A külügyminisztérium az utazások kapcsán összesen 512 millió forintot költött szállásokra.
0: Horvátországban kedden kismértékben csökken a motorüzemanyagok ára.
1: Egy liter 95-ös oktánszámú benzin 1 euró 74 centbe, azaz 2 centtel kevesebbe kerül, mint a múlt héten. A gázolajára szintén 2 centtel csökken, literenként 1 euró 84 centre, döntött a kormány a hétfői levelezési ülésen. A mezőgazdaságban használt kék dízelára 4 centtel 1 euró 38 centre csökken. A cseppfolyós gáz ezzel szemben drágul. A tartályos változat kilogrammkénti ára 3 centtel, 1 euró 55 centre. A palackosé szintén 3 centtel, 2 euró 13 centre emelkedik. Az új árak a következő 7 napig lesznek érvényben.
0: Legalább 17-en megsérültek a tüntetők és a rendőrök összecsapásaiban Koszovó fővárosában, Pristinában. Az erőszak megfékezése érdekében a rendőrség vízágyúval és könnygázzal oszlatta a tömeget. A 11 civil sebesültön felül 6 rendőr is megsérült, 3 embert előállítottak.
1: Az összetűzésre azt követően került sor, hogy elakadt a parlamentben az egykori koszovói felszabadítási hadsereg háborús bűncselekményeit tárgyaló hágai különleges bíróság jogkörét korlátozó a törvénymódosítás végleges elfogadása.
0: És most az egyéb eseményekről. Az Izraelbe tartó Fly Dubai FZ-1073-as járat másodpilótája Al-Hamami azt tervezte, hogy a gépet a Tel Avivi Ben Gurion repülőtér felé irányítja, a szokásos megközelítési és leszállási eljárásokat követve. Majd az utolsó pillanatban a földnek vezeti fedélzetén több mint 180 utassal.
1: Ugyan több mint 150 izraeli állampolgár utazott a fedélzeten, Izrael készen állt arra, hogy lelője a Tel Avivba tartó Fly Dubai járatot. Izraelben már korábban kidolgoztak egy forgatókönyvet a 9-11-hez hasonló esetekre. Miután a repülőgép fél perc alatt több mint 5000 métert zuhant, az izraeli légierő megpróbálta felvenni a kapcsolatot a pilotákkal, de sikertelenül. Az ilyen szituáció kezelésére hivatott bizottság azonnal összeült, és parancsnoki központot állítottak fel. Nem sokkal később harci gépek emelkedtek a magasba, az izraeli légteret pedig lezárták. A vadászgépeket csak azt követően hívták vissza, hogy a gép visszafordult Szaúd-Arábia felé. Ekkor már a járaton civilbe utazó pilóták vezették a repülőt.
0: Donald Trump jóvá hagyta, hogy végrehajtsák a golyó általi halálos ítéletet Nidal Malik Hassanon, azon a dzsihadista terroristán, aki fegyvertelen amerikai katonákra nyitott tüzet és megölt 13 embert, 32-t pedig megsebesített. Az amerikai hadügyminiszter Pete Hedges javasolta a kivégzést, az időpontot és a helyszínt pedig a hadsereg illetékes vezetője jelöl ki.
1: Nidal Malik Hassan 2009-ben nyitott tüzet a texasi Fort Hood egyik épületében, ahol katonák készültek külszolgálatra. Az amerikai hadsereg pszichiátereként szolgáló Nidal Malik Hassan a tárgyaláson nem tagadta a történteket. Indoklása szerint a támadással azt akarta megakadályozni, hogy a katonák Afganisztánba kerüljenek, és ott muszlimokat öljenek meg. A Fort Hoodi álmakfutás volt a legtöbb halálos áldozattal járó tömeggyilkosság, amelyet amerikai támaszponton valaha is elkövettek. Az amerikai katonai igazságszolgáltatásban rendkívül ritka halálbüntetés. A hadseregben 1961 óta nem hajtottak végre kivégzést. Hassannal együtt jelenleg 4 elítélt van halálsoron. Legutóbb George W. Bush egykor elnök engedélyezte 2008-ban egy katonai törvényszék által halálra ítélt katona Ronald Gray kivégzését, de azt azóta sem hajtották végre.
0: A sporthírek előtt még egy vidámabb témáról. 2 év múlva kezdődik az a föld körüli kísérlet, amelyben azt akarják megfigyelni skót és japán tudósok, hogy hogyan érlelődik a világűr zord körülményei között a skót viszki.
1: A viszki mintát 2028-ban juttatják a világűrbe egy műholddal, amely 5 évet tölt majd az orbitális pályán. A kísérletben résztvevő skót és japán kutatók arra számítanak, hogy a viszki különleges érlelődése miatt karakteres ízt kaphat az utazás végére. Ugyanis a Földet 90 percenként megkerülő műholdon lévő alkohol folyamatosan változó szélsőséges hőingadásoknak, perzselő hőségnek és kemény fagynak lesz kitéve. A kísérlet sikerrel jár, megnyithatja az utat az űrben érlelt viszki készítése előtt. A nemzetközi űrállomáson már korábban is végeztek alkohollal kapcsolatos kísérleteket. 2015-ben Japánból küldtek az űrállomásra többféle alkoholt, köztük viszkit is, hogy italok több éve töltsenek az űrben, mielőtt azt vizsgálják, hogy hogyan érnek a különleges körülmények között.
2: Sport.
0: A szlovén labdarúgó válogatott ma 20 óra 45 perces kezdettel Glasgow-ban játsz a negyedik mérkőzését a Nemzetek Ligájában. Bosnyán Cesár csapata Skócia nemzeti együttesével találkozik, akikkel a nyitófordulóban gól nélküli döntetlent játszottak a Stožice stadionban. A szlovénok ezúttal a csoport második helyéért folytatott küzdelemben szeretnék gyarapítani pontjaikat. A Hapoel Jeruzsálem ma 18 óra 30 perctől lép pályára Ljubljanában, a Cedevita Olimpia kosárlabda csapat otthonában, az Eurókupa alapszakaszának második fordulójában. Az izraeli sztárcsapat magabiztos győzelemmel indította a szezont, az első fordulóban hazai pályán 94-73-ra verték a német Rostock Sea Wolves együttesét. A szlovén házigazdák ezzel szemben javítani szeretnének, miután a nyitókörben kikaptak a spanyol San Pablo Burgostól. A ma esti összecsapást a Ljubljanai Stožice arénában rendezik. A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re nyert Ukrajna ellen a Nemzetek Ligájában. A sikernek köszönhetően a magyar válogatott egy pontra megközelítette a veretlenül éllovas északi reket, és 3-mal elhúzott a harmadik helyre visszacsúszó ukránoktól. Rossi együttese a november 14-i 5. fordulóban a sereghajtó Grúzia vendége lesz Tbilisiben, 3 nappal később pedig Észak-Írországot fogadja.
3: Időjárás.
1: Délután is folytatódik a többnyire derült idő. Sok napsütés hatására 18-23 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
2: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, forgalmi rendőrség Ljutomer körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
4: A
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a hírügynökségek délelőtti jelentéseiből szemléztünk. Köszönjük figyelmüket, további szép napot és jó MMR rádiózást!

0: Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinál rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
1: Szép jó napot kívánok a hallgatóknak! Innen a stúdióból, a Lendvai stúdióból önök a Kertész válaszol című adást hallgatják, és a mikrofonnál a műsorvezető Cseresnyi és Tündét hallják. Nincs tévedés, egy picit csúsztattunk a műsoron, de itt vagyunk. Ugye október 1. kedje van, ami a naptárunkban egyet jelent azzal, hogy elérkezett az élő kertészeti tanácsadás órája, és hogyha végignézünk akár itt a muravidéki tájon, a közeli dombokon, a szőlőhegyeken, hát láthatjuk, hogy a természet azért ezer színben pompázik, és ez fantasztikusan szép élmény egyébként. A gazdáknak, kertbarátoknak azonban ez a legmozgalmasabb időszak. Ugye a szüret végéhez értünk, a szőlőkben, a gyümölcsösökben és a ház körüli díszkertekben, ettől függetlenül azért rengeteg halaszthatatlan teendő van, úgyhogy ugye most még szép időnk van, de gondolom, hogy hamarosan azért a komolyabb őszi fagyokra is számítanunk kell, akár mint a villámcsapás érkezhet hozzánk egyik napról a másikra is. Szóval mit, mikor és hogyan kell most elvégeznünk, abban az állandó szakértőnk lesz a segítségünkre. A stúdióban köszöntöm Salamon János kertészmérnököt, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem intézetének munkatársát. János, üdvözöllek, és hát én köszönöm, hogy itt vagy ezúttal is, és segítesz a hallgatóknak eligazodni.
2: Én is köszöntök mindenkit.
1: Hát most nincs igazán még 40 percünk se, egy ilyen jó bőfél óra, úgyhogy a vonalat meg is nyitjuk, lehet kérdezni, 575-17-18 és 575-17-19 elérhetőek vagyunk, tegyék fel kérdéseiket, hiszen ma is érvényes az a szabály, hogy a kertész válaszol az önök kérdéseire is, de mielőtt jönnének a telefonok, kezdjük szerintem János muravidék szívével, a szőlőhegyekkel, én legalábbis azzal kezdeném. Tudom, hogy a szüretnek már sokaknál régen vége, túl vagyunk rajta a présházakban, nem hogy forra most, hanem már ki is forrt, és biztos, hogy a borral sok feladat van, az új borral, de mi a teendő most a szőlőtőkékkel így október elején?
2: Igen, már a szüret sok helyen lezajlott, meg egy-két késői fajta maradt max fent, azoknak még az érése zajlik. Kint a szőlőkben most már lassan elkezdhetjük az őszi munkálatokat. Ha mondjuk valakinél betegség volt az ültetett fénybe, peronoszporoliszantium sokkal kevesebb, ott már egy korábbi lemosópermetezést is végezhetnek. A kabócás tőkéket minél előbb eltávolítva kivágni és felkészülni a pótlás lehetőségére, és ha azt nézzük, hogy a szőlőoltvány kitermelésének az időszaka az 20-ától van engedélyezve, és innentől kezdve már a hónap vége felé azért megjelennek az oltványok a különböző lerakatokba.

0: akkor mondhatjuk azt,
1: hogy ez a leg... Na, most visszakaptam a hangomat, szóval mondhatjuk azt, hogy ez a legmozgalmasabb időszak talán egy kertész életében. Mindenki azt gondolja, hogy a tavaszi időszak, meg a nyári időszak, de aztán, ha jól belegondolunk, akkor fizikálisan mégiscsak ez adja a legtöbb feladatot. Ugye a szőlőkben most ez a munka, de hát ott van még a gyümölcsös. Nagyon sok helyen láttam, hogy még fönt van az alma, a késői érésű körte is a fán. Kell-e már ezeket szüretelnünk, tudatosan téliesíteni, meg úgy betakarítani, hogy az mondjuk még karácsonykor is a pincében viszonylag éppen megmaradjon. Nagyon sokan panaszkodnak, hogy idén talán nem a legjobb a termés eltarthatóság szempontjából.
2: Igen, azért azt tudni kell, hogy a szüret idejének itt is, ugyanúgy, mint egy szőlőnél, a gyümölcsnél, az alma körténél is nagyon fontos megválasztani. Az se jó, éretlenül, teljesen éretlenül szedjük le, vagy már teljes érésbe szedjük le ezeket a gyümölcsöket. Ezek mind egy utóérő gyümölcsről vannak szó, amit azt mondjuk, hogy egy ilyen 65%-os érettségbe kell leszüretelni, és ilyenkor jönnek a kérdések, hogy ezt hogy tudjuk megállapítani.
1: Hát igen, hogy tudom, hogy az mondjuk 65%-ig érett.
2: Igen, azért ez egy ilyen nem egy könyvbevésett dolog. Nagyon egyszerű, hogy mikor is kezdjük el a szüretet, ha könnyen elválik a gyümölcs a kocsányról, a fával, a fáról, akkor már lehet szedni. Ha például félbevágjuk a gyümölcsöt és barnák a magjai, akkor már el lehet kezdeni a szüretet otthon. Ha egy kicsit profibbak akarunk lenni, akkor egy kálium-jodidos oldatot ráspritzkölünk, és akkor ennek van egy bizonyos, hogy hogyan alakul át a keményítő, ezt mutatja meg. Ez már nagyon profi módszer, ezt nem sokan alkalmazzák, de ez a két módszer, amit mondtam, ez nagyon jó bevált. Sokan azt hiszik, hogy amíg gyümölcs már hullik a fáról, az érett. Itt többnyire a mostani időszakban azért ezt ki lehet zárni, mert a szárazság miatt nagyon sok gyümölcsünk leolott, ez a védekezett a fa attól, hogy kiszáradjon, tönkre menjen, és sőt, vannak azok a gyümölcsök, amik mondjuk a moly kártétele miatt hullottak le.
1: Hát nagyon sokan panaszkodnak arra, hogy már a fáról úgy esik le a gyümölcs, hogy szinte az egész gyümölcs rothadt. Ez is a szárazságnak a következménye?
2: Itt több probléma is lehet a szárazság miatt is, hogy maga, ha megnézzük a gyümölcsöt, összehúzódott, teljesen fonnyadt gyümölcsök, és ezek, ha egy kis mennyiségű csapadékot is kapnak, olyan erősen felveszik a vizet, hogy meg tud repedni a gyümölcs, de ugyanígy egy botrytiszes rothadás, egy alternáines rothadás is megjelenhet, sőt, ha mondjuk a darazsak megkezdik a gyümölcsöt, ott azon egy fertőzési forrás lesz, és ott is ugyanúgy elkaphatják a gombás betegségek. Ezért szoktuk mondani, hogy mindig csak épp gyümölcsöt, a kocsánnyal együtt leszedett gyümölcsöt tároljuk be, mert ezek fognak elállni.
1: Ha már a gyümölcs tárolása, az mennyire fontos, hogy a különböző fajtájúakat ne tegyük mondjuk egy rekeszbe, vagy lehet?
2: Inkább azt mondanám, hogy...
1: Vagy fajtánként
2: Célszerű szétválogatni, mert van, ami sokkal gyorsabban elkezd érni, van, ami későbben érik, és akkor így azért a tárolás során a válogatás is sokkal egyszerűbb, meg ha tudjuk ténylegesen az a fajta mondjuk meddig áll el, akkor ezt úgyis azt fogjuk elhasználni, nem ami tovább elálló fajtáról van szó. Amit itt igazából célszerű elmondani, hogy azért általában a burgonyát, meg az almát egy helyen tároljuk, ami egy kifejezetten rossz dolog.
1: Hát pedig a legtöbben a pincében, ugye, automatikusan.
2: Ilyenkor célszerű azért egymástól egy kicsit távolabb tárolni, és akár letakarni, és ami a lényeges, hogy rendszeres oxigén jusson be a pincébe, hogy szellőzzön, mert hogy az etilén, ha felhalmozódik, akkor sokkal hamarabb elkezd az alma érésnek indulni, a krump még sokkal előbb elkezd csírázni, és akkor ezért problémák lesznek. A tárolás során, ami még fontos, hogy egy állandó hőmérséklet helyiségetünk, azért voltak jók a pincék, és azért egy viszonylag magas páratartalommal kell találkoznia, hogy ne veszítse el az érés során a nedvességet.
1: Hát meg nyilván időnként át kell azt is válogatni, ugye, és kiszedni azt, ami már esetleg újra rothadásnak indult. Ez egy szép feladat, azt gondolom, a betakarítás, amikor le kell szedni a gyümölcsöt a fáról, ez még talán az élvezetesebb, de nagyon sokan ilyenkor alapozzák meg már a tavaszi kertet is. Ugye nagyon sok helyen én is láttam, olvastam is, mondják is, hogy a szabadgyökerű gyümölcsfákat, a bogyós cserjéket ilyenkor kell ültetni, ilyenkor van a főszezonja. Viszont nagyon sokan óckodnak ettől, meg félnek attól, hogy hát ugye őszi ültetés, jönnek majd a jó kis téli fagyok, aztán hiába vásároltam meg a drága gyümölcsfát, nem lesz abból semmi, és hogy inkább a tavaszi ültetésre szavaznak. Szakemberként neked mi a tanácsod? Ősszel vagy tavasz?
2: Én azt mondom,
1: hogy... Mielőtt válaszolnánk, közben jelez a technikus, hogy lesz kérdésünk, úgyhogy akkor utána majd erre visszatérünk, jó? Köszöntjük a hallgatót, jó napot kívánunk!
3: Jó napot kívánok mindenkinek! Nekem van egy kérdésem. Ezelőtt 2 évvel raktam le otella meg ilyen asztali szőlőt, és ezt áprilisban leraktam, másik évben már voltak rajta kis feje. Melleje bököttem le abból a galba olyan kisebbeket, mikor lett volna, hogy letakartam kannával. És az még fogamodtak. És most azt szeretném kérdezni, még szoktam előbb is úgy lehúzni hosszú vesztőt, mélyen a földbe, a másik felül meg hát, hogy tört előtt belőle, akkor azt most alig, hanem, hogy tavasszal, másik tavasszal vágtam el attól a lehajtástól. És most szeretném ezt megkérdezni, hogy nagyon szép szőlő van azon is, ami olyan 50 centis gallakat lebököttem, volt rajta szőlő is. Hogy én aztán tavasszal félrevéhetem tőle, de ez már második éves, még azt a másikat, hogyha lehúzhatnám, hogy tavasszal húznám le, vagy pedig most, ha lehetne.
2: Igen, ez 2 különböző kérdés. Ha gyökeresztetni akkor, az tavasszal van a legjobb időszak neki, mert akkor indul meg a gyökér képződése.
3: Igen.
2: Úgyhogy ezt mindenképp. Ezek a tőkék, amik ha jól értem, akkor ezek már 2 éves tőkékről van szó, amit igen, át szeretne ültetni. Ezt akár késő ősszel is itt át lehet ültetni. Tavasszal lényeg, hogy minél korábban szedjek, és minél nagyobb gyökérzete, mert azért itt már egy elég nagy gyökértömegről van szó, és akkor át lehet ültetni őket.
3: Csak azért az zavar, tudja, hogy olyan 15 centi van a rendős, ami mély ellen van. Az és mellett, érti?
2: Igen, hogy, és ez milyen mélyen van lehúzva ez a vessző, vagy ez a dugvány ott a tőke
3: hát
2: mellett?
3: Hát fő, az benn van egy 50 centi millen, nem tudom, most a főben benn volt 2 vagy 3 szem a gyökérnek, akkor mellette ezek még voltak olyan 30 centisek, hát aztán megfogamodtak. Hát én nem gondoltam, hogy ebből lesz valami, nem fagyott meg télen se, nem fagyott meg tavasszal se, hát aztán ez csak így elmaradott, aztán mondom, hogy most akkor talán jobb volna a tavasz.
2: Igen, kora tavasszal nyugodtan ki lehet szedni. Igazából az eredeti tőkének a gyökérzete, meg a jelenlegi 2 szaporítottnak nincs egy magasságban, szóval sokkal könnyebben ki tudja szedni.
3: Még alig, hanem talán még felére se vagy. Igen.
2: Igen, itt akkor egyszerűbb dolog lesz, nem fog megsérülni az eredeti tőkének a gyökérzete.
3: Igen, igen. Hát nagyon szépen megköszönöm.
1: Mi köszönjük, hogy hívott minket. Tegye ezt máskor is, hogyha van kérdése. Jó?
3: Kívánok.
1: Én pedig sikeres kertészkedést.
3: Most már talán sikerül megmenekülni ezektől, férgektől, csernyuktól. Ma mérgembe meghamusztam a paradicsom tetejétől fogva a paprikáig, és hattam egész nap, másik nap meg a hobokból leslagultam, hát valahova elmentek, akkor a kaprot meghattam magnak, abba belekészítek a büdöske bogorok, aztán akkor én azt kesztyűsen ottan ráztam, szúrtam, dolgoztam, hát aztán most ez így van, úgyhogy a helibe még ha nem kettkű, háromszor vetöttem salátát télre, nem kettkű, hát mostan próbálok fóliába vetni, hogy talán, ha ott jó lesz.
2: Igen, a kinti saláták az a gond a vetés során, hogy azért száraz időnk volt, nagyon meleg időszakunk volt, és azért a saláta az nehezebben kell ebbe a nagy meleg időszakba. Ez meg, hogy ezeket a bogarakat összegyűjti, ez nagyon jó dolog, mert ilyenkor akkor könnyebb egy helyről összegyűjteni, és igen, nem az egész kertet
3: és
2: fogja.
3: Rágyűjtem, hogy a kapurnak a magját szereti, hanem én salátát szoktam vetni olyan 48-as kockába, garázsba bevettem, aztán letakartam három napunkiket, de az se sikerült, hát kint a cigoria az kiket, akkor mi volt, azt meg ugye letakartam, nem mondom, most kitakarom, most majd palántulok belőle, hát sehol semmi, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, többit meghallgatom.
2: Mi is köszönjük.
3: Hogy mások is kérdezhessenek. Nagyon szépen köszönöm a feleletet, még szép napot kívánok.
2: Viszont kívánjuk mi is önnek, és jó kertészkedést.
3: Köszönöm.
1: Mi pedig térjünk vissza akkor a feltett kérdésre, ugye, hogy mikor kell a szabad gyökerű fákat ültetni. Közben nekem elment a hangom, de megpróbálom visszahozni.
2: Igen, a szabad gyökerű gyümölcsfákat és a szőlő is, ahogy említettem, itt a hónapban kezdik el kitermelni a faiskolák, a gyümölcsfaiskolák nagy része. Ugye az ültetésnek én azt mondom, hogy azért egy őszi időszak, akkor még nagyobb választékból tudunk keresni, oltványok között is, hogy minőségben is azért sokkal nagyobb van, és sokkal kisebb esélye van annak, hogy a tárolás során kiszáradhatnak ezek az oltványok, vagy megfagyhatnak a tárolás során, ezért már célszerű elültetni. Ha azt nézzük, hogy egy ilyen 10-15 fokos, 10 fokos talajhőmérsékletnél is már megindul a gyökérképződés, szóval egy ilyen őszi ültetést sokkal előbb elkezdi a gyökereket fejleszteni, mint egy tavaszi.
1: Ugye említettem, hogy sokan félnek a fagyoktól. Hogyan tudjuk, milyen trükkel lehet megvédeni a fagyoktól ezeket a friss ültetéseket?
2: Igen, azért olyan fagyunk nincs már, ha azt nézzük. Volt a tavalyi évben, igen, hideg, de azért ezek a mélynyugalmi állapotban nem károsítja őket a fagy olyan szinten. Ha valaki ettől tart, akkor például a gyökérzónát egy kicsit felkupacolva, az oltás helyét felkupacolva, vagy magát a törzsét, ha védeni akarja a fagytól, de igazából az oltványok maga azért a térre fel vannak készülve, azért elég sok tartalék tápanyagot felvettek, ami a téltűrés segíti.
1: Hogyan lehet előkészíteni az ültető gödröt? Hát vannak, akik ebben már rutinosak, hogyha új almafát, körtefát, szilvafát vásárolnak, na de aztán nagyon sok mindenkitől hallottam azt, hogy jó érett marhatrágyát teszek a tövéhez, vagy valamilyen komposztáló anyagot, valamilyen komposztot a gyökerek alá, na de hát ezzel azért ártani is lehet, hogyha nem tudjuk a pontos arányokat, és akár el is lehet égetni a gyümölcsfát. Itt mi a helyes arány, és egyáltalán mi a helyes ültetés?
2: Igen, itt az emberek mindig túlzásba esnek, vagy nagyon visszafogottan adnak tápanyagot egy gyümölcsültetésnél. Érett szerves trágyát egyre nehezebb beszerezni. Az éretlen szerves trágya meg az a legnagyobb gond, hogy a bomlás során ők ugyanúgy azok a talajban lévő gombák, baktériumok elveszik a tápanyagot. Szóval én azt mondom, hogy inkább ha nem tud valaki egy jó minőségű érett trágyát beszerezni, akkor ezeket a granulált, fermentált trágyákat használja, és nem is azt mondanám, hogy az ültető gödör aljába rakjuk bele, hanem maga a föld, amit kiástunk, ahhoz keverjük hozzá, mert akkor egyenletesen fog a gyökérzet közelébe kerülni. Ezek már nem égetnek, ezek a granulált trágyák, ilyen gond nincs, nedvesség hatására elkezd bomlani. Ha mondjuk valaki tudja előre, hogy hova szeretne egy gyümölcsfát, akkor annak a talaját, azt a részt, ahova ültetni szeretni, azt már korábban elkezdheti tápanyaggal bővíteni, beledolgozva tényleg akkor előtte lévő évben egy szerves trágyát, ami jól lebomlik, ültethet abba a részben, mondjuk ha egy négyzetmétert nézünk, hogy egy fának akkora helyet készíten elő, vethet bele zöldtrágya növényeket, facéliát, mustárt, ezek lazítják a talajt, a facélia például a fonálférgeket is riassza, ezeket ugyanúgy be lehet dolgozni, és így növeljük a szerves anyagtartalmát, lazítjuk a talajt is ezáltal.
1: Tehát akkor ez igazából fontos is, anélkül nem is érdemes elültetni.
2: Így van, nem. Ha azt nézzük, a talajunknak a szerves anyagtartalma nagyon alacsony, ha már egy 1%-os humusztartalomról beszélünk, akkor az már nagyon jó a környéken, viszont a szerves anyagnak fő funkció az egyik, nem is csak a tápanyag utánpótlás, hanem a vízmegkötés, ami ha azt nézzük a mostani klímánkban, egy kifejezetten első pont, hogy a vizet meg tudjuk tartani és megkötni a talajba.
1: Ez egy hatalmas kihívás, azt gondolom, és az lesz a következő években is. Na de ha ősz, akkor őszi gyümölcsfa lemosás, ez lemosó permetezés, ez mindig fontos, mert azt szokták mondani, hogy ez megalapozza az, hogy jövőre majd aztán milyen lesz a gyümölcsfa, lesz-e egészséges gyümölcs rajta. Szóval ennek mikor jön el a pontos ideje? Most itt vagyunk nagyon október elején, és hát ugye az időjárást azért, ha megnézzük, szeretjük a vénasszonyok nyarát. Kellő mennyiségű csapadék mellett ez akár nagyon jó is lehet, de hát pont az, hogy megint tartósan most már 20 fok fölött van a hőmérséklet, nagyon-nagyon száraz a talaj. Szóval mikor jön ennek el az ideje? Meg kell várnunk, ami egy picit hűvösebb lesz? Vagy hogyha valakinek most éppen van ideje, akkor akár most is elkezdheti.
2: Igen, ez mindig téma, hogy csináljunk lemosó permetezést, és mikor, mivel és hogyan. Én azt mondom, hogy azért elég sok kártevőnk is kórokozunk, van, ami ellen fel kell készülnünk. Sőt, kiskerve azt nézzük, hogy a letermett gyümölcsfáinkat, például egy kajszit, cseresznyefát, azt szeretjük, miután leérett, úgy magára hagyni. De most ez a magára hagyás során nagyon sok kórokozó felszaporodik ezen a fán, hogy nincs növényvédelem, míg a többi gyümölcsterményket, egy téli tárolású almát, vagy egy körtét, azt szinte egész végig növényvédelemmel ellátjuk. És így ezáltal például egy cseresznyén egy stigminás levejük a csosodás nagyon könnyen fel tud szaporodni, amivel azt látjuk, hogy sokkal korábban elkezdenek a cseresznyefáinkról levél lehullani, ami problémás, mert minél tovább kéne a lombot fenntartani a gyümölcsfán, mert ők ezzel tudják előállítani maguknak a szerves anyagot, azt a tartalék tápanyagot, ami a tél során szükséges, meg a következő év indulásán szükséges. Ilyenkor még akár egy lombon keresztüli tápanyag utánpótlást meg tudunk csinálni, például egy kálium túlső, az cink vagy bortartalmú lombtrágyát, amivel elősegítjük a tél tűrését a fáinknak, az nagyon fontos, és a lemosó permetezés időpontjának a megválasztásában azt szoktuk mondani, hogy a lombhullás kezdetén, de mondjuk volt korábban mondjuk moniliás fertőzés egy kajszinál, egy őszi barasznál, mondjuk egy tafrina, akkor már ilyenkor is ebben a jó időszakban, október közepén, végén egy 2%-os rezes oldattal nyugodtan meg lehet csinálni, vagy mármilyen rézoxid klorid hatóanyagú szerrel, egy rezes pluszként hozzáadva egy lemosó permetezés jellegű első permetezést.
1: Említetted a moníliát, ha valaki nem szakavatott, honnan fogja felismerni, hogy azzal fertőződött a gyümölcsfája?
2: Igen, a kajszibarasznál ez nagyon tipikus tünetek, hogy a hajtásvégek, amik elszáradtak, és mondjuk nem vágtuk le, látható, ami virág mondjuk elkapta, vagy mikor kezdenek a fák mézgásodni, az már a csonthiasoknál jellemző, az már egy védekezés. Ott biztos, hogy volt egy gombás fertőzésünk. És ezeket azért, ha nagy sebek vannak, ezeket célszerű minél előbb kitisztítani, akár egy törzsön látható mézgafolyást egy kacorkéssel és egy jó erős rezes oldattal lekenni, utána be lehet egy sebkezelővel is zárni. Nagyon jó dolog ez, is meghosszabbítjuk a fáinknak az életét.
1: Hiába gondoljuk úgy, hogy lassan a szezon vége felé járunk, rengeteg teendő lesz még a következő hetekben is kint a gyümölcsösökben, a szőlőben, de azt gondolom, hogy odahaza is, hogyha a diszkertekre gondolunk, akkor az ősz az megint egy kihívás. Ugye egy picit, hogyha megyünk a ház körüli diszkertekhez, ott vannak a leánderek, szerintem nagyon sok mindenki tartott muskátlét, vagy akár kivitte a pálmát. Ezek kint vannak általában a teraszon, kivinni be ilyen gyönyörű időbe, de hát amikor hajnalban 2-3 fok van, azért akár a leandereket, muskátlikat, meg a reggeli köd, meg pára megviselheti. Meddig halogathatjuk, meddig tolhatjuk ki azt az időt, amíg kimaradhatnak ezek a növények, vagy igazából mikor ideális, hogy bekerüljenek már zártabb helyre?
2: Igen, szerencsénk van ilyen téren, hogy azért napközben jó időnk van, és azért ezek a reggeli 5-6 fokok, mondjuk ma azért hidegebb volt, 3 fokok, még ezeknek a növényeknek olymond nem ártanak, inkább felkészítik őket arra az időszakra, hogy fényszegényebb időszak is van, hogy a növekedésük lelassul, szóval nem célszerű ezeket korán azért bevinni egy fütetlen, zárt helyiségbe, mert még ők ugyanúgy jól érzik magukat, sőt, ezáltal tényleg lelassul az élet funkciójuk, úgymond, és így sokkal jobban tudjuk teleltetni őket, azért ilyenkor, ha bevisszük, sokkal hamarabb elkezdik a levelet lehullajtani, például egy leandernél, és akkor ez problémás, hogy annyira fényszegény körülmények közé kerülnek.
1: A leanderekkel már föladtam a küzdelmet, de a muskátli például érdekes módon nálam most sokkal szebb, mint egy hónappal ezelőtt, tehát olyan, mint hogyha egy ilyen május elején időszak lenne, és ezt látom egyébként, hogyha a házakra ránézek és muskátlit tartanak, hogy most mintha elkezdett volna újra élni és virágozni.
2: Igen, igen, ezt tényleg nagyon jól látod. Ez pontosan abból adódik, hogy azért nappal még meleg van, egy kicsit hűvösebb időnk van, azért az élőhelyéhez hasonlóan alkalmazkodnak, azért a nyári nagy szárazság párán van, tehát pára van reggel, napközben is későn szárad föl, azért nagyon jót tesz a növényeknek, felüdülnek, ha nem is kapnak úgymond csapadékot olyan szinten, de ez tényleg arra készített őket. A petúniákat megnézzük, most sokkal szebbek, mint nyár folyamán.
1: Mi a helyzet azokkal a hagymás virágokkal, a tavaszi hagymás virágokkal, amelyeket hát valamikor most így október elején kell talán a földbe juttatni, tulipára gondolok, nárciszra, akár a krókuszokra, sokan még azt mondták, hogy hát nem kell ebben gondolkodni. Kell ebben gondolkodni, vagy már lehet, hogy már is késtünk egy picit?
2: Nem vagyunk elkésve vele, mert azért a száraz talajban azért ezek is sokkal nehezebben kezdik el a legyökereselés. Nyugodtan, ha valaki még akar ültetni ezeket a tavaszi hagymásokat, tele vannak az üzletek még hagymásokkal, nyugodtan a kertbe ki lehet ültetni, még az ember mindig talál egy-egy helyet, ahova tudna ültetni, vagy megtetszik egy szín, és akkor
1: és attól se kell tartanunk, hogy csapadék van, és pangó víz
2: igen,
1: van a földben,
2: igen,
1: és
2: sajnos pont az ellenkező, hogy annyira száraz a föld, hogy egy ilyen hagymás elültetésénél is lehet célszerű egy kicsit azért talajt benedvesíteni, és úgy elültetni, főleg aki mondjuk egy talajtakarásos kertbe ülteti el őket, mert így azért segítjük, hogy minél hamarabb begyökeresedjenek a hagymák.
1: Nyilván nehéz elképzelnünk azt, hogy lehet kemény telünk. Nehéz megjósolni egyébként, hogy milyen lesz a következő időszak. De hát azért tavaly is ért bennünket meglepetés, mert sokan kihagyták mondjuk éppen leandereket, hogy majd úgy is kibírja, hiszen előző télen sem volt olyan hideg, aztán elég 3 olyan nap, amikor tartósan -10 fok alatt van a hőmérséklet, és már károsodik is, és tönkre megy. Ilyenek például a rózsafa, azoknak a töve azért elég érzékeny, hogyha egy kicsit intenzívebb hideg tél jön. Hogyan tudjuk, vagy milyen magasan takarjuk be ezeket a növényeket? Lehet, hogy nem most, de mondjuk jövő hétre már jóval hűvösebb nappalokat is ígérnek a meteorológusok. Kell-e gondoskodnunk már most ezekről, vagy akár a banánfáról? És ha jól látom, akkor telefonálunk is van, aztán utána majd akkor ezt kibontjuk. Halló, jó napot kívánok!
4: Halló, jó napot kívánok! Bánaki Péter vagyok Zalából.
1: Üdvözlöm, kedves Péter, hogy üdvözöljük!
4: Műsor végére hagytam, nem zavarva a sok okosságot. Nem szakmai dolog, csak én frászt kaptam, hogy megszűnt a műsoruk, de örömmel hallom, hogy azért délben mégiscsak van. A továbbiakban, hogy mire lehet számítani, hogy újból 11 körül lesz.
1: Igen, újból 11, igen, ez csak ennyi. Ez most csak kivételesen a hétvégi népszavazás miatt egy másik műsor vette.
4: Nyugodtam, hogy nem kedvenc műsorom, nem lesz tovább, de akkor lesz.
1: János következő hónapban már 11-től fogja mondani a sok-sok hasznos okosságot,
4: igen,
1: jó?
4: Igen, igen. Szakmailag csak annyit, hogy hallom, hogy máshol is katasztrofális minden, gyümölcsös, szőlő, meglepő az, hogy a dió, viszonylag sok egészséges dió lett, úgy néz ki, hogy a sárga lapok egy kicsit, mint a használtak volna a diótermésnél, hogy ki lettek rakva.
2: Igen, ezek nagyon jól hasznosulnak is, meg szerencsénk, tehát a szárazságnak azért van egy ilyen következő, hogy ez a nyugati diókburok furrólét se tudott úgy rajzani, mint igen, ahogy, igen. ahogy szokott, meg azért korábban. A kemény telünk is azért szerintem viszonylag jól megritkította őket.
4: Nem is zavargok tovább jó műsort, de jót.
1: Köszönjük szépen önnek is, nagyon szép délutánt, kedves Péter, és köszönjük szépen, hogy telefonált. Na akkor gyorsan még erre a takarásra. Kell-e ennyire óvatosnak lennünk, vagy ezek már, hogyha 4-5 több éves rózsatöveg, vagy akár, hogyha banánfáról beszélünk, már jó ideje ott van a földben, akkor akár lehetünk egy picit hanyagabbak is?
2: Igen, a rózsatöveknél régen tipikus volt ez a fekete földre jó magasan, vagy komposzttal betakarni, hogy a fagyoktól való védelem. Azt kell mondanom, hogy az utóbbi években ez egyre jobban el van hagyva, és nincs olyan tényleges fagykárunk, mint korábban voltak szerencsére. A banánnál azért ott célszerű egy takarás, ott nem is az a gond, hogy megfagyna, hanem a sok csapadéktól maga a tő ki tud rohadni a tél folyamán, itt azért szokták takarni, de azért ott is megvárják, míg megjönnek a rendes idegek, hogy lefagyjon a levézet, utána ezeket a levézetet levágni, csak utána kezdik el takarni. Szóval azért lehet ezzel várni, nem kell megijednünk, ha reggel van egy 0 fokunk, és akkor, hogy minden elfagy, egy muskátli is még 0 fokban semmi baj nincs.
1: Uh-huh. Őszi gyep gondozás, ilyenkor mindenki összegerebézi a lehullott faleveleket, hogy minden patika legyen az udvarban. Viszont nagyon sokan panaszkodnak arra is, hogy számítottak arra, hogyha egy kicsit megjelennek már a hajnali pára, meg kötfoltok, meg egy picit nedvesebb a levegő, van egy kis hajnali pára, akkor segít például a gyepnek az életre kelésében. Ehelyett nagyon sokan ugyanazzal szembesülnek még így október elején is, hogy valahogy a gyep nem szedi össze magát, hanem ugyan, hogy megmaradtak ezek a nagyon száraz foltok.
2: Igen, azért ez a hajnali pára még egy gyepnek, egy fűnek még nagyon kevés, tehát azért ha megnézzük a talajnak a felső részét, teljesen száraz, csont száraz, a gyökérzet a fűnek egy olyan 15-20 cm-es magasságban van főként, nem várhatjuk, hogy a harmattól újra üdezöld lesz. Ilyenkor célszerű azért tényleg az elhalt részeket legerebbjezni, akinél mondjuk teljesen gyep van, csak egy vetett gyepről van szó. Ilyenkor ki lehet adni nekik azért egy eső előtt célszerű mindig egy füvet is, vagy ha tudjuk öntözni egy műtrágyát, egy kálium túlsúlyos műtrágyát, amit ugyanígy a térre fel tudjuk készíteni magát a gyepet.
1: A konyhakert, ugye még nagyon sokan kihagyták paradicsomot, paprikát, miért ne hagynák hinni, hiszen nem károsítja semmi az időjárás sem. Na de ha azokat leszedjük, akkor mi legyen utána? Fontos-e az őszi mélyásás? Láttam már egyébként, akik pár nappal ezelőtt nekiálltak a mélyásásnak, vagy amit olyan sokszor hallunk, hogy inkább takarjuk és mulcsozzuk.
2: Igen, ez mindig egy ilyen vékony égen való táncolásnak mondanám.
1: Két tábor van,
2: igen,
1: ugye?
2: Két tábor van, annak a megrőzettek, akik ugyanúgy csinálják, mint régen, hogy ősszel megcsinálják a zásás, tápanyag utánpótlása, és vannak, akik egész szépen takarják a talajt, és utána könnyedén tudnak vetni. Mindenkinek szíve joga, hogy melyiket csinálja, és hogyan. Azért egy talajt, ugye szerves anyagot növeljük, amit már szerintem annyiszor elmondta, hogy mindenkinek a könyök éljön ki, nagyon nehéz megcsinálni. Egy talaj, amit takarunk, ami mondjuk nedvesebb, ott sokkal jobban ezek a lebontó folyamatok is el tudnak indulni. Én azt mondom, hogy ha mondjuk valakinek egy lazább földje van a kertben, egy homokosabb, ott el kell, nem kell ott ásni, ott egyszerűen könnyedén bele lehet forgatni a szerves anyagot egy kapálással is akár, hogyha a talajt akartuk, akkor nem muszáj. És tehát itt az októberben azért elég sok mindent még lehet elrakni, például a dughagymákat, a fokhagymának az ültetésének az időszaka, vagy például a salátának, aki még mondjuk nem vetett el, ami áttelelő salátát is el lehet vetni, spenótot is lehet nyugodtan vetni, úgyhogy azért még sok mindent lehet a kertbe csinálni, ha tudunk öntözni.
1: Uh-huh. Hát aki most vet, az már a tavaszra.
2: Így van,
1: és a tavaszi konyha asztalra fogja egyébként termelni. Itt többen kérdezték a hallgatók közül, hogy mi legyen a diófa lehullott leveleivel. Nyilván összegerebézik, de hogy beletehetik-e a komposztba, vagy állja még mindig az az állítás, hogy áll az az állítás, hogy mérgező a levele.
2: Ez egy régen úgy gondolták, de ha megnézzük, diófa alatt is vannak ágyások, és ugyanúgy tud nőni a növényzet. Külön, én azt mondom, célszerű külön komposztálni, lehet egy külön komposztot is csinálni neki, mert azért nagy mennyiségű levél lehullik, és ez azért egy hosszabb idő alatt tud lebomlani. Vegyesen is lehet belekeverni, nem fog ártani a kerti növényeknek ez a diófa levél.
1: Ez jó hír, mert hogy sokan ezzel küszködnek, viszont van még egy telefonálunk, és úgy tűnik, hogy ő lesz az utolsó. Jó napot kívánunk!
5: Jó napot kívánok! Csak olyan irány szeretnék érdeklődni, hogy a tavaszi zöldhagymának való dughagymát, illetve a fokhagymát, az őszét már el lehet ültetni?
2: Igen, vannak fajták, amik korábbi rövidebb ideig tárolható típusok, vagy felszedhető újhagymának. Ezeket már most is el lehet duggatni, de november eleje közepéig nyugodtan lehet őket belerakni a talajba.
5: Nagyon szépen köszönöm.
1: Mi is köszönjük szépen, jó kertészkedést kívánunk, és hát, ahogy az órára pillantok, egy gyors összegzés. Október mennyire lesz egy ilyen húzós hónap a kertészkedőknek, sok a teendő, ugye?
2: Szerintem ez az október...
1: Vagy ez pont élvezetes?
2: Élvezetes szerintem az október, még nagyon sok mindent tudunk betakarítani, és már nagyon sok mindent elő tudunk készíteni a következő évre. Akik mondjuk telepíteni akarnak, azok már most nézegetik a katalógusokat, hogy milyen gyümölcs, milyen szőlőfajtát kiskedve, milyen csemeges szőlőt, bogyós telepítsenek. Szóval azért ezek nagy feladatot adnak, és már sokan elkezdik tervezni a következő évi vetéstervet is, hogy a kertbe mit alakítanak ki, mit cserélnek le, szóval azért van mit csinálni.
1: Mit érdemes lecserélni, akkor legyen ez egy ilyen záró gondolat, mert hogy hát egyre inkább azt érzékeljük, hogy nagyon-nagyon szélsőséges lett az időjárásunk, és nagyon sok olyan növényünk van, ami sajnos nem bírja a szárazságot. És hát lehetetlen mondjuk ennyit locsolni. Miben érdemes gondolkodni, hogyha valaki most tervez?
2: Én azt mondom, hogy azért a hagyományos gyümölcsöket ne cseréljük le, inkább egy szemléletmódot kell változtatni a termelésnél, hogy például nem síkra kapált területen legyen a gyümölcsösse, hanem mondjuk egy megfelelő növényzettel borított, ami nedvességet felfog, vagy hogy mulcsoljuk az elültetett gyümölcsfákat, hogy a nedvességet megtartsuk. Nagyon sokat számít az, hogy milyen alanyon van egy fa, hogy egy erőteljesebb növekedésű alanyon, aminek mélyebbre megy egy gyökérzete, sokkal jobb. Az öntözés módot megválasztva, hogy inkább egyszer hetente bővízzel öntözzük, mint elkényelmesedjenek a növényeink, hogy naponta öntözzük, ez nagyon sokat tud hozzátenni, és az, hogy amit mindig mondok, hogy a szerves anyagnak a bejuttatása a talajba, hogy a víz megkötését, ha már egy 1%-ot tudunk emelni szerves anyagba, azért az több száz liter vizet tudunk megkötni.
1: Hát János, köszönjük szépen a rengeteg hasznos gyakorlati jó tanácsot, meg hogy közvetlenül tudta segíteni a kertbarátoknak. Nagyon gyorsan elrepült ez a közel 40 perc, most, hogy az órára pillantok, és hát minden hallgatót megnyugtathatunk. Következő hónap elején, novemberben szokásosan kedden 11 óra után érkezik ide a stúdióba majd Salamon János, és hozza az újabb jó tanácsokat, és hát hogyha jól figyeltek, akkor talán én azt gondolom, hogy a legfontosabb útra való az volt, hogy október nem a pihenés, hanem a jövő évi sikerek megalapozásának a hónapja, úgyhogy ezen a hétvégén is lehet azért sokat dolgozni, akár a szőlőhegyen, a kiskertben, konyhakertben, gyümölcsösben, úgyhogy mindenkinek jó munkát kívánunk, és hát köszönjük szépen a hívásaikat, kérdéseiket, üzeneteiket, meg a figyelmüket is. A Muravidéki Magyar Rádióban a Kertész Válaszol című műsort hallották. A stúdióban Salamon János kertészmérnök, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem munkatársa volt a vendégünk. További szép napot kívánok, János, és várunk vissza egy hónap múlva.
2: Én is mindenkinek ezt kívánok.
1: Mindenkinek további szép napot kívánok én is. Elköszön a műsorvezető Cseresnyi és Tünde, de nem csak ebből a műsorból, hanem úgy egyébként is. Legyen csodás a mai napjuk. Szép délutánt!

0: 13 óra van és kedd, október 6-a, ez pedig ugye a Muravidéki Magyar Rádió, bennem pedig most következnek az információk, úgyhogy nézzük is, hogy milyen lesz az időjárásunk. Hát Szlovéniában délután többnyire derült napos időjárásunk lesz, időnként azonban helyenként megnövekedhet majd a felhőzet. A hőmérséklet amúgy 18 és 23 fok közt alakul. Muravidékre délutánra kissé felhőségbolt és 22 fok várható. Holnap az ország nagy részében még azért többnyire derült napos időjárásra számíthatunk. Helyenként viszont reggel ismételten majd jelentkezhetnek ködfoltok. Valamivel több felhőzetre a tengermelléken és az ország középső részén lehet majd számítani. Ott esetleg még enyhe kis eső is előfordulhat. Na elsősorban az ország északkeleti részében, tehát nálunk is, némi kis délnyugati irányú szélre lehet majd készülni. A reggeli hőmérséklet 4 és 10 fok közt alakul majd, no a nap folyamán 18 és 24 fok közt lesz a csúcsérték. Csütörtökön az eső reggel és a délelőtti órákban megerősödik majd, és fokozatosan majd, és szépen lassan érkezik majd az ország keleti része felé, tehát ugye így Muravidék irányába is. Az ország déli részén pedig még zivatarok is kialakulhatnak. Több helyet pedig ismételten jelen lesz majd a délnyugati irányú szél. És hát a nap folyamán majd a szél meg is erősödik. Csütörtökről péntekre virradó éjszaka, esőre kell készülni. Pénteken délelőtt pedig a csapadékok majd fokozatosan megszűnnek mindenütt. Viszont keleti irányú szélre lehet majd számítani, és valamivel hűvösebb is lesz. Holnap hajnalban Muravidéken derült lesz az égbolt, 8 fokra lehet ébredni. Aztán délután 23 fok mellett lesz még sok napsütés, kisik és felhők is lehetnek az égbolton, de ugye a délnyugati szél viszont jelentős lesz, és jelen lesz a délutáni órákban. Mi pedig akkor nézzük meg a hőmérsékleteket is országszerte. Na akkor most hogy is alakulnak? Hát így. Méghozzá Krány 17 fokos. Triglav-Kedericán 5 fokot mutatnak a hőmérők. Ljubljanában 13 fok van, Muraszombat 22 fokos, Maribor 21, Ptuj úgy szintén 21. Celjében 19 fokot mérnek, Koper 22 fokos, Goricskon 19 fok van, Lendván 20 fokot mérünk, Portoros pedig 23 fokos. Na és akkor nézzük azt is, hogy Magyarországra mit mondanak a meteorológusok. Ma alapvetően derült vagy fátyol felhős, száraz idő lesz. Légmozgás és nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, legfeljebb Sopron környékén élénkülhet meg a déli eszél. A csúcshőmérséklet döntően 22 és 26 fok között alakul. Késő estére többnyire 6 és 15 fok közé, a fagyzókban néhol már ekkor az alá hűlhet a levegő is. Na ma délután egyébként Zala és Vas megyére derült égbolt várható, 23 fokos csúcsértékkel. Szerdán, azaz holnap, döntően napos idő várható fátyol felhőkkel, de egy nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék azonban nem valószínű. A déli eszelet helyenként élénk, Sopron környéken akár erős lökések kísérhetik. Legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok körül alakul majd. Na holnap hajnalban Zala és Vas megye fölött is közepesen felhős lesz az égbolt. Zalára 6, Vas megyére 7 fok várható. Aztán délután mindkét megye fölött derült lesz az égbolt, és 24 fokos csúcsértékre kell készülni. Csütörtökön egyre több felé megnevekszik, megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő, főként az északi, északnyugati országrészben eső, zápor, néhol zivatar. Pénteken pedig felhős idő valószínű, főként éjszaka lehet további záporos jellegű csapadék, amire készülni kell. Mi pedig nézzük meg még akkor a hőmérsékleteket. Békés Csabán 24 fok van, Budapest, Debrecen, Győr 22 fokos, Pécs úgy szintén 22, Sármellék 21, Siófok 18, Szeged 24, Szolnok-Szombathely 22, Lenti úgy szintén 22, Keszthely 21, Nagykarizsán pedig 23 fokot mutatnak most a hőmérők. Mi pedig gyorsan még vetünk egy pillantást az utakra is.
1: Közlekedési hírek.
0: Országszerte jelenleg folyamatos a forgalom egy-két kivétellel, de azokat mindjárt mondjuk, viszont előtte még azt megemlítjük, hogy Muravidéken Lütomer körzetében mérik gyakrabban az autók sebességét. Na a Steyr autópályán két helyütt van akadozás Ljubljana irányában, az egyik Zadobrova és Sznevérje közt, nálad Celje környékén, illetve Ljubljana előtt Domzselánél, ahol ugye a munkálatok vannak ott is, nagyjából egy kilométeres kocsisor torlódott most össze a főváros irányában. Mi pedig mindenkinek szerencsés utat és balesetet balesetmentes közlekedést kívánunk.
1: A Muravidék villámhossza. MMR.

13:13 lesz mindjárt a pontos idő, úgyhogy jön még a Level 42, Lessons in Love című dalok, na utána pedig akkor várja neked a mai aréna és Szabó Rudolf.

0: Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Köszöntöm a hallgatókat az arénában. Vasárnap rendezték meg Moravské Toplicén a jubileumi 10. Muravidéki mini maratont. A különböző futószámokban összesen 320-an indultak. 264 felnőtt és 50 nagy gyermek, akik az úgynevezett Störcs kategóriában álltak rajthoz. A felnőttek 5,5, 11, illetve 21 kilométeres távon indulhattak. A legtöbben, 125-en a nem egészen 6 kilométeres távot választották. A rendezvényt idén is a Moravské Toplice Községi Sportszövetség szervezte, számos sportegyesület, szervezet és önkéntes közreműködésével. A verseny jó hangulatban és sérülés nélkül zajlott. Branka Recek, a Községi Sportszövetség elnöke elmondta, a jövőben szeretnének pályázni a félmaratoni országos bajnokság rendezésére.
2: Pred 10 leti, ko smo začeli, si nismo predstavljali, da bomo lahko 10 let zdržali in tudi povečevali tekače.
3: 10 évvel ezelőtt, amikor elkezdtük a versenyt, még nem gondoltuk volna, hogy 10 éven át fent tudjuk tartani, sőt, évről évre növelni tudjuk a résztvevők számát. Hagyományosan most is a megszokott távokat kínáljuk, de úgy döntöttünk, hogy az idei verseny után véglegesítjük ezeket a pályákat. A 21 és a 11 kilométeres táv mellett a rövidebb pályát is rögzítenénk, hogy a jövőben akár országos bajnokságot is rendezhessünk, ha sikerrel pályázunk a rendezésre. A pályával nincs probléma, hiszen szép, sík útvonalról van szó. A versenyzők is kedvelik, különösen a Ljubljanai maraton előtt, mert jó lehetőség számukra, hogy sík pályán fussanak.
2: Za progo ni problema, ker je lepa ravninska in se kar dindu pade pred Ljubljanski maraton, da teče v to ravninsko progo.
1: A szervezők, a résztvevők és a nézők egyaránt elégedetten zárták a jubileumi eseményt. A kedvező időjárás a futóknak az jubileumi eseményt. A kedvező időjárás a futóknak, a szurkolók biztatása pedig a rendezvény.

0: tudjuk ezt a távat, és végül minden sikerült. Szuper érzés, mindannyian nagyon büszkék vagyunk magunkra, jövőre pedig újra itt leszünk.
1: Lendváról is érkezett egy 4 fős baráti társaság az idei maratonra. Kire egyen beszél.
2: Élveztük nagyon, különben barátomnak van születésnapja, és elhív minket futni. Valamikor a barátok kocsmába hívtak, és akkor ünnepeltük, de ma meg kicsit másra van. De mégis nagyon élveztük, látom, éppen más jutott be a célba. Szívott az idő, barátok is üdvönnek, úgyhogy nincs semmi rosszat mondanom.
3: Gyakran szoktatok akkor így együtt futni, mint társaság, mint baráti társaság?
2: Nem, eddig csak egyszer Radányban, májusban, és azóta igazából a utolsó futásom ezelőtt, úgyhogy nem sokat, én jobban biciklizem, de másképp meg sokat szoktunk sportolni, vagy kirándulni, és akkor gyalogolni, hogy aktívak vagyunk.
3: Tehát ilyen közös élmény akkor.
2: Igen, ez a legfontosabb szerintem, közös élmény.
1: A Moravidéki Mini Maraton Moravské Toplice községének legnagyobb futórendezvénye, amely minden évben összehozza a hobbifutókat, a sportrajongókat és a családokat Szlovénia minden részéről, illetve külföldről is. Idén a szlovén versenyzők mellett horvát és magyar indulók is rajtozáltak. A 69 éves Maribori Slavko Kumek az 50 év felettiek kategóriában győzött az 5,5 kilométeres távon, abszolútban pedig 8. lett.
4: Ugyan nem abszolútban nyertem, viszont első lettem az 50 év felettiek kategóriájában. Nagyszerű volt minden. Az időjárás, a hangulat, az egész verseny. Ebben a kategóriában már sorozatban nyerek ezen a versenyen. Úgy tudom, ez volt a 7. vagy 8. győzelmem egymás után. A futásnál nem az életkor számít, hanem az életmód. A természetben való mozgás a legfontosabb. Ez az élet értelme, mozogni és egészséges életet élni.
1: A 3 futószámban jó idők születtek. A legrövidebb távon, nem egészen 6 kilométeren, a nőknél Tjása Zsálik 20 perc 29 másodperces idővel végzett az élen, míg a férfiaknál Matej Fuchs 18 perc 36 másodperccel élt elsőként célba.
5: Sem zadovolen, vreme je odlično, proga tude, navijači so proge, tak da super.
6: Elégedett vagyok. Az időjárás és a pálya is kiváló, ráadásul a szurkolók is ott vannak az útvonal mellett, úgyhogy minden rendben volt. Jobb időre számítottam, de vasárnap még a 10 kilométeres országos bajnokságon indultam, ahol kilométerenként 3 perc 36 másodperces tempót futottunk. Ehhez képest most lehetett volna jobb is, de így is rendben van. Edzésnek tökéletes. Egy kicsit rövidebb táv gyakorlásnak, úgyhogy teljesen elégedett vagyok. Egyébként kerékpározom és úszom is, tehát több sportágat kombinálok.
5: Takda super. Drugače tudi kolesarim pa plavam, takda kombinácia več sportov.
1: A 11 kilométeres távon a nőknél Andrea Gorcsán állította fel a legjobb időt 46 perc 5 másodperccel. A férfiaknál Bostyán Brunec 38 perc 37 másodperc alatt teljesítette a távot. Mindketten több mint 1 perccel előzték meg a második helyezettet. A leghosszabb 21 kilométeres távon a férfiaknál 1 óra 11 perc 8 másodperces idővel Tadej Szedinsek nyert. A maribori versenyző több mint 6 percet vert a második helyezett Martin Ocepekre. A harmadik helyen a dobronaki Ocean Orchids futószekciójának tagja Jan Kramer ért célba. A győztes Szedinsek először indult a Moravidéki Mini Maratonon, amelyet felkészülésnek szánt az október 18-ai Ljubljanai Maratonra.
7: Ja, počutim se dobro, ne? Danes je bilo res fajn vreme, tako da lepe razmere, meni je všečko, da je malo tak, ne, lepo sonček pa to.
6: Jól érzem magam, nagyon kellemes volt ma az időjárás. Szép körülmények között futhattunk, én pedig kifejezetten szeretem, amikor egy kis napsütés is van. A saját tempomat futottam. Most a Ljubljanai Maratonra készülök, és úgy tűnik, valamivel jobb formában voltam a többieknél, hiszen elég nagy különbséggel sikerült nyernem. A barátaimtól hallottam, hogy a maraton meglehetősen nehéz, mert hosszú, sík szakaszokon kell futni, és csak mész. Ma viszont jól beosztottam.

0: választottam a tempót, nem volt túl megerőltető, és az egész távot élveztem. Egyébként hegyi futó vagyok, de most, az őszi szezonban változtattam az edzésen. Körülbelül másfél hónapja többet futok síkterepen, heti 70-90 kilométert. Van egy hosszabb futásom, a többi általában 10-15 kilométer. Nem viszem túlzásba. Amikor a hegyi szezonra készülök, sokkal több szintet futok, a Pohorjén például folyamatosan fel és lefutok. Az elmúlt másfél hónapban viszont ezt visszavettem, és inkább síkterepen edzettem, hogy visszaszerezzem a gyorsaságomat.
1: Tadej 11 éves lánya Katarina volt a nap egyik első győztese a gyermekfutásban. Mint mondta, jól érezte magát, hiszen szívesen fut édesapjával. Mivel ő is versenyzett, elkísérte. Jóval nagyobb volt a többi gyereknél, ezért a versenyen könnyű dolga volt, tette hozzá Katarina.
2: Vredu! Szépen, ráda tetszem za tém. In fact, tudom, hogy blomálo easy, kert se vecsi od ostalih. De to, kert ma áta tud tek, én sem pat se odlučil da jem tém.
1: A nőknél Renata Vétrich valamivel több mint másfél órás idővel nyerte meg a félmaratont. Előnye szintén több mint 6 perc volt a másodikként célba érő Alenka Rebernikkel szemben.
3: Nagyon elégedett és boldog vagyok. Szeretek ide járni, ez már a negyedik alkalom, és háromszor sikerült nyernem. Tetszik a pálya, kedvesek az emberek, nagyszerű a hangulat, egyszerűen nagyon szeretek itt futni. Számomra ez most kiváló edzés is, hiszen jövő héten Zágrábban indulok maratonon, így ez a verseny inkább egy felkészülési állomás volt.
1: Kedves hallgatók, önök az Arénát hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. A viszont hallásra szépen!
4: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

Rózsa Magdival lesz, most Fehérre című dalát hallhattok, 13 óra 36 perc pontos, és hát ugye tegnap is volt a Nemzetek Ligája, egy-két érdekes mérkőzés, Olaszország, Törökország 3-1 lett, az olaszok is úgy tűnik, hogy tudnak győzni, Bosznia-Hercegovina, Lengyelország 4-1 lett a végeredmény, franciák pedig legyőzték a belgákat, egyébként ugye a belgák szedezték meg a vezetést, aztán akkor a franciák 4-et vágtak. Na de ugye, ami fontos, Magyarország is győzött, Ukrajna-Magyarország, tehát 1-2 lett a végeredmény. De ugye a második fél időben estek a gólok. Méghozzá két újonc, mármint úgy újonc, hogy először lőttek gólt a válogatottban. László Tóth Milán és Márk Csinger, ugye, akik betaláltak tehát Ukrajna ellen. Na de ma is akkor még lesznek mérkőzések, és ugye lesz kinek szurkolni. Többek közt ugye Szlovéniának is, tehát Skóciával lesz majd a mérkőzés 20-ra 45 perckor. A csehek Angliával meccselnek 20-ra 45 perckor, csak hogy egy-két érdekesebb párosítást kiemeljünk. De például lesz Horvátország-Spanyolország mérkőzés is szintén ma 20-ra 45 perckor. Hát ugye a horvátoknak azért most kéne valamit bizonyítani, mert múltkor az a 7-0-ás vereség Angliától az ugye nagyon fájt. Egyébként ma 16 órakor is lesz már egy mérkőzés, Kazaksztán-Feröer-szigetek összecsapás lesz. Nálunk pedig jön Keresztes Ildikó és a Hazám.

Keresztes Ildikó volt, tehát ez én is a hazám című dal. Csillagból fényezben az Aravártól fog mindjárt érkezni, na utána pedig akkor jön a friss ismétlése, tehát ha szeretnénk még egyszer meghallgatni, vagy ugye lemaradtak volna róla délelőtt, itt a lehetőség bepótolni. Aravár, aztán friss.

Egy izmom megfeszül, céltalan mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy, ki volnék, hátradőlök, álomba merültem, fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, 100 évnyi sors miatt, 30 gyertyámra elég viasz fagyott.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és hoztam Teddy Swims-et, mert hogy megvan Teddy Swims új albumának megjelenési dátuma. Az énekes a napokban bejelentette, hogy az Ugly címet viselő korongot 2027. január 22-én dobja majd piacra. A lemez anyaga az elmúlt 15 hónapban született egy olyan időszakban, amely fia születésével kezdődött és válással végződött. A projekt egyfajta önvizsgálat és személyes fejlődés lenyomata az énekes életében, aki ezúttal férfiként és apaként is új tapasztalatokkal nézett szembe. Az új kislemez, a Perfect Man, őszinte dal azokról a teljesíthetetlen elvárásokról, amelyeket saját magunkkal szemben támasztunk, valamint arról, hogyan találhatunk erőt a saját tökéletlenségeinkben. A hallgatóhoz közel álló őszinte szerzemény zeneileg fokozatosan építkezik, miközben azt a nyomást járja körül, hogy mindenkinek mindenben meg kell felelnünk, valamint annak fontosságát, hogy magunkkal szemben is ugyanazt a megértést tanúsítsuk, amelyet másoknak adunk. A Perfect Man az önmagunknak való megbocsátásról szól, mondta az énekes Teddy Swims. Életem során teljesen irreális elvárásokat támasztottam magammal szemben. Túl szigorú voltam magammal partnerként, apaként, valamint azzal a felelősségtudattal is, amely abból fakad, hogy tudom, vannak emberek, akik számítanak rám, és példaképként tekintenek rám. Őszintén hiszem, hogy a bizonytalanságaink és furcsaságaink az erő, nem pedig a gyengeség jelei. Remélem, hogy ezzel a dallal, valamint a hozzá kapcsolódó beszélgetésekkel, munkával az emberek némi megkönnyebbülést találnak, és megtanulják elfogadni a hiányosságaikat, nyíltan beszélni róluk ahelyett, hogy megpróbálnak elrejteni őket. A tökéletességre való törekvés szépsége abban rejlik, hogy tudjuk, soha nem fogjuk elérni. Az énekes amúgy márciusban Európában folytatja a koncertsorozatot, a turné állomásai között Norvégia, Svédország, Dánia, Németország, Hollandia, Csehország, Ausztria, Svájc, Belgium, Franciaország és az Egyesült Királyság is szerepel. Most azonban nem kell semennyit várni, jön az aktuális új dal, ő Teddy Swims, ez pedig a Perfect Man.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.
2: Na ez volt tehát akkor a friss ismétlése, 7 perc múlva pedig már 14 óra lesz, akkor pedig érkezik Faris Doris, aki a délutáni hírszerkesztő, és jönnek a friss hírek.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 14 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Andrej Sircel pénzügyminiszter szerint az előző kormány öröksége rossz. Ezt a következő két év költségvetésével fogjuk orvosolni, mondta a parlament mai rendkívüli ülésén. Hangsúlyozta, hogy mindkét költségvetés a biztonság, a stabilitás és a kiszámíthatóság pillérein alapul. Szerinte a költségvetés rendszeres fizetést hoz a nyugdíjasoknak, a munkavállalóknak, a jövedelemadó kedvezmények és skálák emelkedéséhez igazítását, valamint a munkahelyteremtés előkészítését, a fiataloknak segélyeket és egy kevésbé eladósodott államot, a vállalkozóknak pedig azt, hogy nem lesznek új adók és az eljárások egyszerűbbek lesznek, több forrás jut az iparnak, mivel az élelmiszer stratégiai nyersanyag. A községeknek több forrást a fejlesztésre és mindenki számára egy biztonságosabb országot. 2027-ben a kormány körülbelül 17 milliárd euró bevételt és 19,4 milliárd euró kiadást tervez. A hiány 2,3 milliárd eurót, azaz a bruttó hazai termék 2,9%-át teszi ki. A reprezentatív közszféra szakszervezeteinek tárgyalócsoportja ma elutasította Jánez Jánse kormányfő bejelentését a közszférában dolgozók számának csökkentéséről. A bejelentett konzultatív népszavazást feszültségkeltő eszköznek és populista kampánynak tekinti, amely nem ad egyértelmű válaszokat az újraelosztás menetére és a gazdaság szükségleteire vonatkozóan. A reprezentatív közszféra szakszervezeteinek tárgyalócsoportja ma sajtóközleményben figyelmeztetett a bemutatott elképzelések veszélyességére. A foglalkoztatottak számának ilyen drasztikus és lineáris csökkentése a közszolgáltatások minőségének és hozzáférhetőségének súlyos romlásához vezetne, valamint meghosszabbítaná az adminisztratív és bírósági eljárásokat, figyelmeztetett Jakob Pocsi Vausek, a közszféra munkaügyi tárgyalócsoportjának vezetője. Ursula von der Leyen az EU csúcsot előkészítő európai parlamenti vitában sürgette Európa energiafüggetlenségét biztosító stratégiai döntések meghozatalát, kiemelve, hogy a fosszilis tüzelőanyagokat európai tiszta villamos energiával kell felváltani. Figyelmeztetett, hogy február vége óta az energiaárak emelkedése 100 milliárd euróval növelte Európa energiaimport kiadásait, a földgáz ára 140%-kal nőtt, a dízel ára pedig megduplázódott. Ezért a bizottság stratégiai párbeszédet indít az európai olajfinomítókkal, megerősíti a közös energiabeszerzést és célzott támogatásokat szorgalmaz a legalacsonyabb jövedelmű háztartásoknak az energiaválság hatásainak enyhítésére. Von der Leyen szerint ugyanakkor megfelelő infrastruktúrára is szükség van ahhoz, hogy a megtermelt tiszta energia eljusson oda, ahol szükség van rá. Ezért sürgette az elektromos hálózatokra vonatkozó uniós intézkedéscsomag elfogadását. Sport. Glasgow-ban ma Skócia ellen mérkőzik a szlovén foci válogatott a Nemzetek Ligája negyedik fordulójában. Az összecsapás 20 óra 45 perckor veszi kezdetét. Múlt héten 0-0 döntetlen volt a két csapat mérkőzésének eredménye a Stožice Sportparkban. Egy mai győzelem a második helyezést hozná Bostyán Cészár védenceinek.
2: Időjárás.
1: Délután jobbára napos időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 23 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A Moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Zadobrova és Szent Jakab között Maribor irányában.
0: MMR.
2: A mi rádiónk. nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

0: MMR. Megunta, nem fér el a lakásában, vagy épp újat keres? Hirdessen az MMR-en.
1: Kezdődnek tehát akkor az apró hirdetések a Munavidéki Magyar Rádióban, és van néhány hirdetés, ami már ugye megérkezett hozzánk, hát akkor nézzük is ezeket. Gáborján házán a szlovén határ mellett egy 126 négyzetméteres téglaépület, 130 négyzetméteres melléképülettel eladó vagy kiadó. Az ingatlan szomszédmentes, kiválóan alkalmas családi fészeknek, vállalkozási telephelynek és állattartásra is jó választás. Teljes közmű, furt kút, békés környezet és határmenti logisztika a várja az új gazdát vagy bérlőt. A telefonszám, amin pedig érdeklődni lehet, a következő. 0036 39 86 20 73. Lendve a környékén eladó INT 60-as Ferguson traktor, 220-as forgató borona, vogelege, egysoros kukoricavetőgép, 700-as borona és 410 literes permetezőgép. Érdeklődni a 070 329 389-es telefonszámon lehet. Lendván eladó Nissan Primera Caravan, 1.8-as benzines, 2006-os évjárat, kisebb hibával, javításra szorul, forgalomból kivonva árulják. A telefonszám 041 890 016. Eladó Petesházán 2005-ös Toyota Corolla Caravan, 85 kW-os, 2.0-as dízelautó, második tulajdonostól rendszeresen karbantartott. Telefonszám 041 644 680. Dobriban eladó háromszobás összkomfortos családi ház központi fűtéssel, két garázssal, nagy udvarral, saját kúttal. A telefonszám 0036 30 364 29 33. Lendvágyán eladó jó minőségű új bor, Chardonnay, Sauvignon, olasz Riesling, valamint vegyes bor. Telefonszám 040 226 121. Régi motorokat, autókat vásárolnának. Ugyan itt egy 26-os mountain bike, 18 sebességes, olcsón eladó. 0036 30 553 77 66 a telefonszám. Lentiben eladó két darab Suzuki Swift acélfelni téli gumival. Ár 10.000 forint, telefonszám pedig 0036 30-as 518 52 69. Eladó Nagykanizsán Pannonia motorkerékpár, két darab TLT és egy T5-ös, majd Renault Megane kombi, egy 9-es dízel okmányok nélkül, és Skoda Favorithoz motorblokk váltóval együtt. Az ide tartozó telefonszám a következő 0036 30-as 511 80 09. Skörmenden eladó régi Csepel varrógép, kéménybe köthető gázkonvektor és 2 méter magas citromfa. 0036 30-as 956 98 59 a telefonszám. És ugye nekünk is van két telefonszámunk, ami pedig akkor a következő 575 17 18 és 575 17 19. Ha pedig külföldről szeretnének feladni lakossági apríletést, azt is megtehetik, akkor ugye először a 00386 és a 2-eset kell tárcsázni.

Na, eddig tartottak akkor az apró hirdetések a Munavidéki Magyar Rádióban, és hát ismételjük meg akkor a mai nap folyamán, illetve délelőtt folyamán a beérkezetteket. Káborján házán a szlovén határ mellett egy 126 négyzetméteres téglaépület, 130 négyzetméteres melléképülettel eladó vagy kiadó. Az ingatlan szomszéd mentes teljes közmű, furtkút, békés környezet. Várja tehát az új gazdád vagy bérlőt. Telefonszám 0036 3986 20 73. Lent a környékén eladó INT60-as Ferguson traktor, 220-as forgatóborona, fogeleke, egy soros kukoricavetőgép, 700-as borona és 410 literes permetezőgép. 070 329 389 a telefonszám. Lent van eladó Nissan Primera Caravan 1.8-as benzines, 2006-os évjárat kisebb hibával, javításra szorul, forgalomból kivonva árulják. 041 890 016 a telefonszám. Eladó Petesházán 2005-ös Toyota Corolla Caravan, 85 kW-os 2.0-as dízelautó, második tulajdonostól rendszeresen karbantartott. 041 644 680 a telefonszám. Nobriban eladó háromszobás összkomfortos családi ház, központi fűtéssel, két garázsal, nagy udvarral, saját kúttal. 0036 30 364 29 33 a telefonszám. Endvágyen eladó jó minőségű újbor, Chardonnay, Sauvignon, olasz Riesling, valamint vegyesbor. 040 226 121 a telefonszám. Régi motorokat, autókat vásárolnának, ugyanitt egy 26-os mountain bike, 18 sebességes, olcsón eladó. 0036 30 55 3 77 66 a telefonszám. Lentiben eladó két darab Suzuki Swift acélfelnit élén gumival, ára 10 000 forint, a telefonszám pedig 0036 30-as 518 52 69. Eladó Nagykanizsán Pannonia motorkerékpár, két darab TLT és egy darab T5-ös, valamint Renault Megane kombi, egy 9-es dízel okmányok nélkül, és Skoda Favorithoz motorblokk váltóval együtt. 0036 30 5 11 80 09 telefonszám. És Körmenden eladó régi Csepel varrógép, kémiébe köthető gázkonvektor és 2 méter magas citromfa. Telefonszám 0036 30 9, 56, 98, 59. Na és az imént elhangzott apró hirdetéseket ugye megtalálják a honlapunkon, és utána lehet nézni mmr.si, sőt nem csak a maiaknak, hanem régebbieknek is, úgyhogy ajánljuk a figyelmükbe a honlapunkat is, tehát még egyszer mmr.si.

A Nemzeti Olimpiai Bizottság tájékoztatása szerint, tehát a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tájékoztatása szerint Magyarország mellett India, Katar, Dél-Afrikai Köztársaság, Koreai Köztársaság, Németország és Törökország érdeklődik a rendezés iránt. Jelentkezés hivatalos határidő október 31, új kandidáló ugyanakkor nem várható, és hát ugye a 2036-os nyári olimpiáról van szó. No, Magyarország Budapestet jelölte meg központi helyszíntként, míg az indiaiak Ahmedabadot, amely 2030-ban egyébként a nemzeti közösségi játékoknak, tehát a Commonwealth Gamesnek lesz majd a házigazdája. A katariáknál Doha a központ. Kiegészítve azzal, hogy a szomszédos országok is bekapcsolódhatnak a rendezésbe. Törökország Isztambult, Németország Münchent, a dél-koreai pályázat Szöult, a dél-afrikai pedig Fogvárost jelölte fő helyszínnek. Jelentkezőknek novemberben kell bemutatniuk pályázatokat a Nemzetközi Olimpiai Bizottság illetékes bizottságának, majd jövő márciustól egy stratégiai megbeszélés sorozat következik a NOB végrehajtó bizottságával. No, a NOB aztán majd szűkíti a kandidálók számát, és 2028 novemberében célzott tárgyalásokat folytat a kiválasztottakkal. A bizottság közben egyeztet a pályázókkal a 2040-es és 2044-es játékokról is. Na, minden esetre tehát Magyarország is hivatalosan jelezte rendezési szándékát a 2036-os olimpiára, és még jelezte ezt ugyanúgy India, Katar, Dél-Afrikai Köztársaság, Koreai Köztársaság, Németország és Törökország is. Kikapja meg? Hát arra még jó időt várni kell. Viszont mi most megyünk tovább Paulinával és a TNT-vel.

0: Szlovéniában ugye népszavazás lesz, méghozzá egy törvényalkotási, valamint három úgymond tanácsadó, véleményező népszavazás, és ugye a választás az vasárnap lesz, tehát október 11-én. Viszont, aki vasárnap nem tudna ott lenni, idő előtti szavazásra is van lehetőség. Méghozzá lent van a közigazgatási egység helyiségében, tehát a cím Lucka Bravica tér 5, és a nagy tárgyalóteremben a második emeleten lehet szavazni. Na és ugye ma 19 óráig, valamint holnap, tehát szerdán október 7-én, és csütörtökön holnap után október 8-án 7 és 19 óra közt ugyanott, tehát idő előtt is lehet leadni a voksokat. Nálunk pedig jön Jude Law és a Vroom.
1: Ja, hogy, na az van, hogy nagyon lenne.

Na, 6 perc múlva pedig 15 óra lesz, akkor pedig várja majd önöket ugye a terepjáró három témával. Szólunk arról, hogy tűzvédelmi hónap van, és ugye október. Ez központi témával is jelentkezik, mint minden évben, tűzjelzők és a tüzek korai felismerésének fontossága. De ugye más is, hogy mindenről hallhatnak mindjárt a terepjáróban. Szólunk arról is, hogy a közigazgatási bíróság elutasította Lendva község, Vinárium és az Iplán Vinárium dokumentációja hozzáférésével kapcsolatos keresetét. Részletek hamarosan a terepjáróban, illetve szólunk egy tanösvényről is Dobronakon, méghozzá azért, mert a Ködengyezdi és Idegenforgalmi Intézettel is többek közt létrehoztak egy interaktív tanösvényt. Hogy ez pontosan mit jelent, megtudják a terepjáróban. 5 perc múlva kezdünk, számítunk a figyelmükre.

Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazin.

0: Október 6-a van kedd, ez pedig a Muravidéki Magyar Rádió, benne pedig következik a terepjáró, és ma három témával várjuk Önöket, úgyhogy ha tehetik, akkor tartsanak velünk, és már is jön az első témánk. Október a tűzvédelmi hónap, amelynek idei központi témája a tűzjelzők és a tüzek korai felismerésének fontossága. A szakemberek ilyenkor arra hívják fel a figyelmet, hogy néhány egyszerű megelőző intézkedéssel akár emberéletet is megmenthetünk. A tűzoltók számára azonban az év minden időszakában fontos a megelőzés, a megfelelő felkészültség és a lakossággal való kapcsolattartás. A hónap témájáról és arról, milyen programokkal készülnek a tűzvédelmi hónapban, Szabó Márk Matej Miholicsot, a Muravidéki Tűzoltó Régió parancsnokát kérdezte.
1: Glavno sporočilo je, da lahko preprost in cenovno dostopen požarni javljalnik pravočasno opozori na nastanek požara.
2: A fő üzenetünk az, hogy egy egyszerű és megfizethető tűzjelző készülék időben figyelmeztethet a tűz keletkezésére, ezáltal lehetővé teszi a biztonságos menekülést, a 112-es segélyhívó értesítését és szükség esetén a tűz kezdeti oltását is. Miért éppen ezt a témát választottuk? A lakástüzek minden évben jelentős anyagi károkat okoznak, és sajnos halálos áldozatokat is követelnek. Különösen veszélyesek az éjszakai tüzek, hiszen az emberek alvás közben gyakran túl későn veszik észre a füstöt vagy a lángokat. Egy megfelelően elhelyezett tűzjelző ilyen esetekben a meneküléshez elegendő idő és akár egy tragédia között jelentheti a különbséget.
3: És hogyan jelenik meg a tűzvédelmi hónap üzenete a terepen is régiónkban? Milyen nagyobb helyi vagy regionális gyakorlatokat és eseményeket tervez a Muravidéki Tűzoltó Régió parancsnoksága az elkövetkező hetekben?
2: Először is el kell mondanom, hogy az egyes tűzoltó egyesületek nyílt napokat szerveznek, amelyeken bemutatják felszerelésüket és munkájukat. Egyes egyesületek a tagjaik számára saját szinten is gyakorlatokat szerveztek. A tűzoltó szövetségek és az egyes szektorok szintjén elsősorban olyan gyakorlatokat szervezünk, amelyeken a szövetséghez tartozó valamennyi egyesület részt vesz. Emellett óvodákban és általános iskolákban evakuációs gyakorlatokra és bemutatókra is sor kerül. Régiós szinten idén egy árvízi gyakorlatot is szervezünk. Ezt a Lendvai Közigazgatási Egység területén hajtjuk végre. Emellett a Muraszombati Közigazgatási Egység tűzoltó egységei számára is szervezünk egy regionális gyakorlatot. Erre november elején kerül sor. Egy második regionális gyakorlatot is szervezünk, kifejezetten a női tűzoltók számára.
3: E hónap a megelőzésről, de a lakossággal való közvetlen kapcsolattartásról is szól. Milyen iránymutatásokat adott a régió a helyi tűzoltó szövetségeknek és egyesületeknek erre az időszakra, amikor az emberek személyesen is megismerhetik és akár be is kapcsolódhatnak a munkájukba. A parancsnok így folytatja.
2: A lakosok a tűzoltó otthonok nyílt napjain, valamint az iskolákban és óvodákban tartott megelőzési programokon ismerhetik meg munkánkat. Emellett nyilvános felszerelés és beavatkozási bemutatókat, tűzoltási gyakorlatokat és más helyi rendezvényeket is szervezünk. Külön hangsúlyt kapnak a tűzjelzők működésének gyakorlati bemutatói, valamint az alapvető tűzvédelmi teendők ismertetése. A Szlovén Tűzoltó Szövetség idén is arra ösztönzi az egyesületeket, hogy a megelőzéssel kapcsolatos ismereteket minél gyakorlatiasabban és minden korosztály számára érthető módon adják át. A célunk az, hogy megmutassuk az embereknek, a tűzbiztonság nem akkor kezdődik, amikor a tűzoltók elindulnak a beavatkozásra, hanem jóval korábban, otthon, felelős magatartással és megelőző intézkedésekkel. Ha nagyobb tudatosságnak köszönhetően akár egyetlen tüzet is megelőzünk, vagy időben figyelmeztetünk egyetlen családot a veszélyre, akkor már elértük a tűzvédelmi hónap célját.
3: Mondta Matej Miholics, a Muravidéki Tűzoltó Régió parancsnoka az októberi tűzvédelmi hónap kapcsán, amely idén a tűzjelzők fontosságára helyezi a fő hangsúlyt.
0: A Szlovén Köztársaság Közigazgatási Bírósága elutasította Lendva község keresetét az adatvédelmi biztos által kiadott a Vinárium és a Vinárium Zipline működtetésével kapcsolatos szerződések és szerződés kiegészítők hozzáférhetőségével kapcsolatos határozatát. A bíróság megállapította, hogy az adatvédelmi biztos határozata helyes és törvényes volt. Alen Dominics, a Lendva községi tanács tagja az eljárás során a biztoshoz fordult tanácsért. A bírósági döntés után sajtónyilatkozatot adott ki. Fehér Jana összegző legfontosabbakat.
4: Az eljárás idén januárban kezdődött, amikor Alen Dominics községi tanácstag 2021. december 31-ig visszamenőleg kérte a Vinárium toronyra és a Vinárium zipline-ra vonatkozó összes bérbeadási és szolgáltatási szerződésének, valamint szerződés kiegészítésének elektronikus változatát. Mivel Lendva község a kérést ilyen módon nem teljesítette, a tanácstag az adatvédelmi biztoshoz fordult jogorvoslatért. A biztos részben helyt adott a kérésének, és a községet felszólította a szerződés és 5 szerződés kiegészítés továbbítására. Lendva község az adatvédelmi biztos határozata ellen a közigazgatási bíróságon pert indított. A község azt kérte a bíróságtól, hogy Dominics fellebbezését teljes egészében utasítsa el, és erősítse meg a község előzőleg kiadott határozatát. Olvasható a tanácstag sajtóközleményében. A közigazgatási bíróság egyebek közt megállapította, hogy a szerződés nem az önkormányzat belső dokumentuma, és nem képezi belső működését. A bíróság igen fontos megállapítása a szerződésben meghatározott pénzügyi tételekkel kapcsolatos. A bíróság szerint a tételek a költségvetés bevételének alapját, valamint a község ügyvitelének forrását képezik, amelyeknek nyilvánosnak és átláthatóknak kell lenniük. A közigazgatási bíróság Lendva község keresetét megalapozatlanság miatt elutasította. Fellebbezésre nincs lehetőség. Alen Dominics a sajtónak adott nyilatkozatában hangsúlyozza, hogy a kezdetektől a község vagyonával és a közpénzekkel kapcsolatos dokumentációhoz való hozzáférhetőséget követelte, amihez joga van. Nem érti, hogy a község az ügyben miért fordult a közigazgatási bírósághoz, kihozott döntést a kereset benyújtásáról, és a bírósági eljárás mennyire terhelte a községi költségvetést. A község ügyvitelének nyilvánosnak és átláthatónak kell lennie. Dominics a bírósági döntést követően most kérdéseire konkrét és dokumentumokkal alátámasztott válaszokat vár.
0: A természetben való mozgás, a közösségi élmények és a csillagászat találkozik Dobron a községben, hiszen egy olyan interaktív tanösvény jött létre, amely a legkisebbektől a felnőttekig mindenkinek tartogat újdonságokat. Horváth Elizabettával, a Dobronaki Környezet és Idegenforgalmi Intézet igazgatónőjével beszélgetett Szabó Szuzi.
5: Dobronakot összekapcsolták, mondhatjuk, hogy a végtelen világőrrel. Miért pont egy ilyen csillagászati tanösvényt hoztak létre?
6: Ez a tanösvény már eddig is volt, csak valahogy már tönkrement a konstrukció, és azok, akik ezt létrehozták, többek nem szerettek volna ezzel foglalkozni, és akkor úgy gondoltuk, mert hát ez a tanösvény egy egyéni Európában, és gondoltuk, hogy ez mégis nagyon fontos és érdekes dolog. Ezért egy projekt keretében az intézet úgy döntött, hogy ezt újra felállítja, és pedig egy jobban láthatóbb helyre, ahol a látogatók, a falusiak, bárki könnyen oda tud menni. Tehát a nap makettet felállítottuk a falu otthonnál, Strehovcin, és azt gondoljuk, hogy itt egy jobb kiinduló pont lesz erre a tanösvényre, mert akkor a bolygók is meg vannak jelölve, tehát egy távolságba, egy méretbe mit jelent az, hogy milyen messzi vannak a bolygók a naptól, és ha elsétálnak a nap makettjétől, akkor az út mellett megtalálhatják ezeket a bolygókat is. De mert az egyik bolygó közelebb van, a másik messzebb van, akkor ezek a bolygók egész Dobronakig valahogy kiterjednek, úgyhogy még a Dobronak elején is akkor megvan ez jelölve. Nem csak Dobronakig, a trópusi kert udvarába, és még Turnissin is van egy ilyen bolygó. De azt, amit a projekt keretében most, akkor csak ez a nap, és ezek a bolygók, akik Dobronakra terülnek ki, ezek voltak most akkor újraállítva.
5: A Barátságparkban is történtek fejlesztések. Milyenek?
6: Igen, a Barátságparkban egy interaktív táblát állítottunk, amelyen a látogatók, hát tudjuk, hogy ott sok kerékpáros is, rendezvények is vannak, valahogy kipróbálhatják tudásukat az erdővel kapcsolatban. Hát ez az interaktív tábla akkor összevonja a fákat, fafajokat, fajtákat, amelyek ott a környéken vannak, és akkor persze meglátjuk, hogy mennyire ismerjük mi a fákat, a levelekről, és akkor itten ez valahogy kipróbáljuk. Emellett még egy infotáblát is állítottunk, mert a szlovén oldalon a parkban nem volt egy ilyen infotábla. Hát röviden, hogy miért van ez a park itten, hogy mióta van itt ez a park, és azt hiszem, hogy ez is egy ilyen jó információ a látogatóknak, és mindenképpen a táblákra pedig rátettük a QR kódokat, ahol pedig megláthatják, hogy az egész Dobronak község mit kínál, milyen ajánlata van a turistáknak, és a Bakonakutó honlapjára utasítja a látogatókat.
5: Horváth Elizabetta rádiónknak kiemelte, hogy a generációk közötti találkozások és a közös felfedezések pontjaként alakították ki mindkét helyszínt.
6: Mind a két pont olyan, hogy a turisták is meglátogathatják, sőt a falusiak is, de a csoportoknak is, mondjuk iskolásoknak, bármilyen csoportnak tudunk itt, ha említem a bolygók tanösvényét, akkor tudunk biztosítani tanárt, aki jobban el tudja magyarázni, meg is tudják nézni, tehát egész programot tudunk készíteni a csoportoknak, akár iskolásoknak, akár felnőtteknek.
5: Valaki majd a hallottak alapján úgy dönt, hogy élne ezzel a lehetőséggel. Igazgatónő, mennyi időt érdemes rászánni a tanösvényre, illetve vannak-e Dobronakon más látnivalók, amely oda csalogatja a látogatókat vagy az érdeklődőket, akár egy teljes egésznapos programra?
6: Mindenképpen, hogy kell rá időt szánni, ha egyedül jönnek, akkor persze ott a falu otthonnál elindulnak, elolvassák ott a táblákon, mindent rá van írva, mindent, amit kell tudni ezekről a bolygókról, és akkor elsétálnak egész Dobronakig, tehát ez jobban egy ilyen gyalogtúrára számítsanak, és akkor onnét nyugodtan az utolsó bolygótól el lehet sétálni, akár a Bakonaki tóhoz, akár a trópusi kerthez, és szerintem ez egy ilyen szép egynapos program is lehet, persze bevonni a gasztronómiát, az, ami igazán fontos, hogy a látogatók kipróbálják. Na de van egy másik ötlet is, amikor a bolygóktól indulnak, ott van a nagyon szép kertészet, amely múltkor a látogatók botanikus kertnek is elneveztek, tehát az a felső része, ahol be van ültetve, azt meg lehet nézni, el lehet sétálni a Strehovci hegyen egész a Bakonaki tóig. Ami még a Barátságparkot illeti, ott is lehet az akár kerékpárosoknak egy kiinduló pont, ahol ott akkor kezdik az útjukat, megnézik, mi mindent ajánl Dobronak község a QR kódon, és akkor elkerékpároznak, vagy elautóznak a trópusi kert, ez a kézművességek házához, a Bakonaki tóhoz, úgyhogy igazán ez mind a két pont lehet egy ilyen szép kiinduló pont egy túrára, egy napos kirándulásra.
0: Kedv van, október 6-a és a terepjáról szólt itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Köszönjük a figyelmüket, ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk. Jó rádiózást kívánok mindenkinek!
7: Kultúra Vidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

Na hát igen, egy kis zene, méghozzá Heaven Street 7-től. Persze ebben az órában ugye hallhattuk a terepjárót is, három témát, amit majd megismétlünk 20 órakor, illetve megtalálják a honlapunkon is, meg képeket is találnak hozzá, mmr.si. Többször említjük, most is elmondjuk, böngészék a honlapunkat is. Most egy kis zenével folytatjuk, jön a Madness meg a Republic, aztán jövünk is majd vissza.

Na, a Republikot hallhattuk, térben már az erdőben nem járt el. Című dal a Forest Street-től, no, utána pedig akkor jövünk vissza, hiszen október 6-a van, és ennek kapcsán akkor majd mindjárt szólunk, ugye, hogy miért is, hát bizonyára tudják, de mindjárt akkor részletesebben is. Forest Street.

Október 6-a ugye Magyarország egyik legfontosabb nemzeti gyásznapja. Ezen a napon az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverését követő megtorlás áldozataira mindenek előtt az aradi vértanúkra emlékezünk. 1849. október 6-án Aradon végezték ki a magyar honvédség 13 tisztjét. A kivégzettek között volt Aulich Lajos, Dajmenics János, Dessőfi Arisztid, Kis Ernő, Knézics Károly, Lachner György, Lázár Vilmos, Leininger Westerburg Károly, Nagy Sándor József, Poltember Gernő, Schwedel József, Török Ignáci és Vécsei Károly. Ugyanezen a napon ugye Pesten kivégezték gróf Batthyány Lajost, az első felelős magyar kormány miniszterelnökét is. Október 6-át azért választották a megtorlás egyik legfontosabb napjának, mert pontosan egy évvel korábban, 1848. október 6-án Bécsben forradalom tört ki, a megsorán életét vesztette Latour hadügyminiszter. Az aradi vértanok különböző származású és anyanyelvű katonák voltak, mégis ugyanazért az ügyért vállalták a szolgálatot, a magyar szabadságharc mellett. Halálok ezért az elmúlt több mint másfél évszázadban a szabadság, a hazaszeretet és a közös ügyért vállalt áldozat jelképévé vált. Október 6-a 2001 óta hivatalosan is nemzeti gyásznap Magyarországon. Ezen a napon országszerte megemlékezéseket tartanak, nemzeti lobogót pedig katonai tiszteletadás mellett félárbocra eresztik. Az aradi 13-ak neve pedig generációról generációra tovább él, emlékeztetve arra, milyen súlyosára lehet a szabadságért és a függetlenségért fújtatott köztelemnek. Tehát október 6-a nemzeti gyásznap, és ugye az aradi vértanúkra emlékezünk. Nálunk pedig akkor most jön a U2. I still haven't found what I'm looking for.

Vagy az aradi vértanokra emlékezünk a mai dátumon, és ugye 13 honvéd tiszt között találunk német, osztrák, szerb, horvát és örmény gyökerekkel rendelkező katonákat is. Többek közünk magyarul sem beszéltek tökéletesen, mégis a magyar szabadságharc mellé álltak, és annak hadseregében vállaltak vezető szerepet. Érdekesség az is, hogy amikor az aradi 13-ról beszélünk, valójában nem ők voltak az egyetlen Aradon kivégzett honvéd tisztek. Ormai Norbert ezredest már 1849. augusztusában felakasztották. Kazinczy Lajost, Kazinczy Ferenc fiát pedig október 25-én végezték ki. Ezért néha őket is 14. illetve 15. aradi vértanúként emlegetik. És még egy érdekesség, a közismert történet szerint, hogy az osztrák tisztek sörrel kocintottak a kivégzések után, ezért a magyarok megfogadták, hogy 150 évig nem kocintanak sörrel. Erre azonban nincs megbízható történelmi bizonyíték. Történészek szerint inkább egy később kialakult legenda lehet. Ami viszont nem legenda, 1849. október 6-a szabadságharc utáni megtolás egyik legsötétebb napjaként került be a magyar történelembe, az aradi vértanok pedig máig a szabadságért vállalt áldozat jelképei. Úgyhogy ma emlékezzünk rájuk. Jön még egy kis zene, méghozzá Király Viktor és Radics Gigiék jönnek itt a Muravidéki Magyar Rádióban a Nem szóltál című dallal. Na utána pedig akkor meghallgatjuk majd a 7 zeneszámát is, ami pedig ugye az Akárhová mész, Geszti Péter és Váci Eszter közös dala.

Akárhova mész is, ugye a hét zene száma szólt a Muravidéki Magyar Rádióban. Kedd van, és október 6-a, 15 óra 47 perc most a pontos idő, és hát ugye a folytatásban is azért érdemes Muravidéki Magyar Rádiót hallgatni, hiszen különböző kínálatunk lesz. Lesznek majd persze hírek 16 órakor. És a következő órában ugye jelentkeznek majd az ökopercek is, azokat is mindig érdemes meghallgatni, hiszen jó tippeket kaphatunk. A 17 órakor ismételten jönnek a hírek. Aztán 17 óra után ugye a Tini Express is jelentkezik. Majd napi krónika, hírügynökségek legfontosabb hírei összefoglalva, és utána pedig nagyjából a 18 óra 30 perc tájékán megismételjük a Horizont című műsort is. Ez tehát akkor a délutáni kínálat itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Úgyhogy, ha tehetik, akkor mindenképp tartsanak továbbra is velünk, mindenkinek jó rádiózást kívánunk, és szép délutát, és hát maradjanak a társaságunkban.

0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 16 órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorész hírszerkesztőt hallják. Miután a parlamentben áttekintették a következő két évre vonatkozó költségvetési javaslatokat, az ellenzéki Gibanye Szoboda párt bírálta a tervezett rekordkiadásokat. Az SD párttal együtt úgy értékelték, hogy a lehető leghamarabb intézkedéseket kell tenni az emberek, különösen a középosztály terheinek enyhítésére. A koalíciós SDS párt eközben üdvözölte a javaslatokat, mivel azok több beruházást hoznak. Alenka Bratušek, a Szoboda képviselője rámutatott, hogy a parlament mai rendkívüli ülésén, amelyen Janez Janša kormányfő és Andrej Šircel pénzügyminiszter ismertette a 2027-es és 2028-as költségvetési javaslatokat, újabb megerősítést kaptak a pazarló kormányzásról, mivel a 2027-es költségvetési javaslat rekordot jelent a kiadások tekintetében. Matyáš Han, az SD elnöke üdvözölte a jó gazdasági növekedést, de figyelmeztetett, hogy nehéz időkben élünk, ezért úgy véli, hogy többet kellene beszélni az energiáról. A Rádenci község tanácsa rendes ülésén nem hagyta jóvá a 2026-os pótköltségvetést, illetve a 2027-es és 2028-as költségvetési javaslatokat. A szavazatok aránya 8-8 volt, mivel Frányó Mulec és Mojca Szmolko tanácsosok csatlakoztak az ellenzéki tanácsosokhoz a szavazáson. A szavazati arány megváltoztatása a községi tanácsban azután történt, hogy Mulec úgy döntött, indul a polgármesteri posztért, Román Leljak polgármester pedig felmentette őt az alpolgármesteri posztról. Mulec és Szmolko már a polgármesteri posztért való indulásról szóló döntés előtt is szavaztak, bár Leljak csapatának tagja. Ezúttal azonban nem támogatták a polgármesteri lista javaslatait a szavazáson. Mulec és Szmolko tartalmi aggályokkal magyarázták szavazatukat. Szmolko a közösségi oldalon kijelentette, hogy gondosan áttekintették az anyagot, és 22 tételben találtak kérdéseket és hibákat, ezért nem tudták támogatni a pótköltségvetést és a költségvetéseket. A szerbiai előrehozott parlamenti választáson Alekszandar Vučić és pártszövetsége az elmúlt évek egyik legkomolyabb politikai kihívásaival néz szembe. A 2024-es újvidéki pályaudvari tragédia nyomán kibontakozó diáktüntetésből kinőtt egyetemi lista új szereplőként léphet be a választási küzdelembe, miközben a közvéleménykutatások jelentősen eltérnek egymástól. Vučić időközben lemondott az államfői posztról, hogy ismét kormányfőként vezethesse az országot, így a voksolás a politikai rendszerének jövőjéről is szól. A választás ezért nem csak a parlamenti erőviszonyokról szól, meghatározhatja azt is, milyen irányt vesz Szerbia az elmúlt években kialakult politikai rendszerrel, az EU integrációval és az orosz kapcsolatokkal kapcsolatban. A kampány egyik központi kérdése így az lesz, hogy a tiltakozásokból kinőtt új politikai erő mennyire tudja mozgósítani a változást akaró és a korábbi politikai elittel szemben kiábrándult választókat. Sport. Csapatos időmérőt tartottak ma a Szlovéniában rendezendő országúti kerékpár Európa-bajnokságon. Ifjúsági kategóriában az olasz fiúk és lányok vitték el az első helyet 44 kilométer után, a második a lengyel, a harmadik pedig a svájci válogatott lett. A Szlovénia színeiben szereplő három fiú és három lány a hetedik helyen kötött ki. A tagok versenye most zajlik Szentsurban.
0: Időjárás.
2: Délután jobbára napos időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 23 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Gorenyszkói autópálya forgalma a Szentvid alagútban, a főváros irányában.
1: MMR.

Ég és föld között vagy, és születni kell, és a Republik. Volt ez. Come on, babe, lesz a következő dal, és ugye említettük, hogy ökopercek is várják önöket ebben az órában. Hát a Beat or Not to Beat felvétele után akkor érkezik is a Szabó Gyula, és önnek az ökopercek, vagyis néhány jó tipp a céltudatos és jó élethez. Hallgassuk meg, de előtte akkor a zenét is.

0: Ökopercek. Tippek a környezettudatos és pénztárcabarát életmódhoz.
1: Nem sokára október 10-e, ami a komposztálás napja Magyarországon. Jó alkalom arra, hogy egy kicsit közelebbről is megismerkedjünk ezzel az egyszerű, mégis rendkívül hasznos tevékenységgel. A komposztálás ugyanis nem csupán a háztartási hulladék mennyiségét csökkenti, hanem a kertünk, a talajunk és végső soron a környezetünk egészségét is szolgálja. Üdvözlöm Önöket! Szabó Gyula, zöld életmód tanácsadó vagyok. Ez itt az Ökopercek. A komposztálás lényege tulajdonképpen nagyon egyszerű. Hagyjuk, hogy a természet elvégezze azt a munkát, amit évmilliók óta végez. A lehullott levelek, az elszáradt növényi részek, a konyhai zöldség és gyümölcs maradékok lebomlanak, átalakulnak, és újra a talaj részévé válnak. Amit mi hulladéknak nevezünk, abból a természet számára értékes tápanyag lesz. A komposztálás tehát nem más, mint a természet újrahasznosító rendszerének utánzása. Egy kis emberi segítséggel. De mi is történik valójában a komposztban? A szerves anyagokat baktériumok, apró élőlények fokozatosan átalakítják, miközben hő is keletkezik. A folyamat végén sötét, morzsalékos, földszerű anyagot kapunk, melyet komposztnak nevezünk. A jó komposzt nem egyszerűen tápanyagforrás. Javítja a talaj szerkezetét, segíti a víz megtartását, és kedvezőbb életfeltételeket teremt a talajban élő szervezetek számára. Különösen fontos ez a szárazabb, forró nyári időszakokban, amikor bizony minden csepp víz számít. A szerves anyagban gazdag talaj ugyanis jobban képes megőrizni a nedvességet, így a növények is könnyebben vészelhetik át az aszályos heteket. No és ami talán a legjobb az egészben, mindezt a saját kertünkben is előállíthatjuk, különösebb beruházás nélkül. A komposztálásnak ugyanis nincs egyetlen kötelező módja. Van, aki műanyag komposztáló edényt használ, mások fából készítenek egyszerű, lécegből álló keretet. Akinek nagyobb kertje van, akár egy szabadon kialakított komposztprizmában is gyűjtheti a növényi maradványokat. És olyan is van, aki egyszerűen egy erre kijelölt gödörben komposztál. A lényeg nem az edény, hanem az, hogy a szerves anyagok megfelelő körülmények között bomoljanak le. A komposztálás egyik legfontosabb szabálya, hogy a különböző anyagokat érdemes keverni. A friss fűnyesedék, a zöldségmaradék, a kávézac és a friss növényi részek úgynevezett zöld, vagyis nitrogénben gazdag anyagok. Ezek mellé szükség van szárazabb, széntartalmú anyagokra is, például lehullott levelekre, szalmára, aprított ágakra, vagy kezeletlen, apróra tépett kartonpapírra. Ha csak friss fűnyesedéket halmozunk fel, az könnyen összeállhat, levegőtlenné válhat, és bizony kellemetlen szagot áraszt. Ha viszont száraz levelekkel, kisebb ágakkal rétegezzük, sokkal kedvezőbb körülményeket teremtünk a lebontó szervezeteknek. A másik fontos tényező a nedvesség. A komposztnak nem szabad teljesen kiszáradnia, de nem is jó, ha tocsog a víztől. A megfelelő nedvességet talán úgy lehet a legegyszerűbben elképzelni, mint egy kicsavart szivacsét. Időnként az átforgatás is segít abban, hogy levegő jusson a kupac belsejébe, és egyenletesebben menjen végbe a lebomlás. Mit tehetünk a komposztba? A legtöbb konyhai növényi maradék, például a zöldség és gyümölcshéj, a kávézac, a teafű, a tojáshéj, valamint a kerti növényi részek, levelek, apró ágak mind hasznos alapanyagok lehetnek. A hús, a hal, a tejtermékek és a főtt ételmaradékok viszont a hagyományos házi komposztálóba nem ajánlottak, mert oda vonzhatják a rágcsálókat és kellemetlen szagokat okozhatnak. Aktuális téma, így érdemes külön is beszélni az őszi lomb komposztálásáról. A lehullott leveleket nem feltétlenül kell a konyhai hulladékkal együtt kezelni. Külön gyűjtve, lassabban lebomló úgynevezett lombkomposztot, vagyis levélhumuszt készíthetünk belőlük. Ez különösen jó talajjavító és talajtakaró anyag. A levelek egy részét pedig akár közvetlenül a fák, bokrok alá is teríthetjük. Sokan gondolják, hogy komposztálni csak családi házban, nagy kerttel lehet. Pedig ez egyáltalán nincs így. Társasházak udvarán is kialakítható közösségi komposztáló, ahol a lakók összegyűjthetik a növényi konyhai maradékokat, a kész komposztot pedig a közös kertben használhatják fel. De még a kisebb lakásokban is léteznek megoldások. A bokashi például egy zárt edényben erjesztéssel kezeli a konyhai szerves hulladékot. Az így keletkező anyagot később talajban vagy komposztban kell tovább érlelni. A giliszta komposztáló pedig a komposztáló giliszták segítségével alakítja át a konyhai növényi maradékokat értékes humusszá. Ezek a módszerek kisebb mennyiségű hulladék kezelésére is alkalmasak, és akár erkélyen vagy lakáson belül is használhatók. A komposztálásnak hulladékgazdálkodási szempontból is jelentősége van. Az Európai Unióban a települési hulladék jelentős részét teszik ki a biológiailag lebomló anyagok. Ha ezek megfelelően elkülönítve komposztálással hasznosulnak, kevesebb hulladék kerül a lerakóba, és értékes szerves anyagot nyerünk vissza. A szerves hulladékok sorsa a klímavédelem szempontjából sem közömbös. A hulladéklerakók oxigénszegény környezetében a szerves anyagok bomlása során metán is keletkezhet, mely erős üvegházhatású gáz. A megfelelően levegőztetett komposztálás ezzel szemben lehetővé teszi

Egy kis kupac a kert végében, néhány konyhai maradék, némi avar és egy kis türelem. És idővel olyan anyag születik belőle, mely segít életben tartani a talajt, a növényeket és a kert egész élővilágát. Jó ökosodást kívánok mindenkinek!

16:31 perc a pontos idő, ez ugye a Muravidéki Magyar Rádió, és egy érdekesség, ugyanis elérkezett az a pillanat, amikor elkezdik kiosztani a Nobel-díjakat, és Francis Hansen, belga-amerikai részecske fizikus kapta a 2026-os fizikai Nobel-díjat. A Svéd Király Tudományos Akadémia az Ice Cube Neutrino Obszervatórium létrehozásában játszott meghatározó szerepéért, valamint az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinok felfedezését ítélte oda neki az elismerést. A neutrinok rendkívül apró elektromos töltéssel nem rendelkező részecskék, amelyek szinte akadálytalanul haladnak át az anyagon, ezért észlelésük rendkívül nehéz. Hansen felismerte, hogy a déli sark hatalmas jégtömege természetes detektorként használható fel a kutatásokhoz. Ebből az elképzelésből született meg az Ice Cube Neutrino Obszervatórium, amelynek érzékelőit mélyen az antarktiszi jégbe telepítették. A berendezés segítségével a kutatók a világegyetem távoli és rendkívüli nagy energia folyamataiból érkező neutrinokat képesek észlelni. Felfedezés azért különösen jelentős, mert a neutrinok olyan információkat is elhozhatnak a kozmosz legtávolabbi és leghevesebben eseményeiről, amelyekhez hagyományos csillagászati megfigyelésekkel nehéz hozzáférni. Hansen munka ezzel egy új megfigyelési módszer a neutron csillagászat fejlődéséhez is utat nyitott. Neutrino csillagászat, így kell mondani, ugye? No, a fizikai Nobel-díjjal egyébként 11 millió svéd korona pénzjutalom is jár. A díjat hagyományosan december 10-én Alfred Nobel halálának évfordulán adják át Stockholmban. Francis Hansennek pedig természetesen gratulálunk. Ő a 2026-os fizikai Nobel-díjas. Ed Sheeran pedig már érkezik is, meg utána itt lesz a Tátrai Band is.

6 évvel ezelőtt, ezen a napon, 2020. október 6-án hunyt el Eddie Van Halen, a rockzene történetének egyik legnagyobb hatású gitárosa. Holland születésű zenész testvérével, Alex Van Halennel alapította meg a Van Halen együttest, ami a 70-es évek végén robbant be az amerikai rock életbe, majd a 80-as évekre a világ egyik legnagyobb rockzenekarává vált. Eddie Van Halen nem egyszerűen virtuóz gitáros volt, alaposan átformálta azt is, ahogyan egy egész generáció az elektromos gitárról gondolkodott. Védjegyévé válta a kétkezes tapping technika, bár ezt a játékmódot nem ő találta fel, és ezt ő maga is hangsúlyozta, olyan szintre fejlesztette és tette népszerűvé, hogy zenészek ezrei kezdték utánozni. Ennek talán a leghíresebb példája az 1978-as Eruption, amely már a Van Halen első albumán megmutatta, mire képes. A zenekar később olyan rock klasszikusokat adott a világnak, mint a Jump, a Panama, a Hunt for Teacher vagy a Why Can't This Be Love. Eddie ráadásul folyamatosan kísérletezett hangszereivel és erősítőivel is. Így nem csak játékstílusa, hanem jellegzetes gitárhangzása és óriási hatással volt az utána következő zenész generációkra. A Van Halent 2007-ben beválasztották a Rock and Roll Hall of Fame-be. Eddie Van Halen tehát 2020. október 6-án 65 évesen daganatos betegséggel folytatott hosszú küzdelem után hunyt el. 6 évvel később pedig talán a legegyszerűbb módon emlékezhetünk rá. Feltekerjük egy kicsit a hangerőt, mondjuk a következő dalnál. Jön a Van Halen, itt van a Jump.

John Mayer szólt itt a Moravidéki Magyar Rádióban, és még egy kis zene azért következik, majd persze hírek. Pontban 17 órakor, ugye jön majd Farics Doris, délutáni hírszerkesztő. Következő órában egy-két programot is tudunk majd ajánlani a figyelmükbe, illetve jelentkezik majd a Tini Express is. Érdemes tehát továbbra is Moravidéki Magyar Rádiót hallgatni. Ha tehetik, akkor maradjanak a társaságunkban. Jó rádiózás, szép délutát!

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Huravidéki Magyar Rádióban.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 17 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Polonari Fel környezetvédelmi és területrendezési miniszter ma fogadta a Gyermekbarát Egyesület képviselőit, és a véleményünk számít 2.0 lépés előre a gyermekek részvételéért projekt fiatal résztvevőit. Átadták a miniszternek a gyermekek részvételi jogának végrehajtásáról szóló frissített fehér könyvet, és bemutatták a fiatalok zöld átállásra vonatkozó javaslatait. A dokumentum új változata 4 területen tartalmazza a fiatalok javaslatait: oktatás, egészségügy, zöld átállás és digitális környezet. A miniszterrel és az államtitkárokkal folytatott találkozón a ZPMS képviselői hangsúlyozták, hogy a döntéshozók válasza is fontos a fiatalok részvételéhez. A fiatalok tudni akarják, hogyan fogják megfontolni javaslataikat, és mit érhetnek el velük, jelentette be a minisztérium. A fiatal résztvevők a minisztérium képviselőinek bemutatták gondolataikat a tömegközlekedésről, a szennyezésről, a hulladék szelektív gyűjtéséről és a generációk közötti takarítási kampányokról. Magyar Péter magyar kormányfő bejelentette a Tisza párt adócsomag tervezetét, amely a megújult kata mellett milliárdos vagyonadó és visszaszorító ECHO-t is hozna. Magyar Péter társadalmi egyeztetésre bocsátotta a legújabb adócsomag tervezeteket, amelyek gyökeresen átalakíthatják a magyarországi adózási környezetet. A bejelentett javaslatok értelmében átfogó reform vár a kisvállalkozói adózásra, megjelenik a kiemelkedő vagyonokat terelő új adónem, valamint szigorodnak a sportolói kedvezmények is. A javaslat megszünteti a cégek felé történő számlázás tilalmát, emellett a főállású vállalkozók mellett újra engedélyezi a kata választását a mellékállásban dolgozóknak, a nyugdíjasoknak és a tanulmányokat folytató diákoknak is. Az éves bevételi értékhatár 22 millió forintra emelkedik, amely felett 40%-os külön adót kell majd fizetni. Újabb 157 millió eurót folyósított Moldovának az Európai Unió. A támogatást azután kapta meg az ország, hogy az Európai Bizottság szerint teljesítette a kifizetéshez kapcsolódó reformok egy részét. A döntést az EU Moldova Társulási Tanács brüsszeli ülésén jelentették be. Ez a harmadik kifizetés a Moldovának létrehozott uniós növekedési terv keretében. A mostani összeghez 18 reform teljesítése kapcsolódik, ezek többek között a gazdaságot, a munkaerőpiacot, az energiát, a zöld átállást és az állami intézmények működését érintik. A támogatás célja, hogy segítse Moldova gazdasági fejlődését, valamint közelebb vigye az országot az Európai Unió egységes piacához. A pénzből közlekedési, energetikai, vízügyi, egészségügyi és oktatási fejlesztéseket is finanszírozhatnak. A teljes program ennél jóval nagyobb. Az Európai Unió 2025 és 2027 között legfeljebb 1,9 milliárd euró támogatást biztosíthat Moldovának. Sport. A szlovén másodosztály 9. fordulójában most a Bilje és a Jadran de Kane mérkőzését rendezik. Az első fociligában a hétvégén a 11. fordulóval folytatódik a bajnokság. A Nafta vasárnap hazai pályán játszik a Bravo ellen. A mérkőzés 15 órakor kezdődik a Lendvai Sportparkban.
1: Időjárás.
2: Délután jobbára napos időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 23 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Akadozik a Gorenyszkói autópálya forgalma, Pottábor és Brezje között Ausztria irányában.
1: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.

Olivia Dean volt ez, és hát ugye említettük, hogy ebben az órában jön majd a Tini Express is, és hát hamarosan el is érkezik az ideje, hiszen 17 óra 11 perc a pontos idő, úgyhogy előtte még egy kis laza funkit meghallgatunk a Back to Black-től, aztán pedig várja önöket a Tini Express.

0: lüktess velem. Love the funky.
1: Ilyen.
2: Ilyen.
1: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zenék.
2: A Újvidéki Magyar Rádióban.

0: Kedden.
1: 17 órakor.
2: Biztos.
3: Biztos?
1: 100%.
2: Szólunk magunkról,
1: az életünkről,
2: az iskoláról,
1: a kihívásokról,
2: az eredményekről,
1: a nehézségekről.
2: Egy szóval az életünkről.
0: Tini Express.
1: Tini Express.
4: Sziasztok!
5: Én is köszöntelek benneteket itt a Tini Expressben.
4: Vörösség Léna vagyok.
5: Én pedig Tóth Lili Johanna, a Pártosalvi kétnyelvű általános iskolából.
4: Az új tanévnél új barátokat, új osztály, sőt új iskolát is hozhat magával.
5: Hogyan lehet ilyenkor szocializálódni? Mi a legnehezebb?
4: Ezekre a kérdésekre kerestük a választ a mai műsorunkban.
5: Ezúttal is lesz könyv.
4: És filmajánlónk is. Tartsatok velünk!

0: Kedves hallgatóink! Volt már úgy, hogy új iskolatárs érkezett az osztályba? Vagy esetleg ti egy új osztályközösségbe kerültetek?
1: Ha igen, akkor biztosan benneteket is foglalkoztat a téma. Lili, emlékszel arra, hogy valamikor egy új gyerek érkezett mondjuk az osztályba vagy egy foglalkozásra? Hogyan reagáltatok?
0: Emlékszem, amikor az osztályban nem is volt olyan régen, tavaly olyan fél év körül érkezett kettő új osztálytársunk. Ők egyébként testvérpár, ezért érkeztek ketten egyszerre. És először fura volt, mert egy héttel ezelőtt jelentette be a tanár úr, és amikor azelőtt még alsóban új osztálytársunk jött, akkor mindig már egy hónappal előtt tudtunk róla. Először mindenki lefagyott, de utána pedig pozitívak voltunk, és nagy szeretettel vártuk őket, de szerintem mindenkiben van először egy ilyen kicsit félelem, kicsit izgulás, hogy vajon hogyan fognak beilleszkedni, be fognak-e illeszkedni, bántani fognak-e minket. Ez bennünk is megvolt, de pozitívan vártuk őket, és ezúta is az osztályközösség része, és nagyon boldogak vagyunk, hogy ők is az osztályunk része lettek.
1: Hát nálunk szokás az, hogy ahogyha új gyerek vagy gyerekek jönnek az osztályba, akkor kicsit megváltozik az egész osztálynak az energiája, de ez általában nem okozott gondot, mert ez segíthet az osztálytársainak egy kicsit felnőttesebbnek lenni, meg kicsit jobban viselkedni, ez néha gondot okoz.
0: Emlékszem, amikor még én is kicsi voltam, és először bekísértek minket az első osztályos termünkbe. Engem pont Léna bátyja kísért, a Maxi, és először nagyon féltem. Azt éreztem, hogy én itt nem fogok magamat jól érezni, hogy ez nem lesz jó, de én nagyon félős voltam kicsiként. De aztán végül megbarátkoztam a tudattal, és jó lett, és amikor láttam, hogy milyen boldogok minden kis gyerek ott körülöttem, akkor azt éreztem, hogy én is fel tudok majd szabadulni, csak nekem ugye ez több időbe fog telni. Én inkább egyébként mindig is ez a fajta ember voltam, aki nagyon szeret egyedül lenni, kicsiként pedig igazából nem is vágytam nagyon barátokra, de azóta megváltozott, igazából örülök, hogy azóta sokkal szociálisabb alkat lettem, vannak barátaim, már magabiztosabban közlekedek itt az iskolán is, és egyébként szerintem az egyik legenergikusabb osztályba kerültem, ami néha nagyon fárasztó, néha pedig nagyon jó egy szomorú nap után, amikor többiek viccelődnek, vagy összetörnek valamit, vagy rúgdossák egymást, szóval ez egyébként nagyon gyerekes, de néha tényleg vicces túl lenni.
1: Hát én nem emlékszem az iskola első napjára, úgyhogy én inkább a sportomnak a kezdetéről fogok beszélni. Emlékszem, hogy nagyon izgultam még az első edzésem előtt, hogy mi lesz, hogyha senki sem fog engem bírni, mi lesz, hogyha nem lesznek új barátaim, de szerencsére nem így történt, mivel mindenki nagyon befogadó és kedves volt.
0: Léna, hogyan próbáltál kapcsolatot teremteni az új osztálytársakkal?
1: Hát igazából először, hogyha így csoportmunkákban egy csoportba lettünk osztva, akkor ott próbáltam velük kommunikálni. Általában az új gyerekek elég csöndesek szoktak lenni, úgyhogy néha nehéz volt az, hogy kommunikáljunk velük, de sikerült. Tehát először egy apró kérdésekkel kezdtem, hogy például mi a kedvenc színük, milyen zenéket hallgatnak, meg ilyesmik. Aztán utána így csak jött minden magától, így észre lehetett venni rajtuk, hogy nekik ilyen a személyiségük, vagy éppen ezt nem szeretik. Lili?
0: Igen, ez teljesen igaz, hogy ugye ilyenkor legkönnyebb csapatmunkákban szocializálódni, vagy bárhogy ilyen kis alapkérdésekkel, és egyébként tényleg sok kérdés után pedig már látszódik az emberen, hogy kibontakozik, felszabadul, és teljes mértékben tud kommunikálni, már úgymond az előtt idegenekkel is. Szerencsére nekem hamar volt alkalmam megismerni őket, ami szerintem fontos, hogy jól ismerjük a körülöttünk lévő közeget, nagy biztonságérzetet ad, és szerintem nekik is, hogyha sokat beszélünk velük, úgyhogy ez tényleg fontos. És nekem azért volt főleg alkalmam arra, hogy megismerjem őket, mivel Szénia tanárnő, az iskolánk tanácsadója, megkért engem és egy másik osztálytársamat, Rokkot, hogy kicsit vezessük őket körbe, beszélgessünk velük, adjuk át nekik az órarendet, a házi feladatot, meg hogy fordítsunk nekik. És ezek mellett, a feladatok mellett, ahogy így ővelük együtt mozogtam, ahogy nekik magyaráztam, ahogy kérdeztek, így valahogy azt éreztem, hogy így már így nagyjából ismerem is őket. És egyébként azóta is úgy érzem, hogy ők beilleszkedtek, és mi is örülünk nekik, mert tényleg nagyon kedvesek. Ez az én esetemben, ez az új közösséghez csatlakozás, ez úgy nézett ki, hogy én 3 éve járok zeneiskolába, csellózom, és a 2. évemtől fogva csatlakoztam egy zenekarhoz, ami ilyen gyerekzenekar, és van ott pár tanár ezen iskolában, akit ismerek, és akkor csellósok, hegedűsök, néha pedig szimfonikus módjára fúvósok meg dobosok is beülnek hozzánk. És ott volt az, hogy az első napomon volt ott egy lány, az Anna, aki látta, hogy nem nagyon ismerem még ott a felső termet, ahol van ez a nagy terem, ahol szoktunk próbálni, meg hogy mikor van színet, meg hol van a mosdó, és teljesen rám köszönt, teljes hangerővel, olyan, mintha nem is izgulna, pedig én szoktam, amikor új emberekkel beszélgetek, és nagyon kedves volt, és azóta én nagyon jobban vagyok az Annával, nagyon hálás, és nagyon kedves volt, és azóta én nagyon jobban vagyok az Annával, nagyon hálás vagyok neki, hogy segített úgymond

0: akart nagyon párba lenni velem, aztán mondta az edzőnk, hogy valaki legyen Lénával is, és ez volt igazából az a pillanat, amikor Csenge és Adél így oda jöttek hozzám, és megkérdezték, hogy leszek-e a párjuk, és ez nagyon jó volt az edzőmtől, mivel hát így magamtól nem tudom, hogy ez így összejött volna nekem. Viszont néha kellemetlen lehet az, hogyha például egy edző próbál összenöveszteni engem meg még egy szemét, de viszont az jobb, hogyha ez így természetesen indul el, és nem azért választanak engem párként, mert az edző most rájuk erőltette.
1: Igen, ez teljesen igaz, hogy néha fontos, hogy segítsenek nekünk a felnőttek, és sem nagyon tudjuk értékelni, néha pedig azt kívánjuk, hogy csak pár meg ne szólaltak volna. Szerencsére én eléggé szociális alkat vagyok, szóval nekem még kiskoromban az óvodában is először az iskolában kellett csak segítsége az, hogy be tudjak illeszkedni. Azután pedig már ment magától is. Én tényleg mindig egyedül szoktam így nagyjából, majdnem mindenhol beilleszkedni. Tényleg én nagyon szeretek egyedül beilleszkedni, és ezt anyukám tiszteletben is tartja, hogy meg tudom oldani egyedül. Viszont vannak olyan helyzetek, amikor még nem tudom, hogy anyukám nélkül mit csinálnék, amikor engem bántottak, vagy én érzem magamat rosszul, vagy a barátaimnak kell segítség, és ők nem tudnak kihez fordulni. Akkor én mindig meg szoktam kérdezni anyukámat, mert ő tényleg ő is nagyon szociális alkat, és mindig tud nekem segíteni, úgyhogy azért hálás vagyok, hogy ő van, viszont ezeket a beilleszkedéseket inkább már egyedül szoktam intézni.
0: Amikor egy újonc kerül egy osztályba, előfordulhat az is, hogy esetleg kiközösítik. Ez persze máskor is megtörténhet. Lili, te mit tennél, ha ezt vennéd észre, hogy téged kiközösítenek?
1: Nyilván ugye nem örülnék neki, hogy egy olyan csapatból kiközösítenek, amit én szeretek, de tiszteletben tudnám tartani, mert szerintem most, hogyha igazán őszintén vagyunk, akkor mindenkinek vannak olyan napjai, amikor nincsen kedve éppen egy nagyon sokat beszélő emberhez, vagy nincsen kedve olyan emberhez, aki néha kellemetlen szituációba tudja hozni, de tőle még nagyon szereti, csak nem mindig van hozzá erő, akkor én ezt teljesen meg tudom érteni, bár én szerintem egyébként nagyon sokszor figyelek arra, hogy én ne legyek ilyen ember, de ha kiközösítenek, akkor én ezt tiszteletben tartom, és biztos, hogy nem megyek vissza az a csapathoz, hanem keresek egy másikat, hiszen hiszek abban, hogy semmi sem történik véletlenül. Léna, és ilyen esetben mihez folyamodnál?
0: Én is ugyanazt csinálnám, keresnék más csoportot, hogyha ők sem fogadnának be, akkor még egy másik csoportot, hogyha viszont tényleg senkinek sincs hozzám kedve, amit meg tudnék érteni, mert néha elég fárasztó tudok lenni, akkor én is szeretek egyedül lenni, és szerintem én is ellennék magammal.
1: Nagyobb iskolákban többször is úgymond összekeverik az osztályokat, így megesett, hogy a legjobb barátod egy másik osztályba kerül. Léna, mit javasolnál azoknak, akik most egy új osztályközösségbe, netán új iskolába csöppentek, és előről kell kezdeniük mindent a kapcsolatok terén?
0: Hát szerintem az nagyon fontos, hogy ne játszanak el egy másik szemét, hanem magukat mutassák, mert hát az elég fárasztó lehet egy idő után, hogy egy teljesen másik emberként viselkedsz. És szerintem az nem is igazi barátság, hogyha nem tudod magadat mutatni a barátod előtt, és fontos a kommunikáció. Nyilván tudom, hogy nehéz lehet oda menni egy full idegen emberhez, kérdéseket kérdezni, megismerni őket, de ez tényleg nagyon fontos, hogy tudjunk kommunikálni ilyen esetekben. Lili, neked vannak tippjeid?
1: Igazából nagyjából, amit te is elmondtad, igen, hogy fontos, hogy ne várjuk mindenkitől, hogy ő oda jöjjön hozzánk, hanem az, hogy néha mi is próbálunk magunkba illeszkedni, vagy hogy kérdezni másoktól, az nagyon fontos, mert ugye az ember kommunikációval működik, szóval néha pár szia, hogy vagy milyen volt a napod, vagy minden oké, életet túlmenteni, ezt tényleg, hogyha belemegyünk ebbe a bullyingba, vagy akármi másba, akkor tényleg fontos, hogy gondoljunk a másikra is, és így látjuk rajta, hogy nincs jól, akkor ne úgy menjünk el mellette, hogy majd megoldja, hanem akkor egy-két kérdést, hogyha felteszünk neki, akkor lehet, hogy ő neki már az is nagyon fontos.
0: Most pedig jöjjön néhány tipp arra vonatkozóan, hogy hogyan próbáljon barátkozni az, aki egy új osztályba vagy közegbe kerül.
2: Érdekességek, tudnivalók, tények. Tudtad-e?
1: Épp mostanában kerültél egy új osztályba vagy közösségbe, akkor most jól figyelj, hiszen hallhatsz néhány javaslatot, ami segíthet neked a barátkozásban.
0: Az új osztályban először is keres egy szimpatikus gyereket, és először vele próbál kapcsolatot kialakítani.
1: Nem kell rögtön az egész osztályhoz oda menni.
0: Meg fél kérdezni.

0: Például leülhetek mellé, neked melyik a kedvenc tanárod?
1: A kérdések segítenek elindítani a beszélgetést.
2: Keresd közös tevékenységeket.
1: Sport, zene, játék, szakkör, közös projekt, vagy akár egy online közös érdeklődés sokszor jó kapcsolódási pont lehet.
0: Mesélj egy kicsit magadról is, például arról, mit szeretsz játszani, milyen zenét hallgatsz, milyen sportot szeretsz.
1: Így a többiek is találnak kapcsolódási pontot.
0: Ne add fel egyetlen sikertelen próbálkozás után.
1: Ha valaki nem akar veled beszélgetni, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem kedvel téged.
0: Merj segítséget kérni.
1: Ha nagyon nehéz beilleszkedni, azt mondd el valakinek.
0: A felnőttek nem oldhatják meg a problémáidat, de segíthetnek megtalálni a következő lépést.
1: És végül légy türelmes magaddal, hiszen a többieknek lehet, hogy hónapok vagy évek alatt sikerül kialakítaniuk a baráti köreket.
3: Regény, novella, dráma. Olvastad-e?
4: Könyvajálló.
0: Ismerjétek meg Róbert Katalin Szelidíts meg című könyvét.
1: Ímek is ízelítő.
0: Róka 9-es lány, és nem akar más, mint rajzolni, pusztítani az ellenséget a kedvenc számítógépes játékában, és nem törődni azzal, hogy frissen elvált. Szülei még mindig felette csatároznak.
1: Az új osztálytársai az idegeire mennek, ráadásul a tanárok a nyakába varják kis herceget, ezt a bosszantó tökéletes 14-est is, hogy korrepetálja matekból.
0: Róka mindent megtesz, hogy elijessze a fiút, de az nem hagyja magát, és lassan egyre közelebb kerülnek egymáshoz.
1: Csak hogy tavaly történt valami, amiről eddig nem beszélt senkinek.
0: Kis herceg kitűnő tanuló, próbál megfelelni a szüleinek és a barátnőjének, Rozannának, és eddig minden akadályt tökéletesen vett.
1: Ám most úgy érzi, elakadt az élete.
0: Nem elég, hogy fogalma sincs, mihez kezdjen az érettségi után, még korrepetálnia is kell a bukásra álló Rókát.
1: A lány ellenséges, arcpirítóan szabad szájú, és mindent elkövet, hogy a fiú kudarcot valljon.
0: Mire elég heti egy különös óra?
1: Képesek lesznek meglátni a szívükkel, ami a szemnek láthatatlan.
0: Merüljél a történetben, és hajt, hogy a te szívedhez is szóljon Róka és a kis herceg új mai üzenete.
3: Komédia, akció, dráma. Láttad-e?
4: Filmajánló.
1: Egy spanyol kalandfilmet mutatunk ma be nektek.
0: Címe Ted és a csodalámpa.
1: Ted túl van élete legnagyobb felfedezésén. Apának lenni a legnehezebb meló a világon.
0: Rettenthetetlen kalandvágyó 2 éves lánya, Olimpia, olyan szülőt csinált belőle, aki a fúvószéltől is óvja a gyermekét. És Múmia és Ramona féltékenységén nem könnyíti meg a helyzetet.
1: Múmia úgy érzi mellőzve van, mert minden figyelem Olira irányul, így amikor a csapat megtalálja a csodalámpát, megelőzi őket és kíván valamit. Hogy visszakerüljön az ő idejébe és az ő szülőhelyére, a perui Paititbe, 1502-ben.
0: Ted és Sarah egyesítik erőiket és követik Múmiát a múltba, hogy visszahozzák, még mielőtt megváltoztatja a történelmet és veszélybe sodorja Olimpia létét.
1: Utazásuk során átszelik az Atlanti-óceánt Perútól Görögországig, onnét a Közel-Kelet mélyére jutnak, egészen Alibaba és a 40 rabló barlangjáig.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai műsorba.
1: A Tini Express-t hallottátok, amelyben Berancsnik Léna és Tóth Lili Johanna volt veletek a Pártos Favi kétnyelvű általános iskolából.
0: További szép hetet kívánunk nektek!
5: Sziasztok!
6: Tini Express!
7: Tini Express!
8: Tini Express!
9: Tini Express!
10: Tini Express!
11: A Muravidék hullámhossza. MMR.

veszed a lelkemet. Szabolt a pálinkát, úgy verem el szívem újjá.

0: Igen.
1: Na és akkor néhány program, ahogy azt ígértük. Már is itt van egy, méghozzá a holnapi napra. A Ledvei Kultúra Egyesület, a Községi Szövetsége Szlovéniai Zsidó Kultúra Európai Napi alkalmából szervezett rendezvény sorozat keretében szeretettel vár minden érdeklődőt Szűcs Deán történész Lendvaszerelmi története egy című előadására, amelyre pedig október 7-én, tehát holnap szerdán 18 órakor kerül sor a szövetség termében. A belépés ingyenes, úgyhogy szeretettel várnak mindenkit. Na, október 8-án, csütörtökön, 17 órakor a Lenti Kertbarátkör Egyesület szervezésében előadást tart Kovács Gyula kertész. A téma az ecetkészítés és az őshonos fák lesznek. Helyszín Lenti Művelődési Ház, és ugye minden érdeklődött szeretettel várnak. Tehát október 8-án, csütörtökön, 17 órakor. Na de, Sálovci község is várja önöket, méghozzá, pontosabban a Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség, ugyanis szerveznek eseményeket a Domonkosfai portán. Szerdán október 7-én, tehát holnap, 11 órakor kukoricatörés lesz. Csütörtökön, október 8-án, 9:30-kor, tehát ugye 9:30-kor, Minitök Fesztivál. Majd pénteken, október 9-én, 18 órakor, kukoricafosztás lesz. Ezeket a programokat is ajánljuk a figyelmükbe. És van még egy-kettő, mindjárt mondjuk, de előtte Bagosi Brothers Company.

26. Nemzetközi Magyar Fotószalon 2026 lesz egy is. Méghozzá Bánfi Központban, október 9-én 19 órakor a belépés természetesen ingyenes. Úgyhogy sok szeretettel várnak mindenkit a Magyar Fotoművészek Világszövetsége által rendezett 26. Nemzetközi Magyar Fotószalon 2026 lendvai kiállításának megnyitójára. És hát a megnyitó időpont ugye megváltozott. A korábban meghirdetett 18 óra helyett a kiállítás megnyitójára október 9-én pénteken 19 órakor került tehát sor a lendvai Bánfi Központ galéria helyiségében. Úgyhogy mindenképp akkor ajánljuk ezt is a figyelmükbe, ha tehetik, mindenképp legyenek ott. No és még egy rendezvény, a lendvai méhészeti egyesület várja önöket a mézes túrára október 10-én. 8:30 perckor lesz az összejövetel a tan méhészet előtt. Rövid megálló egy csentély méhésznél, meg Alsólakosban, Mézes Uzsonna és Alsólakosi falu tűzoltó otthonnál is, ahol a 2026-os évjárat mézének bemutatása is lesz. Úgyhogy érdekesen hangzik, mézes túra, október 10-én, ajánljuk ezt is a figyelmükbe. Nálunk meg most a gombócot, mert jön az Amanda Barbies.

Na, Gombóc és az Anand Barbis volt ez, 17:51 perc pontos, de úgyhogy lassan közeleg, 6 óra, 6 órakor pedig ugye közeleg. A Krónika, benne pedig akkor a hírügynökségi hírek összefoglalva egy helyen, egy csomagban, érdemes meghallgatni, sőt, következő órában majd a Horizont című műsort is megismételjük. Tehát, ha tehetik, mindenképp maradjanak továbbra is a társaságunkban. Szép délután továbbra is, meg jó rádiózást!

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az Esti Krónika mikrofonjánál Kovács Sándor műsorvezetőt és Farics Dorész hírszerkesztőt hallják. A délutáni hangtechnikus Vucsák Filip. Köszöntjük a hallgatókat, jó estét kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Esti Krónikánkat. Ime néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: Andrej Šircel pénzügyminiszter szerint az előző kormány öröksége rossz. Ezt a következő két év költségvetésével fogják orvosolni.
1: A reprezentatív közféra szakszervezeteinek tárgyaló csoportja ma elutasította a közférában dolgozók számának csökkentését.
2: Magyar Péter magyar kormányfő bejelentette a Tiszapárt adócsomag tervezetét.
1: A szerbiai előrehozott parlamenti választáson Alekszandar Vučić és pártszövetsége az elmúlt évek egyik legkomolyabb politikai kihívásával néz szembe.
2: Glasgow-ban ma Skócia ellen mérkőzik a szlovén foci válogatott a Nemzetek Ligája negyedik fordulójában. Az összecsapás 20:45 perckor veszi kezdetét.
1: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában. Miután a parlamentben áttekintették a következő két évre vonatkozó költségvetési javaslatokat, az ellenzéki Gibanye Svoboda párt bírálta a tervezett rekordkiadásokat. Az SD párttal együtt úgy értékelték, hogy a lehető leghamarabb intézkedéseket kell tenni az emberek, különösen a középosztály terheinek enyhítésére. A koalíciós SDS párt eközben üdvözölte a javaslatokat, mivel azok több beruházást hoznak.
2: Alenka Bratušek, a Svoboda képviselője rámutatott, hogy a parlament mai rendkívüli ülésen, amely nyelzés a kormányfő és Andrej Šircel pénzügyminiszter ismertette a 2027-es és 2028-as költségvetési javaslatokat, olyan megerősítést kaptak a pazarló kormányzásról, mivel a 2025-es költségvetési javaslat rekordot jelent a kiadások tekintetében. Matthias Hahn, az SZD elnök üdvözölte a jó gazdasági növekedést, de figyelmeztetett, hogy nehéz időkben élünk, ezért úgy véli, hogy többet kellene beszélni az energiáról.
1: Andrej Šircel pénzügyminiszter szerint az előző kormány öröksége rossz. Ezt a következő két év költségvetésével fogjuk orvosolni, mondta a parlament mai rendkívüli ülésén. Hangsúlyozta továbbá, hogy mindkét költségvetés a biztonság, a stabilitás és a kiszámíthatóság pillérein alapul.
2: Szerinte a költségvetés rendszeres fizetést hoz a nyugdíjasoknak, a munkavállalóknak, a jövedelemadó kedvezmények és a skálák áremelkedéshez igazítását, valamint a munkahelyteremtés előkészítését, a fiataloknak segélyeket és egy kevésbé eladósodott államot, a vállalkozóknak pedig az, hogy nem lesznek új adók és az eljárások egyszerűbbek lesznek. Több forrás jut az iparnak, mivel az élelmiszer stratégia nyersanyag, a községeknek több forrást a fejlesztésre, és mindenki számára egy biztonságosabb országot. 2027-ben a kormány körülbelül 17 milliárd euró bevételt és 19,4 milliárd euró kiadást tervez. A hiány 2,3 milliárd eurót, azaz a bruttó hazai termék 2,9%-át teszi ki.
1: A reprezentatív közféra szakszervezeteinek tárgyaló csoportja ma elutasította Jánez Jánse kormányfő bejelentését a közférában dolgozók számának csökkentéséről. A bejelentett konzultatív népszavazást feszültségkeltő eszköznek és populista kampánynak tekinti, amely nem ad egyértelmű válaszokat az újraelosztás menetére és a gazdaság szükségleteire vonatkozóan.
2: A reprezentatív közféra szakszervezeteinek tárgyaló csoportja ma sajtóközleményben figyelmeztetett a bemutatott elképzelések veszélyességére. A foglalkoztatottak számának ilyen drasztikus és lineáris csökkentése a közszolgáltatások minőségének és hozzáférhetőségének súlyos romlásához vezetne, valamint meghosszabbítaná az adminisztratív és bírósági eljárásokat, figyelmeztetett Jakab Pocsivaušek, a közféra munkügyi tárgyaló csoportjának vezetője.
1: Polonári Fel környezetvédelmi és területrendezési miniszter ma fogadta a Gyermekbarát Egyesület képviselőit, és a véleményünk számít 2.0 lépés előre a gyermekek részvételéért projekt fiatal résztvevőjét. Átadták a miniszternek a gyermekek részvételi jogának végrehajtásáról szóló frissített fehér könyvet, és bemutatták a fiatalok zöld átállásra vonatkozó javaslatait.
2: A dokumentum új változata 4 területen tartalmazza a fiatalok javaslatait. Oktatás, egészségügy, zöld átállás és digitális környezet. A miniszterrel és az államtitkárokkal folytatott találkozón az ZPMS képviselői hangsúlyozták, hogy a döntéshozók válasza is fontos a fiatalok részvételéhez. A fiatalok tudni akarják, hogyan fogják megfontolni javaslataikat, és mit érhetnek el velük, jelentette be a minisztérium. A fiatal résztvevők a minisztérium képviselőinek bemutatták gondolataikat a tömegközlekedésről, szennyezésről, a hulladék szelektív gyűjtéséről és a generációk közötti takarítási kampányokról.
1: És most külföld híreivel folytatjuk a Moravidéki Magyar Rádió esti krónikáját. Magyar Péter magyar kormányfő bejelentette a Tisza párt adócsomag tervezetét, amely a megújult kata mellett milliárdos vagyonadó és szigorító ECHO-t is hozna. Magyar Péter társadalmi egyeztetésre bocsátotta a legújabb adócsomag tervezeteket, amelyek gyökeresen átalakíthatják a magyarországi adózási környezetet.
2: A bejelentett javaslatok értelmében átfogó reform vár a kisvállalkozói adózásra. Megjelenik a kiemelkedő vagyonokat terhelő új adónem, valamint szigorodnak a sportolói kedvezmények is. A javaslat megszünteti a cégek felé történő számlázás tilalmát, emellett a főállású vállalkozók mellett újra engedélyezi a kata választását a mellékállásban dolgozóknak, a nyugdíjasoknak és a tanulmányokat folytató diákoknak is. Az éves bevételi értékhatár 22 millió forintra emelkedik, amely felett 40%-os külön adót kell fizetni.
1: A szerbiai előrehozott parlamenti választáson Alekszandar Vučić és pártszövetsége az elmúlt évek egyik legkomolyabb politikai kihívásával néz szembe. A 2024-es újvidéki pályaudvari tragédia nyomán kibontakozó diáktüntetésekből kinőtt egyetemista lista új szereplőként léphet be a választási küzdelembe, miközben a közvélemény kutatások jelentősen eltérnek egymástól.
2: Vučić időközben lemondott az államfői posztról, hogy ismét kormányfőként vezesse az országot, hogy a voksolás a politikai rendszerének jövőjéről is szól. A választás ezért nem csak a parlamenti erőviszonyokról szól, meghatározhatja azt is, milyen irányt vesz Szerbia az elmúlt években kialakult politikai rendszerrel, az EU integrációval és az orosz kapcsolatokkal kapcsolatban. A kampány egyik központi kérdése így az lesz, hogy a tiltakozásokból kinőtt új politikai erő mennyire tudja mozgosítani a változást akaró és a korábbi politikai elittel szemben kiábrándult választókat.
1: Ursula von der Leyen az EU csúcsot előkészítő európai parlamenti vitában sürgette Európa energiafüggetlenségét biztosító stratégiai döntések meghozatalát, kiemelve, hogy a fosszilis tüzelőanyagokat európai tiszta villamos energiával kell felváltani.
2: Figyelmeztetett, hogy február vége óta az energiaárak emelkedése 100 milliárd euróval növelte Európa energiaimport kiadásait. A földgáz ára 140%-kal nőtt, a dízelára pedig megduplázolott. Ezért a bizottság stratégiai párbeszédet indít az európai olajfinomítókkal, megerősíti a közös energiabeszerzést és célzott támogatásokat szorgalmaz a legalacsonyabb jövedelmű háztartásoknak az energiaválság hatásainak enyhítésére. Von der Leyen szerint ugyanakkor a megfelelő infrastruktúra is szükséges van ahhoz, hogy a megtermelt tiszta energia eljusson oda, ahol szükség van rá, ezért sürgette az elektromos hálózatokra vonatkozó uniós intézkedés csomag elfogadását.
3: Sport.
1: Glasgow-ban ma Skócia ellen mérkőzik a szlovén foci válogatott a Nemzetek Ligája negyedik fordulójában. Az összecsapás 20 óra 45 perckor veszi kezdetét. Múlt héten 0-0 volt a két csapat mérkőzésének eredménye a Stožice Sportparkban. Egy mai győzelem a második helyezést hozná a csoportban Bostyán Cészár védencei számára. Csapatos időmérőt tartottak ma a Szlovéniában rendezendő országúti kerékpár Európa-bajnokságon. Ifjúsági kategóriában az olasz fiúk és lányok vitték el az első helyet 44 kilométer után. A második a lengyel, a harmadik pedig a svájci csapat lett. A Szlovénia színeiben szereplő 3 fiú és 3 lány a 7. helyen kötött ki. Ma a tagok versenyét is megrendezték, a francia csapat léphetett a dobogó legmagasabb fokára, Szlovénia az 5. lett. A szlovén másodosztály 9. fordulójában most a Bilje és a Jadrandekáné mérkőzését rendezik. Az első fociligában pedig a hétvégén a 11. fordulóval folytatódik a bajnokság. A Nafta vasárnap hazai pályán játszik a Bravo ellen, a mérkőzés 15 órakor kezdődik a Lenvai Sportparkban.
3: Időjárás.
2: Éjszaka Szlovénia nyugati és középső részén mérsékelten vagy túlnyomóan borult időre kell számítani, keleten derült lesz az ég. Hajnalban a síkságokon ködös, párás lesz a levegő. Holnap az ország nagy részén jobbára napos időre van kilátás, tengermelléken és Notranjskon borult esős idő várható. Észak-keleten megélénkül a délnyugati szél. Reggel 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, napközben kellemes 18 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
2: Uravidéki közutak forgalmából nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Távolabbra tartok figyelmébe. Akadozik a Dolenszkói pálya forgalma Grosszupi és Visnyagora között, Obrezse irányában. A Steyr pályán ez a Dobrova és Sznevérje között Maribor felé.
1: Esti kronikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok Önöktől, Farics Doris hírszerkesztő. Kívánok további kellemes rádiózást, Kovács Sándor műsorvezető és Vucsák Filip délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép estéjük, a viszonthallásra!

Na, még egy programot azért tudunk ajánlani a figyelmükbe, ugyanis jubileumi szimpóziumokra kerül sor október 9-én, tehát pénteken, 10 órakor a Lendvai Városháza üléstermében. A jubileumi rendezvény keretében pedig megemlékeznek a Lendvai Könyvtár jelenlegi felújított épületébe való átköltözés 50. évfordulójáról. A program a következő lesz, ugye köszöntő dr. Zágrasz Suka Judit, a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója, valamint Magyar János Lendva község polgármester, és lesznek előadások is. Professzor dr. Balázs Géza, mi a könyv, mert a könyv mindig több önmagánál. Majd Zágrasz Suka Judittól is lehet hallani egy előadást a felújított Lendvai Könyvtár Laupheimer Oszkár király közjegyző egykori villájában. Aztán Varga Inesztől a Lendvai Könyvtár 50 éves fejlődése. Ezt is majd bemutatják, lesz erről majd vita is, majd kerekasztal beszélgetés is következik a Lendvai Könyvtár 50 éves története és partnerségei. A szimpózium összefoglalása és zárszó lesz nagyjából fél egy környékén. Aztán pedig a felújított könyvtár és az ifjúság

0: Köszöntöm műsorunk hallgatóit. Aki ott volt, csodálhatta. Aki elmulasztotta, sajnálhatja a Kelemen Kvartett koncertjét a Lendvai zsinagógában. Bartók Béla 6, vonós négyese volt hallható egy estén világszínvonalon. Mai adásunkban a ciklus létrejöttének körülményeiről Kelemen Barnabás, Kossuth Díjas hegedű művész szól.
1: Bizony, mind a 6 Bartók vonós négyes egy-egy állomása Bartók életének. Talán a 3. és 4. vonós négyes, amelyik viszonylag közel született egymáshoz, de hogyha meg kéne határozni, akkor a 3. és 4. vonós négyes közt van a legnagyobb különbség zeneileg. Tehát egy nagyon érdekes fejlődésen ment át Bartók zeneileg a két legközelebb készült mű között. Viszont az első vonós négyes az egészen személyes mű, sőt, ha lehet mondani, a legszemélyesebb. Tehát ez egy szerelmi vívódásnak az időszakában íródott, és ez az az érdekes, hogy egy bizonyos motívum, amit Gelyes Steffi motívumnak mondunk, hiszen Gelyes Steffi volt az a hegedűs fiatal leányzó, aki megihlette oly sok művével is, tehát nagyon sok művét kvázi dedikálta így Gelyes Steffinek, mondjuk az egyik az első hegedű verseny, ami kifejezetten egy szerelmi vallomás. De az első vonós négyes is, és ennek ez a motivuma, ez még a 6. vonós négyesben is feltűnik. Tehát az európai működésének az utolsó befejezett művében is, ami már teljesen más miatt szomorú. Tehát ott a 39-ben a második világháború kitörése előtti időszak az teljesen rányomja a hangulatát erre az időszakra. És hát nagyon izgalmas, hogy aztán a második vonós négyesben kvázi mondhatjuk, hogy megtalálja Bartók már a saját hangját, de már az elsőben is a népzenei motivumok ott vannak, és aztán a 3.-4. kvártett az már igazán a mély bartóki útkeresés után, amikor megtalálta a saját hangját, tulajdonképpen lubickol abban a népzenei világban, amit aztán hol a francia, hol az orosz, hol a bécsi iskola inspirálta behatásokat is észrevéve. Szóval nagyon is, hogy már megtalálta a saját hangját. Az 5. vonós négyes szokás mondani a legnagyobb, legsúlyosabb, legfajsúlyosabb darabnak, és aztán a 6. vonós négyes pedig már a búcsú érzi, hogy el fog kelleni mennie, mert nem volt már tere, se levegője, se élettere úgymond alkotni, és egy alkotóművész megfulladna tulajdonképpen. Úgyhogy ez pedig a 6. vonós négyes, és azt is mondta Siff András nemrég, amikor újra Magyarországon járt, hogy a legnagyobb életművek és a legnagyobb műalkotások a csendből indulnak, és a csendbe is fejeződnek be. Ha így veszük, az első vonós négyes első tétele és a 6. utolsó tétele is bizony, hát éteri csendből indul, és oda is tér vissza.
2: Igen, még egy nevet meg kell említeni, Kurták Györgyet.
1: Kurták Gyuri bácsi, aki most 100 éves idén, és nem lehetne bárkit említeni, aki mélyebben ismerni a Bartóki életművet, mind előadó művészeti, mind zenetörténeti, mind alkotóművészi, tehát zeneszerzői szemmel, ha szemléljük, akkor azt hiszem, hogy az ő rálátása az elképesztően unikális, és csodálatos, hogy elmondhatjuk, hogy Gyuri bácsinak az elmúlt hát közel 5 évben 68 órán át dolgoztunk vele, ami mind rögzült videóra is, és megtalálható már az interneten, és az összes vonós négyes minden tételét elejétől a végéig átnéztük vele, és hát mondhatjuk állítólag kölcsönösen, hogy élveztük a munkát, tehát ő alig várta a következő alkalmat, mindig kérdezte, mikor jövünk újra, készült heteken át, gyakorolt, elemezte a darabot, kikérte a kottatárakból, meg népzenei gyűjtésekből a elképzelt kapcsolódási pontokat, úgyhogy hát nagyon büszkék vagyunk erre a időszakra is, de ugyanúgy Rados Ferenccel is dolgoztunk együtt több mint 60 órán át, és a vonós négyes tagjai, akik feleségem mellett, Kokas Katalin mellett két külföldi taggal kezdtük újra a vonós négyesezést 6 évvel ezelőtt, ők Jonián Ilias Kadesa, egy albán-görög származású hegedűművész, és Vasti Mimoza Hunter, aki pedig Angliából érkezett ide hozzánk, nem messze raknak itt most Bécsben éppen, úgyhogy ez nem is olyan bonyolult, és itt nem messze Lendva Jakab fán próbálunk, mert ott van nekünk egy művész tanyánk, úgyhogy onnan ugrottunk ide.

0: Slavomir Mrozek, drámaíró, illusztrátor 1930-ban született Krakkóban. Sokáig kereste helyét az akkori lengyel társadalomban. Noha katolikus családból származott, a vallás nem érdekelte. Annál inkább a rajz, a karikatúrában rejlő lehetőségek. Ezért 3 hónap után nem folytatta tanulmányait az építészeti karon. Lapoknak szatirikus rajzokat készített, majd előbb Szovjetunióba utazott, de hamarosan kiábrándult a rendszerből és nyugatra költözött. Először Olaszországba, majd Franciaországba ment. 1964-ben írta meg a Tangó című darabját, amelyik által Beckett és Ionesco drámaírók rangjára emelkedett egyszerre. A színdarabban egy radikálisan széthulló világgal találkozunk, amelyik saját végéhez közeledik. Már veszve minden, az elvek, a hagyományok, a társadalmi rend, nincsenek ideálok sem. Eluralkodik a káosz. Erről többet Gál Éva, pécsi rendezővel, aki a LESZ társulat számára választotta a darabot.
1: Számomra is érdekes, hogy mégis meg tudta fogni a mi generációs problémáinkat. Nyilván akkor már csirájában szabályozott rendszer volt, de biztos megjelent már ENSZ. Illetve azt gondolom, hogy én bármelyik Mrozek darabot olvasom, ő nagyon úgy ír, hogy szerintem még évtizedig, évszázadokig aktuális az egész, mert hogy valahogy bár élőek a szereplői, de mégis inkább elméleteket ütköztet, és az elméletek meg a gondolatok azok meg mindig aktuálisak szerintem.
0: Hány szereplő van a darabban, és esetleg néhány szót arról, hogy kiket láthatunk?
1: Eredetileg ez egy 7 szereplős darab, de ez sikerült egy szereplő összevonással a Vörös Piroskának a nagybácsi és a nagymama szerepét összevonnom, így lett 6 szereplős ez az előadás. Ugye Galambos Milán játsza, hát ő a legfiatalabb itt köztünk, a fiatalembert, aki megpróbál rendet teremteni a családban, és újra lenni a káoszon, és belépni az életbe, úgyhogy egy rend uralkodik körülötte. Piroska játsza a nagymamát, van még egy édesanyja és egy édesapa, 2 nagy művész, akik egy iszonyatosan felszabadult világra törekszenek és felszabadultan élnek, csak sajnos nem tudják megteremteni a gyermeküknek azt, amiben ő szeretne élni, hiszen ő orvostanhallgató és nem tudja továbbvinni ezt a liberális gondolkodást. Nelly játsza, Cornélia játsza az anyukát, és Laci játsza az apukát, mint szereplőt. És akkor van egy külső szereplőnk, ugye, aki mint edek bejön, és mint egy kakuk igazából megpróbál befészkelni ebbe a családba, látja az összes hátrányát, és tudja pontosan, mit kell csinálni ahhoz, hogy átvegye a hatalmat itt a dolgok fölött, illetve Tánya fogja majd, szintén ő is egyébként egy külső kívülről bejött szereplőnk, Tánya fogja játszani azt a lányt, aki miatt igazából megpróbál majd valamiféle, hogy is mondjam, hagyományt teremteni a családban, hogy legyen már valami hagyomány ebben a családban majd a főszereplőnk, Artúr.
0: Általában szövegközpontúan közelítenek az elemzők, de itt mégis azért, ahogyan az előbb is említettük, ez a társadalmi környezet az nagyon fontos, amelyikben született ez a mű. Van itt valami olyan, amit azért még plusz aktualizálni kellett ahhoz, hogy a mai néző vagy a mostani közönség ezt majd könnyebben vegye?
1: Megpróbáltuk ezt, és szerintem jól is sikerült, hogy ezeket a téziseket nem tézissé tenni, hanem nagyon mai eleven szövegekké. És a karakterek is szerintem nagyon eleven mai karakterek lettek, mai szereplők. Ezáltal nagyon könnyen tud szerintem egy anya, egy minden korosztály tud azonosulni a karakterrel, és a jelmez díszlet is abszolút korhű, nem a 70-es évek, 60-as évekbeli jelmez használat. Meg talán a díszlettel próbáltunk, de nem volt annyira archaikus a szöveg, hogy ez problémát okozzon.
0: És akkor, ha már említette a díszletet, a kosztümöket, van itt még külső segítség?
1: Hát leginkább a kosztümöket, jelmezeket mi magunk. Hát nekem volt egy ötletem, amit szintén nem akarok elmondani, hogy hogyan fog kinézni a színpad, és hogyan fog ez megváltozni. És akkor itt azért már a társulatnak van egy nagy kelléktára, jelmeztára, ahol tudtunk keresgélni, meg kellett némileg vásárolni is, de igazából én nagyon képekben gondolkozok, mert én a film világából is indulok, úgyhogy nekem volt egy nagyon erős elképzelésem, és akkor ezt próbáljuk megvalósítani.
0: Mikor a várható a bemutató?
1: November 8-án este 7-kor lesz itt Lendván bemutatva ez az előadás.
0: A LESZ társulat egyik mozgatórugója Gál Patrik.
2: Megmondom őszintén, hogy most az én karakteremre lebontva, nekem talán egy kicsit könnyebb a helyzetem, mert én nem vallom magam ebbe a szabad elvű világba, mint karakter, ahogy a többiek, illetve Milán még az én úgymond ellenpontom, vagy valahogy talán mi igazából szimpatizálunk eszmékbe egymással, de közben meg pont emiatt, mivel egymásnak talán így ellentmondásba is kerülünk a színpadon, mert ugye én betolakodom az ő területére, holott mi úgymond egy elven vagyunk, hogy ezek úgymond mint bolondok, hogy ezek ilyen szabad elven élnek, meg hogy nekik az életük ennyire felszabadult, és nem törődnek semmilyen korláttal, semmilyen konvencióval, és ezt én kihasználom, Milán meg ezt próbálja valahogy ellensúlyozni, és levinni, hogy inkább konzervatív irányba menjen a színdarab. Hogy nekünk talán nem is olyan nehéz ezt eljátszani, mert ez a normális, úgymond, hogy ilyen viszonylag keretek között tudjunk élni, míg nekik egy kicsit nehezebb ezt talán színpadra vinni, mert ők se a saját életükben nem ilyen életet vallanak, de én örülök, hogy van mindig egy ilyen kis kihívás a színészek előtt, és akkor tudnak olyan szerepekbe belebújni, amik talán nem állnak annyira közel hozzájuk, így nehezebben, de végül is eléggé jól el tudják sajátítani ezeket a karaktereket.
0: A moravidéki tájoláson kívül más magyar közösségekben is szeretnék bemutatni az előadást.
2: Nem csak az a célunk, hogy megőrizzük Lendván a kultúrát, hanem ezt terjesszük is, és vigyük hírét a mi kis közösségünknek az egész Kárpát-medencébe. Ugye tavaly még Vajdaságba is eljutottunk, így ezeket a határon túli kapcsolatokat is felelevenítve, vagy megőrizve szeretnénk továbbvinni a hírét a mi kis színházunknak, mi kis tevékenységünknek, és Magyarországon is természetesen a Magyar Színjátékos Szövetség fesztiváljaira szeretnénk eljutni minél több alkalommal, hogyha azt megengedi a időnk. Többnyire ez itt a probléma, ugye mindenkinek saját kis polgári foglalkozása van, és emiatt lehet, hogy egy kicsit kevésbé egyik évben, de van ott, hogy másik évben pedig többször tudunk eljutni. Így igen, járunk Budapest, Debrecen, akár Vasvár, Pécset, ugye most van a rendező asszony jóvoltából megint ismét lehetőség, hogy oda is eljussunk, mert ugye több kapcsolattal rendelkezik. Így hát reméljük, hogy idén is több nagyvárosban Magyarországon be tudjuk mutatni a mi kis társulatunkat, ugye hál' Istennek amatőr szinten tudjuk művelni, de megpróbáljuk a legmagasabb színvonalat hozni a színpadon.

Emlékeztető, a Penta Essencia a Magyar Lélek Hangja című koncert október 7-én szerdán este 7-kor kezdődik a Lendvai zsinagógában. Ennek előtte 18 órai kezdettel a Lendvai 2-esben, vagyis a Kultúregyesületek Községi Szövetsége székhelyén Lendva szerelmi történetei címmel Deán Szűcs történész ad elő az Európai Zsidó Kultúra napjai jegyében.

0: Október 9-én pénteken szimpóziummal ünnepli meg a Lendvai Könyvtár a Laubheimer villában eltöltött fél évszázadot. A délelőtt 10 órakor kezdődő program első előadója professzor dr. Balázs Géza nyelvész, a Színház és Filmművészeti Egyetem oktatója lesz. Őt követi dr. Zágorec Csuka Judit előadása a felújított villa kultúrtörténeti jelentőségéről, majd Varga Ines, a Lendvai Könyvtár elmúlt 50 évének jelentősebb állomásait foglalja össze. Ezt kerekasztal beszélgetés, majd a szimpózium záró része következik. A Horizont keddi adását Lebár Teodor hangtechnikus műszaki segítségével Botka Ágnes szerkesztette és vezette. Köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra!
1: Horizont. A Muravidék hullámhossza. MMR.

18:56 perc, pontos idő van, Morrison szólt a Muravidéki Magyar Rádióban. Hamarosan majd szól az esti mese, Mandacska Esztertől halljuk majd a Bizonyisten című mesét, és utána pedig jönnek a Magyar Nóták és a Csárdások egészen 20 óráig. 20 órakor pedig ugye megismételjük majd a Terepjárót, úgyhogy arról sem maradjanak le. Egyébként 20:30 perckor ugye az Aréna ismétlése is következik majd. Majd rádiórendelő. Szóval, továbbra is azért a kínálat bőséges lesz itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Mi pedig köszönjük a figyelmüket, és hogy velünk tartottak. Bucsák Filip volt a hangtechnikus a délután folyamán, zenéket Király Boglárka válogatta, híreket pedig Fális Doris szerkesztette. Jó rádiózást kívánok továbbra is, és holnap hajnaltól ismételten élő vezetett adás várja önöket. Akkor is számítunk a figyelmükre itt a Muravidéki Magyar Rádióban.

0: Budapesti Magyar Rádióban.
1: Hans Christian Andersen, bizony Isten. Hátborzongató história, kotkodácsolta egy érce, mégpedig a falu ellenkező végén, mint ahol a história megesett. Hátborzongató dolog történt a tyúkolban. Nem mernék egyedül aludni ma éjjel, nem én. Milyen jó, hogy annyian gubbasztunk a rúdon. Aztán elmondta a históriát, amely csak ugyan olyan rettenetes volt, hogy a gyúkoknak minden tolla szála az égnek merett, a kakasnak meg lefittyett a taraja. Bizony Isten! Na de kezdjük az elején a históriát, amely a falu túlsó végén egy másik tyúkolban esett meg. Beáldozott a nap, és a tyúkok sorra fölrepültek az ülőre. Egy kurta lábú fehér tyúkocska, annak rendje és módja szerint elhelyezte tojását a szalmában. Igazán semmi kifogás se lehetne ellene emelni. Aztán nyugodtan fölröppent az ülőre, csőrével megigazgatta a tollait, és közben kihullott egy fehér pihetolla.
2: Né, hogy száll?
1: Mutatott utána. Nem baj, minél többet elhullatok, annál szebb leszek. Tréfából mondta persze, mert ő volt a legmókásabb tyúkocska az olban. Máskülönben mondom, nem vethettek semmit a szemére. Hát így tréfálkozott, aztán elbubbiskolt.
2: Sötétség ereszkedett mindenre.
1: A tyúkok összebújtak az ülőn, hanem a fehér tyúkocska szomszédasszonyának hát nem jött álom a szemére. Hallotta is, meg nem is a fehér tyúk megjegyzését. Ez a legokosabb, ha békén akarunk élni ezen a világon. Végül is elmondta a szomszédjának, hogy mi nyomja a begyét.
2: Hallottad, mit mondtak itt az előbb? Van itt egy szemérmetlen teremtés. Nem akarom nevén nevezni. Az megkopasztja magát, hogy szebb legyen.
1: Én rá se néznék, ha kakas volnék. Hanem az ól tetején ott üldögélt a bagoly az urával, meg a kis baglyokkal. Ennek a népségnek jó füle van. Értették is minden szavát a tyúknak. De csak forgatták bagoly szemüket. Az anya csapkodott a szárnyaival, és rendre utasította az urát.
2: Mit fülelsz?
1: Persze már mindent hallottál, amit odalenn beszélnek. Én is hallottam, bánom is eléggé. Sok mindent meg kell hallanunk, amíg kihullik a tollunk. Van itt egy tyúk, az annyira kivetkőzött magából, hogy kitépdesi a tollait. Úgy illegeti magát a kakasnak.
3: Ajjaj,
1: intett az apa bagoly. Csak ne a gyerekek előtt.
2: Bizony én elmondom a szomszéd bagolyasszonyságnak. Tőle sok függ a társaságban.
1: És az anya bagoly elrepült.
3: Hú-hú!
1: Kiáltott be aztán a szomszéd asszonyával együtt a galambdúcba.
2: Hallottátok, hallottátok?
1: Van itt egy elvetemült tyúk, aki a kakas kedvéért valamennyi tollát kitépte.
2: Bizony megfagy, ha eddig még meg nem fagyott.
1: Hol?
2: Hol?
1: Dugták ki a fejüket a galambok.
2: Hát a szomszéd udvarban.
1: Elhihetitek, tulajdon szememmel láttam. Nem is illene elmondanom, de hát megtörtént. Bizony, Isten, megtörtént.
2: Igaz lehet? Igaz lehet?
1: Mondták izgatottan a galambok, aztán leturbékoltak a maguk udvarára.
2: Hallottátok? Van itt egy tyúk? Az is lehet, hogy kettő, akik minden tollukat kitépdesték, hogy kitűnjenek a többiek közül, és így tereljék magukra a kakas figyelmét. Veszedelmes játék, mert megfázhatnak. Forró lázat kaphatnak, s végük.
3: Bele is haltak mind a ketten, bizony Isten.
1: Talpra!
3: Talpra!
1: Kiáltott ébresztőt a kakas, s fölröppent a palánkra. Álmos volt még nagyon, de annál hangosabban kukorékolta.
3: Három tyúk belehalt szerelmi bánatába. Reménytelenül imádtak egy kakast, hogy végezzenek magukkal. Kitépték minden tollukat, bizony csúnya história. Nem is tartom meg magamnak. Adjátok tovább!
2: Adjátok tovább!
1: Cincogták a denevérek, kotkodácsolták a tyúkok, kukorékolták a kakasok.
3: Adjátok tovább!
1: S röpült a szörnyű hír tyúkoltól tyúkólig, alvégről a felvégig, míg végre visszakerült oda, honnan szárnyra kelt.
2: Öt tyúk.
1: tyúk, így mondták. Minden tollát lefosztotta, meg akarták mutatni egymásnak, melyik soványodott le jobban reménytelen szerelmében. Aztán véresre csípték, vágták egymást, míg csak össze nem rogytak családjuk szégyenére, gazdájuk kárára. Bizony Isten! Az a munkás kedvű tyúkocska, aki azt a kis fehér pihetollat elhullatta, persze nem ismert rá tulajdon személyére, amikor a szörnyűséges história fülébe jutott. Kifogástalan erényű tyúk volt, hát így szólt. Mélységesen megvetem az efféle kacértyúkokat. Fájdalom, elég sokan vannak. Az ilyesmit persze nem kell szótlanul tűrni. Én magam fogom szellőztetni az újságokba, hadd járja be a híre az egész országot. Megérdemlik az efféle tyúkok családjukkal együtt. Hát bele is került az újságokba, olvashatta mindenki. Ugyan, egy pihéből könnyen lehet öt tyúk. Bizony Isten!
0: Itt a vége, most jön vele. Szép volt, más sem volt. Jó éjszakát, gyerekek! Jó éjszakát! Szép álmokat! Szép álmokat!
4: A hét magyar nótája.

cece, szitják a babám. Mégis mindig nála vagyok, pénteken, szombaton, vasárnap. Akármit is beszélnek, nem hiszek a mesélyt.

Csak nem sok ugye vár, azt sem akar adni már a legénynek. Az áldóját ennek a csúf világnak, amikor egy kislányra úgy vigyáznak. Egy csak nem sok ugye vár, azt sem akar adni már.

csúcsa minden este. Kiballog a falu végre.

a lenyomata, a kékes indigó, meg a billegő hintaló alatt a pók az indokon, túli bent lakó. Pereg az életmozi, halad

Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az elsők.

Moravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: mesélj még.
1: Moravidéki Magyar Rádió. Ultrarövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.